Sinek motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű. Manna Hits.

0: a Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Muña and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: And you could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden

hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Még ha minden halottnak látszik is az életedben, száraz csontoknak, hogyha elkezded Isten szavát profétálni azoknak a csontoknak, akkor erő lesz a szavaidban. Meg kell szabadulnunk az életünkben lévő kettősségtől. A Jakab levél azt mondja, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Nos, én azt akarom, hogy erő legyen a szavaimban, amikor hozzátok beszélek. Erős kenetnek kell lennie a szavaimon, ha azt várom el, hogy itt üljetek és meghallgassatok, aztán még vissza is gyertek újra és újra, meg hogy nap mint nap megnézzétek a tévéadásokat. Muszáj, hogy kenet legyen a szavaimon. De nem lesz kenet a szavaimon, hogyha itt... A nyilvánosság előtt megpróbálom az Isten igéjét prédikálni, de otthon... Zárt ajtók mögött meg mindenféle istentelen célra használom a beszédemet. Ezért kérve kérlek benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert Istennek szüksége van rátok, szeretne használni benneteket. Szeretné növelni az életeteken lévő kenetet, a Szent Szellem erejét az életetekben, de nektek kell együttműködni vele. A szavak elképesztő, teremtő erőt hordoznak. Nézzük meg az Ézsaiás 55-öt. Ézsaiás 55:10-11. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Szóval gondoljatok most az esőre és a hóra. Lehullanak az égből, megöntözik a földet, és ettől csirázik ki a mag, ami aztán jó gyümölcsöt terem. Azt mondja, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, anélkül, hogy hatást fejtene ki és hasznossá lenne, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ez azt jelenti számomra, hogyha kimondom az Isten igéjét, akkor nem az én szavaim, hanem az Isten igéje, amit kimondok, megöntözi azokat a magokat, amelyeket a különféle tevékenységeimmel vetettem el, és növekedést ad nekik. Például, ha szorgalmasan fizeted a tized, és adakozol, akkor óvatosan beszélj a pénzügyeidről. Ha magot vetettél az Isten királyságának talajába, akkor ne öld meg azt a magot azzal, hogy negatív dolgokat mondasz a pénzügyi jövődről. Soha nem fogok kijönni az adósságból, soha nem lesz elég pénzem, és semmire sem futja majd. Nem, én fizetek tizedet, és adakozom. Így Isten gondoskodni fog a szükségeimről. Első vagyok, nem utolsó. Fölül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a nemzetemnek, de soha nem kell kölcsön vennem. Tudjátok, gondolhatjátok, hogy ez lehetetlen, ha ezt akarjátok hinni, de én tudom, hogy nem az. Van egy megvallás listám, amit még 1977-ben írtam össze, mielőtt még prédikációkat hallottam volna erről. Nagyon negatív ember voltam, és Isten azt mondta, hogy többé ne legyek az. Aztán 6 hónap elteltével azt mondtam, nos, most már nem vagyok negatív, de semmi sem változott. Erre azt felelte, igen, mert még semmi pozitívat nem mondtál. Szóval ez nem elég, hogy csak befogjuk a szánkat, ki is kell mondani a megfelelő dolgokat. Amen? Szóval nekem ezt soha senki nem mondta. Soha nem hallottam erről senkit prédikálni. Soha nem olvastam erről, de Isten úgy vezetett, hogy írjak egy megvallás listát, hogy minden, amit mondok, azt az ígére alapozzam, és kezdjem el hangosan megvallani őket 2-szer 1 nap. Az volt az egyik dolog, amit akkoriban elkezdtem megvallani, hogy én első vagyok, nem utolsó, felül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a többi népnek, de nem szorulok kölcsönre. Ez az 5 Mózes 28-ban van, és csodás, csodás és csodálatos módon. Isten nekünk adta ezt a világméretű szolgálatot, amin keresztül tévékben prédikálunk, a világ 2/3 fognak minket, az egész világon evangelizálunk, 18 országban vannak irodáink, és mindeközben egy fillér kamatot sem fizettünk. Mindent, amit valaha is vettünk, azért készpénzben fizettünk. Nos, néhányan azt gondolhatjátok. Biztosan nagyon jó neked. Tudjátok, nem voltatok ott, amikor a házamban járkáltam. Még semmi pénzem nem volt, a gyermekeimnek használt ruhákat vettem, és még senki nem hívott prédikálni sehová. Csak egy összetört, zavarodott nő voltam, akit régen molesztáltak, de hittem Istenben, és bíztam benne, hogy gyógyulást hoz az életembe, és úgy éreztem, hogy elhívott engem, hogy tanítsak. De még csak egy kis 25 fős bibliatanulmányozó körben tanítottam. Nem voltatok ott, amikor körbejártam a házban, és megvallottam, az első vagyok, nem az utolsó, felül vagyok, és nem alul. Kölcsönadok a többi népnek, de nem szorulok kölcsönre. El sem tudom képzelni, hogy mennyi pénzt tudtunk megspórolni, amit aztán befektettünk Isten királyságába, amihez Isten adta a bölcsességet, hogy hogyan csináljuk ezt. És nem azt mondom, hogy rossz, ha másként csinálod, csak azt mondom, hogy hiszem, mindez annak a gyümölcse, hogy évekig megvallottam azt az igét. Amikor még kicsik voltak a gyerekeim, volt egy másik dolog is a megvallás listámon. És tudjátok, amikor elkezdtem megvallani ezeket a dolgokat, akkor még egyik sem volt igaz az életemre. Egyik sem. És idiótának éreztem magamat. Mindenki szeret engem, és én is szeretek mindenkit. Az emberek ki nem állhattak, és én sem szerettem őket. Mondok még egy jót. Dávid fiam, ő a legidősebb fiam, kedves természetű és nem lázadó. Nos, én örültem, amikor 18 évesen elköltözött otthonról. De most ő az, aki kint van Afrikában, és előkészíti a következő szolgálatunkat. Ő irányítja a világmissziós programot. Óvatosnak kell lenned, hogy mit mondasz a gyerekeidről. Ó, soha nem viszed majd semmire, semmit sem tudsz jól csinálni. Fejezd be ezt, fejezd be, fejezd be. Soha ne fordulj oda a gyerekedhez azzal, hogy rossz fiú vagy, nem. Mondd azt, amit tettél, az rossz, de te jó vagy. Tele vagy jó tulajdonságokkal. Mondd azt a gyerekeidnek, mindenre képes vagy Krisztus által, aki megerősít téged. Taníts meg nekik, hogy senkivel nem kell összehasonlítaniuk magukat, hogy különlegesek, és Istentől kapott képességeik vannak. Taníts meg nekik azokat, amiket a szüleid talán nem tudtak megtanítani neked. A lányom Laura, aki itt volt tegnap, azt mondtam, a lányom Laura isteni bölcsesség szerint él, fegyelmezett, és tele van energiával. Ő volt a leglustább, legrendetlenebb. Állandóan veszekedtem vele a rendetlenség miatt, amit maga után hagyott. Nos, ma már ő segít nekem. Jól teszed, ha elkezdesz jó dolgokat mondani a gyerekeidről, még akkor is, amikor még nem igazak azok. Hívd létre a nem létezőket. Olyan Isten szolgálunk, aki úgy beszél a nem létező dolgokról, mintha léteznének. Többé ne beszélj úgy a meglévő dolgokról, mintha mindig úgy maradnának, vagy még rosszabbra fordulnának. Nos, ez soha nem fog megváltozni, te soha nem fogsz változni, soha nem lesz pénzem. Igyekszem, testvérnő. Remélem érzékelitek, amit én érzek számotokra a szellememben. De ez egy olyan dolog, amiben következetesnek kell lennetek. Újra és újra és újra. Újra kell tennetek ezt. Dave és én még mindig gyakoroljuk ezt. Dave-nek van egy könyve, tele van megvallásokkal, amit minden nap kimond önmagára, a családunkra, a szolgálatunkra, a támogató partnereinkre. Jó dolgokat vallunk meg az életedre. Miközben megtanítjuk, hogy tedd ezt saját magad is. A következő nagyon kedves számomra, mert annyira szerettem volna, ha valaki megkér, hogy prédikáljak valahol, és akkor még csak egy 25 fős bibliakört vezettem, de az egyik megvallásom ez volt. Minden nap prédikálni hív valaki, személyesen, telefonon vagy levélben. És ez ma már valóság. Ez is jó volt. Engedelmes feleség vagyok, és nincs bennem lázadás. Dave nagyon örült, amikor elkezdtem ezt megvallani. Ó, te jó ég! Akkora szám volt, és soha be nem állt. Nekem aztán senki nem mondhatta meg, hogy mit tegyek. Nem bizony. Aztán láttam azt, feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Dolgot a Bibliában. Végül eljutottam odáig, de beletelt egy kis időbe. Az egyik megvallásom ez volt. Az Isten igéjének tanítója vagyok. De jó ég! Olyan sok mindenre emlékeztet ez. Bár csak tudnátok, milyen állapotban voltam, amikor elkezdtem ezt csinálni. Bár csak megértenétek, hogy mekkora munkát végzett bennem az Isten igéje. Ezért tanítom én az igét olyan erőteljesen, mert tudom, hogy erő van az Isten igéjében, ami megváltoztatja az életedet, ha azt szerint élsz, ha szereted, kimondod, megvallod, gondolkozol rajta, és a legfontosabb dologgá teszed az életedben. Az egyik másik dolog, amit megvallottam, hogy minden gyermekemnek keresztény házastársa lesz. Akkor még egyikőjük sem volt házas, de most mindannyian keresztény házastársal élnek. Dicsőség az Úrnak ezért. Az ige működik. Az én igém, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Mindig emlékeztetem magamat erre, amikor belekezdek egy prédikációs sorozatba. Hiszem, hogy az ige, amit kimondok, elvégez valamit az életetekben. Elvetem az ige magját a szívetek talajába, és az nem tér vissza üresen. Növekedni fogtok, változni, és az életetek jobbá válik, és Isten is több dicsőséget nyer rajtatok keresztül. Kezd el megprofétálni a jövődet. Olyan sok csodálatos igevers van. Az Ézsaiás 46:10 azt mondja, előre megmondtam a jövendőt. Az Ézsaiás 42:9 azt mondja, a régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Bármit is akarsz megtörténni, látni, el kell kezdened úgy beszélni róla, mintha már megtörtént volna. Ezért mondom, hogy mondjátok ki rendszeresen, Isten dolgozik az életemben. Lehet, hogy nem látom, de Isten dolgozik. Isten munkálkodik a gyermekeimben. Isten dolgozik a házastársamban. Isten dolgozik a pénzügyeimben. Isten dolgozik. És szerintem valahányszor ezt mondod, Isten lehet, hogy még egy angyalt ráállít az ügyedre, hogy egy kicsivel több dolgot elvégezzen. A Biblia azt mondja, hogy az angyalok az Isten igéjére figyelnek. Isten angyalokat rendelt mellénk, hogy segítsenek minket az életben. Őrző angyalokat, segítő angyalokat, akik támogatnak, olyanokat, akik védelmeznek minket, de ők nem figyelnek a panaszkodásra. Ugyan már, néhányatoknak az angyalai nagyon unatkoznak, mert nem tudják, mit tegyenek. Fogd őket munkára, mondd azt, oké, angyalok, ideje felkelni, most dolgozni fogunk. Én vagyok az első, nem az utolsó, felül vagyok és nem alul. Más nemzeteknek adok kölcsön, de én nem szorulok kölcsönre. Áldás vagyok, bármerre megyek. Isten betölti minden szükségemet az ő dicsőségének gazdagsága szerint. A Szent Szellem gyümölcseiben járok, szeretetben, örömben, békességben, türelemben, jóságban, kedvességben, és így tovább és tovább. Ezékiel 37. Növekszik a tűz a bensőtökben. Érzem. Az legyen az első dolgod, hogy hazamész, és megcsinálod a házi feladatodat. Elő kell venned egy papírt, erre azt mondod, szerintem én majd megveszem a könyvedet, Joyce, és a te listádat használom. Nem, a lustaságot már félretettük. Jó, vedd meg a könyvet. Én és az én nagy szám a címe. Vedd meg. Ha kifogytunk, rendeld meg. Használhatod a listát mintának, de csináld meg a házi feladatodat. Írd le azokat a dolgokat, amikre tudod, hogy szükséged van, és amiket szeretnél, hogy megváltozzanak az életedben és a családodban. Írj utána egy igét. Aztán mondd ki az Isten igéjét. Az Úr megragadott engem. Ezekiel 37:1. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt emberi csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Száraz csontok. Istenem, úgy érzem magam, mint egy zsák száraz csont. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, csak te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj e csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Nagyon szeretem ezt. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy ti száraz csontok életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a mindenható, aki hűséget és engedelmes szolgálatot kíván. Figyeljétek, mi történik a hetedik versben. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Aztán a tizedik vers folytatja. És hirtelen a száraz csontok lábra álltak. Egy hatalmas sereg, tele Isten szellemével. Nem érdekel, hány halott száraz csont van az életedben. Még ha minden halottnak látszik is az életedben, száraz csontoknak, hogyha elkezded Isten szavát profétálni azoknak a csontoknak, akkor erő lesz a szavaidban. Amen. Tehát hatással lehetsz a jövődre azzal, ahogyan most beszélsz önmagadról. Hatással lehetsz a jövődre azzal, ahogyan a jövődről beszélsz. Nagy hatással van a jövődre az, ahogyan egy próba vagy megpróbáltatás során beszélsz. Amikor Jézus egyre közelebb volt a keresztre feszítéshez, azt mondta a tanítványainak, ez a János 14-ben van feljegyezve, eljött az idő, amiről beszéltem nektek. Aztán azt mondta nekik, már nem sokat beszélek veletek. Ez érdekes szerintem. A János 14.30-ban van. Már nem sokat beszélek veletek. Miért mondaná ilyesmit? Az Ézsaiás 53-ban az áll, mint a bárány, mikor vágóhídra viszik, ő sem nyitotta ki a száját. Miről szól ez? Ezt soha nem értettem, amíg az előző igét meg nem értettem. Amikor nagy fájdalomban volt, még Jézus is azt választotta, hogy nem mond semmit. Tudod miért? Mert sokszor, amikor fáj nekünk valami, ha kinyitjuk a szánkat, akkor hajlamosak vagyunk rossz dolgot mondani. Ezért, ha valami problémád adódik, ne rohanj a telefonhoz a szokásos módon. Nem fogod elhinni, újra megtörtént. Tudod, valahányszor pénzhez jutok, a gonosz elveszi, belebetegszem ebbe, elegem van, utálom az életemet. Nos, szerinted mit tegyek, Mariskám? Miért nem hagysz fel azzal, hogy olyan emberektől kérj tanácsot, akik maguk sem tudják, hogy mit tegyenek? Menj és beszélj Istennel! Nos, befogom a számat, és nem nyitom ki, kivéve, ha valami jót tudok mondani. Időnként inkább maradj csöndben. Amen? Mert amikor problémánk van, akkor el akarjuk mondani, közölni másokkal. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, ma itt maradok az alkalom után, és gyere bátran, mesélj a problémáidról. Te jó ég! Vajon hányan lennének elégből csak azt mondani, tudod mit, Joyce? Nincs mit mondanom neked. Hagylak hazamenni, én áldott vagyok. Ez nagy dolog lenne, igaz? Nos, van egy másik dolog, ami hatással van a jövőre, az az, ha megtartod a szavadat. Ha az ige emberei akarunk lenni, akkor hinnünk kell az igét, szólnunk kell azt, és aztán meg kell tartanunk a szavunkat. Ahogy Isten is megtartja az övét, ha azt mondod valakinek, hogy felhívod holnap, akkor hívd fel holnap, és ha nem tudod felhívni őt holnap, akkor hívast fel őt valakivel, aki megmondja neki, hogy nem tudod felhívni őt holnap. És ha ezek egyikét sem tudod megtenni, akkor hívd fel, amilyen gyorsan csak tudod, és magyarázd meg neki, hogy miért nem hívtad őt időben. Ha azt mondod a gyerekeidnek, hogy csinálni fogsz valamit, akkor tedd azt, tartsd a szavad, tartsd meg, amit ígértél. Bár csak lenne időm erre, de sajnos nincs. De a Prédikátor könyve 5. részében az áll, hogy ha nem tartjuk meg az Istennek tett ígéreteinket és fogadalmainkat, akkor ő tönkre teszi a kezünk munkáját. Nagyon fontos ez. Manapság nagyon nehéz olyan embert találni, aki megteszi, amit mondott. Hányan látjátok, hogy ez egyre nagyobb problémává válik? Nos, számunkra ez nem lehet probléma. A szavaink a kapcsolataink jövőjére is befolyással vannak. Sok ember azért vált el, mert rossz szavakat mondott, vagy nem mondott ki jó szavakat. Hadd mondjak valamit. Ha a házasságod elég zűrös most, akkor én hiszem, hogy ha hazamész és hittel a jó dolgokat kezded kimondani, akkor meglátod majd, hogy megváltoznak a dolgok. Jobban tennétek, ha erre hangosabban tapsolnátok, mert nem akarok túl sokáig itt maradni. Ó, de hát Istenem, soha nem mond semmi jót nekem, én sem fogok semmi jót mondani neki. Ó, ugyan már, ne légy buta! Neked kellene szellemileg éretnek lenned, aki ismered az igét. És tudod, mi a helyzet? Mindig azt teszi a helyes dolgot először, aki szellemileg érettebb. Amen. Győzd le a büszkeségedet. Találd meg, hogy milyen pozitív dolgokat mondhatsz. Amikor csak te vagy otthon, járj körbe a házban, és mondd azt, Jézus nevében megáldom ezt az otthont. Elküldöm a veszekedés démonát. Mi nem fogunk veszekedni, cívódni és vitatkozni ebben a házban. Ebben a házban békesség van. És csak folytasd és folytasd. Ne hagyd, hogy a gonosz ellopja a családodat. Ne engedd, hogy a gonosz ellopja a házasságodat. Ne engedd, hogy ellopja a gyerekeidet. Ne engedd, hogy ellopja tőled az ismeretet, hogy ki vagy Krisztusban. Ne engedd, hogy ellopja a jövődet azzal, hogy rossz gondolatokkal tömi meg az elmédet, te meg kinyitod a szádat és kimondod azokat. Amen. Beszélj céltudatosan. Nézzük meg a 2 Timóteus 2-t. 2 Timóteus 2, 23. Térj ki, zárkozz el az elmédben. És hozzátenném, hogy zárkozz el a beszédeddel is. Az ostoba, rosszul informált, nem építő, bolond és éretlen vitatkozások és buta kérdések elől. Tudva, hogy ezek viszálykodást és veszekedést szülnek. Egészen elképeszt, ha visszagondolok, hogy milyen dolgokon vitatkoztunk régen Dévvel. Úgy értem tiszta ostobaságokról, hogy melyik színész játszott a tévében. Meséltem már erről. Dév mindenkire azt hitte, hogy Henry Fonda volt, én meg mérges voltam. Ez nem Henry Fonda. Tudom, hogy sokan nem is tudjátok, hogy kicsoda Henry Fonda, vagy amikor megpróbáltam útba igazítani őt. Teljesen haszontalan dolog megpróbálni megmondani egy férfinak, hogy merre menjen. Úgy értem, például azt mondtam, most hová mész? A vasáruboltba kellene mennünk, nos, a vasáruboltba megyünk. Nem, nem oda mész. Hogy akarsz oda jutni ezen az úton? Ugyan már, hölgyek, tanuljatok ebből. Végül felhagytam ezzel, és még mindig házas vagyok. Már 45 éve házas. Amen. És tudjátok mit? Nem is emlékszem, hogy mikor haragudtam utoljára Dévre. És ha tudnád, hogy milyen voltam régen, akkor most felállnál, és azt kiáltanád, ez egy csoda.

0: Ne csinálj a bolhából elefántot. Ne légy házsártos feleség. Tudod, mit mond a Biblia? Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban. Mint zsémbes asszonnyal egy házban. Ó, gyerünk, férfiak, ti sem vagytok tökéletesek. Nos, remélem, hogy Isten hatással volt az életetekre. A szellemetekre, és megértettétek, hogy mennyire fontosak a szavaitok. Nem úgy fogtok hazamenni, hogy már soha többé nem követtek el hibákat, de tudjátok mit? Amikor elkövetitek, csak kérjétek, Istenem, küldj egy angyalt, hogy megtisztítsa az ajkaimat. Hadd kezdjem újra. Ha valami rosszat mondasz valakinek, kérj tőle bocsánatot. Légy elég érett szellemileg, hogy kimond, tudod mit? Egyáltalán nem volt igazam. Nem kellett volna ezt mondanom. Nem kellene így beszélnem. Bocsáss meg, kérlek. Légy jó példa mások számára. Menjünk ki a világba, legyünk világító lámpások, és ragyogjunk a sötét helyeken Isten számára. Álljunk fel mindannyian!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna itt. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez

Manna délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: az élet.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak egy nagyon különleges epizódjához érkeztünk, úgyhogy nagy szeretettel köszönöm meg, és köszöntöm Tarkatát, a Zsidók Jézusért Misszió budapesti csapatának a vezetőt, és köszönöm neki, így helyesen mondod, hogy összetudtuk ezt hozni, és ránk ér, mert hogy a zsidók elhívására fogunk főleg beszélgetni, de természetesen Kata elhívásáról is. Szia Kata, nagyon köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Hát én is köszönöm a meghívást, meg azt, hogy érdeklődtök egyáltalán, hogy gondolom, hogy ez számunkra is nagyon megtisztelő.
1: Az a helyzet, hogy az elhívás önmagában, mint szó, és mint olyan, mint jelenség, mint egy folyton jelenlévő dolog az életünkben, azonnal a zsidókhoz kapcsolható. Mi a zsidók elhívása? A kiválasztott nép mi volt? Hogyan tudjuk ezt jól összefoglalni?
2: Igen, szerintem ez egy kulcs dolog innen elindítani azt, hogy hogyan gondolkodjunk a zsidóságról, illetve a kereszténységről, mert hogyha ezt nem tudjuk és nem értjük, akkor mind a két oldalról nagyon sok furcsa, meg negatív, meg nem helyes hozzáállás fogalmazódik meg, vagy alakul ki. Úgyhogy tényleg jó innen kezdeni. Hoztam ehhez két igét, az egyik az a Ézsaiás 43, 20 és 21. verse. Vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak a választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Azért jó az az ige, mert itt nagyon világosan kimondja ezt, hogy választott népem. Tehát ha valakinek esetleg efelől kérdése lenne, vagy kérdőjele, hogy valóban a Biblia szerint is választott népe Izrael, hát igen, választott nép, de az is benne van, hogy mire van kiválasztva. Uh-huh. Isten azt, hogy magának formálta, ezt úgy is lehet mondani, ez a szentségnek egy másik megfogalmazása, hogy az mindaz, amit Isten a maga számára elkülönít, az szent. Ilyen értelemben ez egy szent nép, más értelemben meg nagyon nem, de ebben most még nem menjünk bele. És a harmadik dolog pedig az, hogy ugye az a cél, hogy miért, hogy mire különítette el a maga számára, mi ez a cél. És itt így fogalmazza meg, hogy hirdesse dicséretemet. Amúgy maga a dicsérni szó az a jada igéhez kapcsolható, és a jehudi szó az ugyanezzel a gyökkel rendelkezik, tehát a zsidó szó maga már magába foglalja ezt a küldetést. És a másik ige, amit meg még hoztam, ez a második Mózes 19. fejezetében van, a törvényadás előtt vagyunk a Szinái hegynél, és Mózesen keresztül Isten így szólítja meg a népet. Ti láttátok, mit tettem Egyiptommal, hogy vittelek benneteket sasszárnyon, és elhoztalak benneteket hozzám. Azért most, ha hallgattok szavamra, és megőrzitek szövetségemet, akkor lesztek az én kiváló tulajdonom mind a népek közül, bár enyém az egész föld. És ti legyetek nekem papok birodalma és szent nép. Tehát itt van egy más módon megfogalmazva ez a küldetés, hogy mi is a célja Istennek ezzel a néppel, az, hogy papok legyenek, papok birodalma és szent nép. Péter apostol amúgy ezt megismétli a első levelében, és azt mondja, hogy papok birodalma és szent nép legyünk, azért, hogy hirdessük az Isten nagyságos tetteit. Tehát ott még folytatódik is. És ahhoz, hogy ezt még jobban értsük, hogy ez most milyen módon egy elhívás, vagy mi a tartalma ennek az elhívásnak, hogy papok birodalma, hát először tisztáznunk kell azt a szót, hogy mi a pap. Vagy a pap az mindenkinek a fejében megjelenik valami hosszú stólás ember, aki mindenféle rituálikat csinál, az a pap, de a papnak igazán a lényegi, a funkcionális oldala, meg a küldetése a fontos, hogy a pap az a személy, aki Isten és a nép, vagy az emberek között áll, mint egy közvetítőként. A nép felé képviseli Istent, az emberek felé képviseli Istent, tehát tanítja a népet arról, hogy kicsoda Isten és mit vár tőlük. Másrészt pedig a népet képviseli Isten felé, tehát amikor imádkozik, közben jár, vagy akár ugye az Ószövetségben áldozatokat mutat be a nép bűneiért, engesztelést végez, ugye a főpap, ezek mind úgy áll ott a pap Isten előtt, hogy a népet, a nép érdekében a népet képviseli. Na most, hogyha egy egész nemzet, minden tagja pap, mert ugye azt mondja, hogy papok birodalma legyetek, akkor kik azok, akiket képvisel Isten felé, vagy kik azok, akiket tanítania kell Istenről? Hát nyilván az összes többi nemzetet. Tehát itt akkor világosan válik, hogy nekünk a nemzetek felé van egy küldetésünk, egy feladatunk. És én, amikor még egy kezdőhívő voltam, és itt kapcsolódik, nem is kezdőhívő, kereső ember, tehát még csak meg se értem.
1: Amikor úton voltál még?
2: Így van, amikor úton voltam, akkor volt egy találkozás, egy beszélgetésem két barátommal, akik addigra már hitre jutottak Jézusban, és a beszélgetés nagyon mélyre ment, a végén már éjszaka volt, és Isten megérintett engem azon az éjszakán egy imádság által. És annyira, annyira lelkes voltam utána, hogy hát akkor most hogyan tovább, most ezek szerint van Isten, de akkor most mit csináljak, hogy legyen tovább, és akkor arra bátorítottak, hogy olvassam a Bibliát. És abban ott van Istennek a beszéde, az üzenete az én számomra, és ő majd engem vezetni fog. Hát én még aznap este nagy izgatottan kinyitottam egy Bibliát, nem is az én Bibliám volt, és az volt a kérdésem Isten felé, hogy hát mi az én életemmel a terve, mi a célja az én életemnek. És kinyílt a Biblia az Ézsaiás 49. fejezeténél, és a 6. vers volt úgy kiemelve vastagon, és akkor hát én ezt elolvastam, most ezt fejből idézem, így szólt, kevés az nékem, hogy Jákob nemzetségeinek megmentésére és a megmaradt Izrael hazatérítésére légy az én szolgám, a népek világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Na hát én akkor ezt még úgy nem nagyon értettem, összesen talán csak annyit, hogy hát ez így a zsidókról szól, benne van Jákob, meg Izrael, hát én is zsidó vagyok, akkor ez valahogy biztos nekem is szól, de hát akkor még nem értettem. És egészen addig, ez még egy föl volt téve egy polcra ez az ige, hogy hát majd megértem, amikor egy napon találkoztam Avi Snyderrel, aki a Zsidók Jézusért missziónak az európai igazgatója volt akkor, és hát elindult közöttünk egy párbeszéd, és úgy elkezdett engem meghívott mindenféle olyan dologra, ami egyre közelebb vitt engem a misszióba való becsatlakozáshoz. De az első e-mail váltáskor az ő e-mailjének az aláírásában hát ez az ige szerepelt, és olyas 49.6, és akkor úgy szívem így hatalmasat dobbant, hogy akkor ez most mit jelent? Hát ezek szerint ez azt jelenti, hogy ez nem csak az én nekem szóló személyes küldetés nyilatkozat, hanem ez valójában a zsidó népnek, zsidó népre vonatkozik az, hogy a nemzetek számára világosság lenni, az ezek szerint az egész zsidó népnek a küldetése. Tehát az, hogy papok legyünk, hát hogy legyünk papok? Úgyhogy tanítjuk a népet, az összes többi nemzetet arról az egy igaz Istenről. Ja, amikor mindenütt pogány népek éltek, és mindenkinek más istene voltak, ez nagyon világos volt, hogy egyedül nekünk adatott meg a kijelentés a világ teremtőjéről, hogy ő az igazi Isten, és ez volt a küldetésünk, hogy erről az egy igaz Istenről tanítsuk a népeket. Másrésztről viszont már az Ószövetségben is jelen volt egy olyan fajta papi szolgálat, hogy a szukkotkor, a sátrak ünnepekor volt 70 bika áldozat, el volt ez rendelve, és ez hagyományosan a nemzetekért, ugye a nemzetek száma hagyományosan a 70-es szám volt, hogy ennyi nemzetet számoltak össze a Mózes első könyvében. És ezért szimbolikusan ilyenkor az áldozatokat a nemzetekért mutatták be, tehát, hogy már akkor is volt egy ilyenfajta papi szolgálat, ami a nemzetek felé, nem nemzetekre irányult. És aztán nyilván később ez, mikor megjelent a messiás, akkor még inkább egyértelművé vált, hogy milyen módon lehetnek a zsidó emberek a nemzetek számára világosság. Mikor az apostolok cselekedeteinek az első fejezetében olvasunk arról, hogy hát az apostolok hát még mindig azt gondolták, hogy hát jó, Jézus most föltámadt, és akkor 40 napon keresztül tanított nekik az Isten országáról, hát akkor most most nem most fogja helyreállítani az országot, és akkor most eljön az a bizonyos messiási királyság, amire már annyira várnak várnak ugye a római uralom alatt nyögő zsidó emberek. És akkor Jézus nem ezt mondja nekik, azt mondja, hogy ennek még nem most van az ideje, hanem azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Tehát Jézus gyakorlatilag megismétli azt a küldetést, amit Mózesen keresztül adott nekünk, sőt, már mégis Ábrahámon keresztül, mert hát ha egészen visszamegyünk Ábrahámig, Ábrahámnak is ezt mondta ugye Isten, hogy megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged azt megáldkozom, és megáldatnak általad a föld összes családjai. Tehát Ábrahám elhívása is nem önmagáért, hanem a föld valamennyi nemzetéért. Uh-huh. volt, uh-huh. úgyhogy ezek csak újra és újra megismétlődnek, és Jézus a tanítványainak is ezt a küldetést ismételte meg, csak eddig ugye az volt, hogy ott voltunk helyileg a Szent Földön, a ígéret földjén, és mivel egy ilyen három földrész határán levő kereskedelmi útvonal voltunk, ezért nagyon sok nemzet vonult át rajtunk, hát kereskedelmi céllal, de hát sok esetben katonai hódítás céljával is, ugye mindig egy ilyen átmeneti helyen voltunk, és éppen ezért nagyon sok nemzettel volt érintkezésünk, és nagyon sok nemzet ilyen módon láthatta meg az életünket, azt, ahogy az Isten törvényei szerint élünk, vagy nem, mert ugye azt is meglátták, hogy ha nem, és annak mi a következő, de lényeg az, hogy ilyen módon tanúskodtunk. Amikor pedig Jézus kiküldte a tanítványait, akkor viszont már menni kellett. És egy ilyen koncentrikus körök szerint, ugye Jeruzsálemtől elkezdve Júdán, Samárián át a föld végső határáig szólt a küldetésünk, hogy a világ világosságáról, a messiásról tanúskodjunk a népeknek.
1: Nagyon sok embernek a fejében az jelenik meg, hogy a zsidó népnél többet nem szenvedett senki a földön idáig, és azonnal az jut eszébe az embernek, hogy hogyan történhet ez meg, hogyha ők Isten kiválasztott népe, és rájuk különösen ügyel az Isten, akkor hogyan történhet az meg, hogy ők ilyen pokoli kínszenvedéseken mentek és mennek keresztül?
2: Hát, amit most mondasz, az szintén nagyon összefügg az elhívással. Tehát van is egy, azt hiszem, 7 részes kis videósorozatunk, amit ezzel a témával foglalkozik. Erről csináltuk, hogy miért szenved a zsidó nép. És tulajdonképpen ott egy ennél nyilván részletesebben ezt így végigjárjuk, hogy hát hogy van az, hogy egy választott nép, aki Istennek ugye a szemefénye, egy különleges nép, hogy akkor miért hagyja, hogy ennyit szenvedjünk. Uh-huh. És hát ugye ennek az egyik oka az abból fakad, hogy mivel a zsidó nép a hordozója a világ ügytervének, tehát ezen keresztül akarja Isten megmenteni az egész emberiséget, ezért természetesen az ellenségnek és az emberiség ellenségének, a sátának ez nem tetszik. És azért mindent meg fog tenni azért, hogy ezt a népet elpusztítsa. Tehát ezeket látjuk, ezeket a kísérleteket látjuk újra és újra, a zsidó nép elpusztításának a különböző kísérleteit, hogy ez az ügyterv ne menjen végbe. Ugye Jézus első eljövetele előtti kísérletek, akár a fáraónak, amikor a csecsemőket vízbe kellett dobálni, Nílusba kellett dobálni, a fáraónak is volt egy ilyen kísérlete, vagy később ugye Hámánnak volt az Eszter könyvében olvasunk erről ilyen kísérlete. A zsidó nép kiirtásának a célja, mondjuk ez egész, tehát a Hámán volt, aki ténylegesen az egész zsidó nép ellen szövetkezett először a történelemben, és a cél az volt, hogy a zsidók közül támad az üdvösség, a messiás, hogy ez ne születhessen
1: meg, ez ne is
2: a zsidó messiás.
1: Meg. Aha.
2: Így van. Viszont miután már eljött a messiás, ugye látjuk azt, hogy magának a messiásnak is már a születéstől kezdve jöttek ezek az elpusztítási kísérletek, ugye a Herodes gyermekgyilkosság, és aztán később is nem tudom hányszor próbálták megölni Jézust, lelökni a szikláról, megkövezni, de ezek azért nem sikerültek, mert Jézusnak csak egyetlen egy ponton volt, amikor ő önkérletette az életét, ez a kereszten, és az pontosan a Pészak ünnepén, pontosan amikor a várányokat fel kellett áldozni, tehát ez ő kontrollálta azt, hogy mikor kell és hol kell meghalnia. Az összes többi az csak kísérlet volt, de nyilván az ellenség próbálkozott, mert mindig az ügyterv ellen vannak ezek a próbálkozások, és ugye a második eljövetel az szintén egy speciális módon az Olajfák hegyére fog megérkezni, az őt hívó zsidó népnek a szavára fog ő megérkezni, és visszatérni a földre. Tehát ezért a sátán azért mindent megtesz. Először is, hogy az egyik kísérlet az arra vonatkozik, hogy a zsidó nép elpusztuljon, megszűnjön, mint nép létezni, ne térjen vissza a földjére, de ha visszatér, akkor pedig ne higgyen a messiásba, mert ameddig a zsidó nép nem hisz Jézusban, addig nem fogja visszahívni. Mert Jézus mondta, hogy nem fogtok engem addig látni, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát a visszahívás, ami az üdv történetnek a második nagyon fontos esemény, hogy Jézus visszatér a földre, legyőzi az antikrisztus, legyőzi az antikrisztusi seregeket, helyreállítja hát a zsidó népet is, meg egyáltalán az emberiséget is, ott Jeruzsálem központtal fog uralkodni. Ezek ellen folyamatosan próbálkozik valamit tenni az ellenség, hát most is látjuk ezeket a munkáit, ezeket a rettenetes támadásait. De sajnos ugye nem csak ez az oldal van, hanem ha őszinték vagyunk magunkkal, mint zsidó nép, ezt a bizonyos papi küldetést mi nagyon sokszor negligáltuk. Nagyon sokszor elhanyagoltuk. Nem tudom hányszor, ugye az volt az ellenünk szóló fő vádpont, hogy mi idegen istenek felé fordultunk. Tehát amit Isten elrendelt, hogy csak és egyedül, hogy az első parancsolat, a 10 parancsolatban, csak őt imádjuk, mi sajnos ezt nagyon sokszor elhagytuk. Elhagytuk a mi Istenünket. Ha megnézzük az Ószövetséget, a prófétákat, akkor látjuk újra és újra, hogy mennyi sok hamis bálványimádásba keveredett bele a népünk, és a parancsolatoknak egy jelentős részét, beleértve a szombatot is, nem tartottuk meg. Tehát ami által mi képviselhettük volna Isten szentségét ebbe a világba, hát ezt mi nagyon sokszor elhanyagoltuk. És volt bennünk egy folyamatos vágy arra, hogy olyanok legyünk, mint a többi nép. És tulajdonképpen a modernkori asszimiláció is ez ennek a vágya, hogy beolvadni, nem kilógni, nem másnak lenni, hogy hagyjanak végre békén minket. Tevje is, ugye, amikor mondja, hogy oram van, értem, hogy minket választottál, de úgy néha nem választanál valaki más. És ugye ez egy nagyon vicces megfogalmazása annak, hogy igen, hát nagyon nehéz választott nép pozícióban lenni, mert ugye állandóan a ide lőjetek pozícióban vagyunk. Amit az előbb elmondtam, hogy a sátán folyamatosan azon dolgozik, hogy minket elpusztítson, mert a küldetés az ő végét jelenti. Ha mi véghez visszük a mi küldetésünket, az neki a végét jelenti.
1: De ezt tudod ám, hogy ez megszületik szintén az emberek fejében, a miért hagyja az Isten szenvedni a zsidókat mondat mellett, hogyha ezt a vetületet nézzük, és ezt az értelmezést, amit elmesélte, hogy akkor viszont miért nem védi meg

0: áldásokat és átkokat, hogy mi történik akkor, hogyha megtartjuk az ő beszédét, milyen áldások következnek el ránk, és hogyha viszont nem, akkor milyen átkok. Tehát Isten egy szövetségét megtartó, megőrző, hűséges Isten, és a Mózesi szövetség, a Szinájhegyi szövetség, az egy olyan szövetség, amely feltételekhez szabott. És vannak következményei az engedelmességnek, és vannak következményei az engedetlenségnek is. És éppen ezért az, hogy végül is kiokádott, nagyon erős szó, de kiokádott bennünket a föld, ugye a babiloniai fogságról beszélek most, mert hogy ez meg a második, a római, tehát a 70-ben a templom lerombolása utáni szétszóratásról ilyen módon már nem ír a Biblia, de a babiloni fogság, tehát ahogy a babiloni fogság létrejött, és a miértje, az nagyon egyértelmű, főleg Jeremiásnál nagyon világos az értelmezése annak, hogy ez miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen. És én még egy nagyon érdekes adalék, hogy Ezékielnek van egy látomása. A látomásnak a lényege az, hogy látja, mint az Úrnak a dicsősége elhagyja a templomot. És az azért nagyon fontos, mert nem csak erről kap kijelentéseket Ezékiel, hanem arról is, hogy, hogy milyen rettenetes bálványimádásban vannak azok, akik még ott maradtak, akkor már egy része száműzetésben élnek, de akik ott maradtak Jeruzsálemben, milyen rettenetes bálványimádásban vannak, és hogy ennek a következménye az, hogy Isten, ez még a templom területén is van bálványimádás, és ennek a következménye az, hogy Isten elhagyja a templomot, és miután elhagyta a templomot, onnantól kezdve sebezhetővé válik a templom. És ez ugyanez igaz az egész Izrael népére. Tehát amíg Isten szövetségében benne vagyunk, addig gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, sebezhetetlenek vagyunk. És erre nagyon jó példa Bálámnak az átka, amikor megpróbálja megátkozni Izraelt. Az a negyedik Mózes könyvében olvasható, és a történet talán, vagy valószínűleg ismerős keresztényeknek mindenképpen, hogy a Bálák király felbéreli ezt a pogány profétát, akinek valami módon van egy profitai ajándéka, és van egy kapcsolata az örökkévalóval. Ez nyilvánvaló, hogy nem egy más, nem az ördög által átkoz, vagy állt, hanem egyértelmű, hogy Istennel van egy kapcsolata. És akkor elmegy, bár Isten mondja neki, hogy ne menj el, de csak elmegy. A Szamár is próbálja ott megállítani, de nem.
1: Mégis ja, a Bálám Szamara, ugye? Mint a Bálám Szamara, szoktuk mondani, ugye?
0: Ez a történet, pontosan. Ugye, hogy nem hajlandó tovább menni a Szamár, és akkor veri a Szamarát, és akkor végre az ő szemét is megnyitja. Ugye meg is szólal a Szamár, hogy miért bántasz engem, és akkor megnyitja a szemét, és meglátja, hogy ott áll egy angyal a Szamár előtt, és azért nem tud tovább menni. És akkor Isten megismétli azt, hogy hát mondtam, hogy ne menj, Isten mégis mégy, de akkor azt fogod mondani, amit a szádba adok. És akkor tényleg elmegy, és azt mondja, ami Isten ad a szájába, és ez pedig áldás. Tehát áldja Izrael, de ennek az is az oka, hogy lenéz a hegyről a Izraelnek a sátraira, és látja azt a rendet, ami nem csak egy fizikai rend, hanem hogy az egész nép egy Istennek való engedelmesség állapotában van. Ez az egyik szellemi csúcspontja Izraelnek, amikor ott vannak a honfoglalás előtt nem sokkal, és egy tökéletes rendben és engedelmességben. Ez már az új generáció, tehát ez nem az, akik Egyiptomból kijöttek, nem az, akik lázadtak, hogy miért akar minket behozni erre a földre Isten, és azért 40 év a pusztába vándoroltak, hanem az már elpusztult, ez a nép elhullott, és ez egy új generáció, és ez egy hívő generáció, és ezért nem fog rajtuk az átok. És Isten nem hajlandó megátkozni a népét, amikor engedelmességben van. De amikor a szövetséget megszegjük, már pedig a Mózesi szövetség az egy nem feltétel nélküli szövetség, hanem feltételhez kötött, akkor érvénybe lépnek az átkok. Ez az egyik dolog. A másik viszont, arra a kérdésedre, hogy miért engedi meg Isten. A Jákim stúdiónak van egy nagyon szép darab, színarabja, a Raoul Wallenbergről, a zsidó mentő Raoul Wallenbergről szól, és ebben a színdarabban van egy öreg rabbi. Egy család, zsidó családon keresztül látjuk meg ezt az egész Raoul Wallenberg történetet, és akkor az egyik fia nagyon dühöng azon, hogy, és pontosan ezen, hogy miért van ez az üldöztetés, meg milyen Isten ez, és hogy engedheti meg, és miért engedi meg,

0: akkor a rabbi azt mondja neki, hogy de hát nem engedi meg, fiam. És ez annyira döbbenetes volt a számomra, mert ugye a kérdés az, hogy Isten megengedi-e a gyilkosságot, megengedi-e a gyűlölködést, megengedi-e a genocídiumot, nem engedi meg. Ezek mind tilosak. És hogyha az emberiség megteszi, akkor ezt Isten parancsa ellenére teszi meg. És ennek meg lesznek a következményei. De ez nem azt jelenti, hogy Isten lekötözi a gyilkosokat, és nem engedi meg, hogy megtegyék a gonosz dolgaikat, hanem hogy annak meg lesznek a következményei.
1: Jól értelmezem-e azt, hogy itt nem arról van szó, hogy az Isten akar nekünk rosszat? Tehát én mindig azt próbálom erősíteni ebben a podcastben is, és nagyon örülök, amikor elefelé el tudunk rendre kanyarodni, hogy az Isten nem egy büntető, nem egy haragos Isten, aki azt akarja, hogy elessünk és abból tanuljunk, hanem hogy vannak szabályok, és akkor én ezt most úgy értelmeztem, amit te mondtál, aztán majd kijavítasz, hogy így van-e, csak nekem ezzel van békességem, hogy elmondja a szabályokat, és én ugye mindig azt is el szoktam mondani, most már a hitem szerint másfél éve alatt szinte mindegyik epizódban, hogy számomra az a leggyönyörűségesebb az Istenben, hogy mindig ad választást, és mindig elmondja, hogyha ezt választod, ez lesz, ha meg ezt választod, ez lesz, nézd meg. De akkor sem bánt minket, hogyha nem úgy csináljuk, csak a következmények, én valahogy úgy értelmezem ezt, hogyha nem fogadtok szót idézőjelben, akkor beengeditek a rosszat. Tehát akkor lesz támadási felület rajtatok, akkor igen, tud a másik oldal elkezdeni rázni, tépni, igen, vágni, ütni.
0: Igen.
1: Jól igen, értem?
0: Ezt elfelejtjük, nagyon egyetértek, elfelejtjük azt, hogy egy háborús övezetben élünk, és hogyha kidőjük a fejünket a rövészárokból, akkor lőnek ránk. Tehát ez most egy...
1: Jó eséllyel eltalálnak, igen.
0: Tehát, hogyha van, tehát amikor ott vagyunk tényleg az Istennel való szoros kapcsolatban, akkor elvárhatjuk azt, hogy Isten megvédjen bennünket. Természetesen ezzel együtt tudunk olyan rettenetes dolgokról, mint ami most is zajlik ugye a muszlim világban, ahogy lefejeznek keresztényeket, akik hívő keresztények, pásztorok, meg engedelmesek, és tényleg mártír halált halnak, és ez ilyen mindig is volt. Tehát, hogy ehhez valóban szükséges az a fajta reménységünk is, hogy nem csak ez a világ van. Van feltámadás, van egy végső isteni igazságszolgáltatás. Mert hogy nem, tehát nincs arra garancia, hogy az ember, aki egész életében mindig hűséges volt Istenhez, és mindig az ő útján járt, hogy nem fog mártír halált halni, vagy nem fogja őt semmi bántódás érni. Tehát én azért ettől óvaintanék, hogy ebből ezt a teológiai következtetést vonjuk le. Viszont visszatérve a zsidó néphez, még azt is elmondanám, hogy amikor mi az asszimilációt választjuk, tehát amikor mi úgy döntünk, hogy olyanok akarunk lenni, mint a többi nép, és nem feltétlenül a bálványimádás területén, hanem sok egyéb más dologban, és ugye hasonulni akarunk, el akarjuk felejteni azt, hogy mi egy más nép vagyunk, magyarok vagyunk, mi nem vagyunk zsidók, a német zsidóság is rendkívül ragaszkodott a német identitásához, és elképesztően művelt a német irodalom és kultúrának tényleg a legnagyobb művelői és élvezői pont a német zsidók voltak a 20. század elején, és ez a magyar zsidókra is eléggé elmondható. Tehát nagyon magyarok voltunk, és sok szempontból ez nagyon dicséretes, tényleg magyar huszár, tehát zsidók beálltak a 48-as szabadságharcban, mint huszárok, és anyagilag is támogatták a szabadságharcot. Tehát nagyon nagyon sok mindent megtettek a hazájukért, és ez önmagában azt gondolom, hogy dicséretes, mert van erre bibliai parancs, hogy munkálkodjunk annak a városnak a jólétén, ahol élünk, és ezért ez nagyon helyes dolog. De hogyha mi eközben ezt annyira buzgón tesszük, hogy közben elfeledkezünk arról, hogy minket Isten arra választott ki, hogy világosság legyünk a nemzeteknek, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha valamilyen szinten a különbözőségünket megőrizzük, akkor tényleg Isten, tehát amikor kiesünk valamilyen módon a küldetésünkből, akkor Isten megenged olyan dolgokat, amelyek fölébresztik ezt bennünk. Popper Péter egy nagyon erős kifejezést használt, hogy ma, amikor ezt így megfogalmazta, azt mondta, hogy ő soha nem tartotta saját magát zsidónak, hanem mindig mások rugdosták őt bele ebbe a csoportba. És ez a mások rugdosták őt oda bele dolog, ez valahol azt gondolom, hogy Isten megengedte azt, nem csak neki, hanem sok más nagyon értékes zsidó embernek azt, hogy ő ráébredjen pont a gyűlölet, vagy a megvetés, vagy a támadások által, ne tudja elfelejteni, hogy ő zsidó. De azt, hogy valaki zsidó, még nem biztos, hogy érti is ezt, hogy és akkor mi van. Mert nagyon sok zsidó embernek az az identitás, hogy az a zsidó, hogy minket üldöznek. És akkor ez egy nagyon negatív identitás. Aha. És nem arra vagyunk elhívva, hogy minket üldözzenek, ez egy totál negatív, és sajnos Magyarországon, főleg a szekuláris zsidóság számára, mivel nem hisz a zsidóság istenében, meg nem olvassa a Bibliát, vagy ha igen, akkor csak egy ilyen kulturális szinten, ezért nem érti, vagy nem látja, vagy nem tud azonosulni azzal a fajta küldetéssel, amit ugye az elején felolvastam, hogy papok nemzetsége legyünk, és világosság a nemzeteknek, méghozzá nem olyan értelemben, vagy nem kizárólag olyan értelemben, hogy tudományos vívmányok, kulturális vívmányok, mert ugye nagyon sok tényleg zeneszerző, író, tudós van, akiket a zsidóság adott ennek a világnak, és az emberiség ezáltal ugye előbbre lépett, előbbre ment, hanem nekünk elsősorban az élő Istenről és az ő messiásáról kell tanúskodnunk ennek a világnak. Erre vagyunk elhívva. Ez az egyetlen elhívásunk van, és itt a Róma levelet szeretném neked idézni. Róma 11, 29. vers. Hiszen Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Tehát itt a lényeg az, hogy az ajándék többes számban van, az elhívás viszont egyes számban. Nincsen más elhívásunk. Csak ez a papi küldetés, vagy ez a világosság a nemzeteknek, vagy áldás lenni a népeknek. Ez mind ugyanaz járja körül. Ez a mi elhívásunk, ezért vagyunk. Isten annyira szerette a nemzeteket, hogy kiválasztott minket zsidókat.
1: A kiválasztottság mond-e valamit a modern fiataloknak? Hogyan lehet a zsidók kiválasztottságát, az elhívását a kereszténységbe átültetni, hiszen azért nagyon sok átfedés van. Tulajdonképpen mióta beszélgetünk, azon gondolkodom, hogy valójában, minthogyha ez mégiscsak egy lenne. Érted, hogy mire gondolok? A keresztények és a zsidóság, vagy a zsidók elhívása, hiszen Jézus maga is zsidó volt. Így tudjuk legalábbis.
0: Természetesen, igen. Tehát ugye a szelíd olajfának a képe, ez nagyon jól kiábrázolja, hogy még az új szövetség is, az összes szövetség, beleértve az új szövetséget is, a zsidókkal köttetett. Ugye Jeremiás proféta így mondja, hogy új szövetséget kötök Júda és Izrael házával. Tehát az új szövetséget is Jézus egy csupa zsidókból álló csoporttal kötötte ott az utolsó vacsorakor. És még az első gyülekezet is, tehát amikor kiárat a Szentlélek, az is egy kizárólag zsidókból vagy prozelitákból álló csoport volt, tehát olyan a prozeliták olyan nem zsidók, akik betérnek a judaizmusba, tehát ezért onnantól kezdve ők is zsidónak számítanak. Viszont ugye Pál volt pont annak a zászlóvivője, hogy a pogányokhoz elvinni az evangéliumot, és ugye hittek a nemzetek, és egyre többen beoltattak ebbe a szelíd olajfába. És ilyen módon azok a szellemi igazságok, azok mindentől kezdve érvényesek lettek a nem zsidó keresztények számára is. Tehát ez a küldetés, hogy világosság lenni, hogy az evangéliumot tovább adni, az érvényes lesz a nem zsidó keresztények számára is, és az üldöztetést is megörököltük. Tehát, hogy egy keresztény komolyan veszi a küldetését, akkor ő rá az ördög ugyanúgy fog haragudni, mint a zsidó népre. És ha egy keresztény elhanyagolja a küldetését, akkor valószínűleg Isten előbb-utóbb ugyanúgy neki is ilyen rugdosásokat fog megengedni, hogy fölébressze őt arra, hogy hoppá, kezdesz elaludni, vagy kezdesz kilépni, vagy kisodródni abból, amire elhívtalak téged. Aha. Tehát a zsidó néppel, ami történik, az számunkra mindenképp tanulság kell, hogy legyen keresztények számára.
1: Te, mint a Zsidók Jézusért Misszió Budapesti csapatának a vezetője, ezt egészen közelről látod. Hogyan kapcsolódik össze a keresztény élet a zsidó élettel, hogyha egyáltalán helyes a kérdés feltevés? Mit tudtok átemelni? Szokásokból? Ez azt jelenti, hogy akkor ti beszéltek rabbikkal is, ha éppen arra van szükség, beszéltek egy hitbéli vezetővel, egy pásztorral? Hogyan működik ez?
0: Hát ha jól értem a kérdésedet, akkor valami olyasmi, hogy hogyan kapcsoljuk össze ezt a két csoportot egymással, valamiképpen a zsidóság.
1: Igen,
0: igen. Igen. Valóban egy ilyen hídszerepben vagyunk. Egy kicsit zsidók, egy kicsit keresztények, vagy ahogy a szlogenünk az ugyan, hogy 100% zsidó, 100% keresztény. De inkább talán azt mondom, hogy egy kicsit benne vagyunk a zsidó közösségben. Az egyik lábunk ott van, a másik lábunk meg a keresztény közösségben, és hogyha ebből a pozícióból bármelyik irányba elmozdulunk, akkor már nem vagyunk a helyünkön. Ezt nekem elég hamar megmutatta az Úr, még mielőtt ebbe a misszióba beléptem, de én egy másik misszióban is, zsidó misszióban már előtte is voltam, és megértettem azt, hogy ez a fajta, hogy Jézus egy olyan pozícióban áll az Isten és ember között, hogy ebben ő megfeszül. Tehát az egyik kezével erőteljesen kapaszkodik és fogja a bűnös emberiséget, a másik kezével megkapaszkodik Istenbe. És valójában ez az a megfeszülés. És ő ennek a két világnak a határán áll, és ebben feszül meg, hogy ezt a két világot megbékítse egymással. És ez az, ahol mi messiás hívő zsidók is egy ilyen pozícióban állunk, hogy a két világ, a keresztények és a zsidók világa sajnos ugye Niccai zsinattól fogva elkezdett, és aztán egyre jobban el is szakadt egymástól. A Niccai zsinat volt az, ahol egy olyan döntést hoztak, 325-ben azt hiszem akkor volt, egy olyan döntést hoztak, hogy aki zsidóként követni akarja Jézust, annak mindent, ami zsidó, meg kell tagadni. A kóserétkezést, a zsidó ünnepeket, a szombattartást. De gyakorlatilag pogánnyá kell válnia ahhoz, hogy követhesse a zsidó messiást.
1: De miért?
0: És ez most nagyon hosszú lenne.
1: Egyszer beszélgetünk erről, mert nem is értem, hogy miért kéne. Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor melyik ünnepet tartjátok, de akkor folytasd, majd eljutunk oda is.
0: És ennek következtében kialakult két olyan közösség, aminek semmi köze nincs egymáshoz. Tehát, hogy a keresztényeknek a világa, a szokásai, még az ünnepei sem esnek oda, ahova a zsidó ünnepek, holott ezek eredetileg ugyanazok az ünnepek voltak. A Pészak, az a húsvétra, az pontosan akkor volt, a Savuot, az pontosan akkor, mikor a pünkösd, és aztán a Niccai zsinat volt az, amikor naptárilag is szétválasztották a zsidó ünnepeket a keresztény ünnepektől, mert egy másfajta számítási rendszert találtak ki, hogy még csak ebbe se legyen az, hogy véletlenül elkezdjenek gondolkodni a keresztények, hogy nekünk valami közünk lenne a zsidósághoz. És ez így vice versa volt. Tehát ennek következtében voltak olyan, tényleg olyan megtapasztalásaim, hogy egy zsidó nénivel beszélgettem, egy ukrán zsidó nénivel beszélgettem sok-sok évvel ezelőtt Jézusról, és akkor azt mondja nekem, hogy ugye Jézus félig ukrán volt, félig félig ukrán volt, ugye? Kérdezi tőlem ez a néni. Na, félig ukrán és félig mi? Mi volt a másik? Egészen megdöbbentem, hogy tehát, hogy az ő agyában, mivel ugye Ukrajnában is az ukrán keresztényeket látta, neki az ő agyában a Jézus az egy ukrán, kicsit ukrán, legalább félig ukrán volt. És hát ugye nagyon sok, ha elmegyünk a világ bármely tájára, és akkor látjuk azt, hogy hogyan ábrázolják Jézust, akkor látjuk, hogy mindenki a maga képére formálta ezt a Jézust, hogy esetleg ferdeszemű, vagy sötétbőr. Tehát az, hogy ő zsidó volt, ez így valahogy így elég sokáig így a szőnyeg alá lett söpörve. És ezért ez a messiási mozgalom, ami a 19. században indult, ez egy külön történet lenne elmondani ennek az egész történetét, de a Szentléleknek a munkája, amikor zsidó embereket úgy vezetett el annak a felismerésére, hogy Jézus a messiás, hogy ehhez az a nagyon erős meggyőződés is társult, hogy nekem nem kell bekapcsolódnom valamilyen keresztény felekezetbe ahhoz, hogy zsidóként a zsidó Jézust kövessem. És ekkor jöttek létre először jiddis ajkú zsinagógák, ahol hittek Jézusban. Kárpátalján voltak ilyenek. Na most ebben sem megyek mélyebben bele, tehát hogy elindult ez a mozgalom, és tényleg ez a lényege, hogy az egyház az valójában akkor lesz igazán egészséges és teljes, hogyha ez a körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség egyháza lesz, magyarán zsidók és nem zsidóknak az olyan fajta egysége, ami a messiásban, Jézusban és a Szentlélek által történik meg ez az egység, de nem jelent kulturális egybeolvadást, hanem megőrizhetjük mi, a mi zsidó identitásunkat, míg a magyarok természetesen a magyar identitásukat megőrizve követhetik a zsidó messiást. Tehát, hogy ez az, ami elindult, és ennek vagyunk mi, hát nem csak mi, hanem a messiási mozgalom, a képviselői, és mivel egy ilyen megfeszülő helyzetben vagyunk, hogy a zsidóknak túl keresztények, a keresztényeknek meg túl zsidók, ezért ez néha egy fájdalmas hely itt állni. De hát ha egyrakott minket Isten, akkor álljuk a sarat az ő kegyelméből.
1: Amikor arról beszéltünk korábban, hogy akkor jön el másodszor Jézus, amikor hívja őt Izrael népe, ez jelentheti-e azt, hogy van valami köze ahhoz a vágyott, és amint ti is dolgoztok, egységhez, amit az imént mondtál, keresztények és zsidók között?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés. Biztos, hogy van hozzá köze, mert egy test van, nincsen két test, tehát egy test van a messiásnak, és egy népe, egy gyakor és egy nyáj lesz. És ugye ahhoz, hogy egyáltalán a zsidó nép komolyan mérlegre tegye azt, hogy lehetséges-e, hogy Jézus a messiás, ahhoz meg kell látnia azt a változást, ami az egyházban úgy most már elindult. Tehát például azt, hogy az egyház, most nagyon sokan, egyre többen hívnak bennünket, hogy tartsunk egy széder vacsorát, vagy egy széder prezentációt, amiben megmutatjuk, hogy az utolsó vacsora és az úrvacsora maga az tulajdonképpen egy ilyen zsidó hagyományos szidervacsora keretében született meg. És hogy így, tehát ahogy a kereszténység egyre inkább ráébred a zsidó gyökereire, megváltozik a szíve zsidóság felé, ez szerintem egy feltétele annak, hogy a zsidóság kezdje venni azt a lehetőséget, hogy talán mégis Jézus a messiás, a megígért messiás.
1: Kata, végezetül még az elhívással kapcsolatban azért mondjunk arról a nagyon különleges elhívásról pár mondatot, ami a te elhívásod ennek fényében, amit eddig mondtál. Ezt most már azért úgy sejthetővé tette nagyjából a te elhívásodat. Én azt hiszem, de azért szívesen hallanám, hogy te erre hogy találtál rá.
0: Jó, akkor nem tudom hány mondat van erre, mert lehet röviden meg hosszan elmondani, de igen, sok mindent már korábban így már elmondtam, elmeséltem. A megtérés, tehát az én hátterem, akkor azért azt tudni kell, hogy egy anyai ágról vagyok zsidó származású, és nem kaptam otthon zsidó nevelést, tehát a judaizmusról, a zsidó életformáról nagyon minimális ismeretem volt, de természetesen a családnak a holokauszt élményeiről tudtam, és azért ez így bennem volt, hogy hát mi zsidók vagyunk, de hogy ez mit jelent, azt én nem értettem. És ugye ateistaként nőttem fel, 25 évesen tértem meg, és ott rögtön, ahogy mondom, már azon a bizonyos éjszakán, amikor először megérintett Isten, már megkaptam ezt az igét, ami aztán később kivilágosodott, hogy ez az én elhívásom. Tehát, hogy az elhívásom az egyrésztről, ugye az három részből áll ez a vers, a Jákob megmentetjeinek a, most nincs előttem, hogy is van, de az Izrael népének a helyreállítása, Jákob megmentetjeinek a hazatérítésében, és a pogányok világossága, ez a harmadik. Tehát ez a hármas feladatot látok magamnak, és ez bontja ki Isten. A pogányok világossága az szerintem egy folyamatos dolog, tehát mindig is, már a megtérésem pillanatától is voltam tanúja, a hitem tanúja, vagy Jézus tanúja a nem zsidó emberek számára. Aztán Isten egy bizonyos ponton elhívott a zsidó misszióba, és akkor lépett be ez az újabb aspektus az elhívásomnak, hogy a zsidók helyreállítása, tehát hogy helyre kell állniuk, meg kell találniuk azt, hogy miért is vagyunk mi zsidók, és mi a küldetésünk, és amikor ezt megértjük, akkor ebbe a küldetésbe lépjünk is be. És a zsidók Jézusért missziónak a fő fókusza amúgy a zsidó nép elérése az evangéliummal, de egy olyan módon, ahogy ez Pál apostolnál is volt, Pál a pogányok apostola volt, mégis minden egyes alkalommal, amikor egy új városba ment, az útja mindig a zsinagógába vezetett, és először mindig a saját népének tanúskodott Jézusról. És ezt azért tette, mert tudta, hogy mi a küldetése a mi népünknek. Az, hogy a pogányoknak, a nemzeteknek világosság legyen. Tehát, hogyha egy zsidó ember megismeri a világ világosságát, Jézust, akkor természetesen DNS szinten, zsigeri szinten azonnal beáll abba a küldetésbe, hogy a nemzetek számára világosság legyen. Tehát valójában munkatársakat szerzett magának Pál, amikor a zsinagógába ment tanúskodni. Úgyhogy ez a úgy nagy vonalakban úgy gondolom, hogy ez ilyen értelemben vagyunk most így a zsidó nép számára egy tanúskodó csoport, vagy csapat, de mindig ott van a szívünkben az, hogy azért vagyunk nekik tanúk, hogy ők aztán majd beálljanak a küldetésükbe, és hogy mi folyamatosan is, hogy amikor az utcán vagyunk, vagy az online térben vagyunk, akkor mi nagyon sok esetben nem zsidó emberek felé, hát a nagyszámok törvénye miatt sokkal több nem zsidó ember felé tudunk tanúskodni, mint zsidó ember felé. Tehát ezt folyamatosan betöltöm, ezt a részét is az elhívásomnak.
1: Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél. Köszönöm ezt a sok nagyon szép és nagyon hasznos és mély gondolatot. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek elindított ez valamit a fejében és a szívében, mert ezeken a dolgokon mindig érdemes merengeni. Hosszabban is akár. Az elhívásban rejlő erő minisorozatunkban itt a Hitem szerint mai epizódjában a vendégem volt Tarr Kata, a Zsidók Jézusért Misszió Budapesti csapatának a vezetője. Nagyon hálás vagyok érte, Kata. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy az úr áldjon meg bennetek.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetemegységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjas orszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringos utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása a több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzonház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés leadni az étteremnek. embernek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutka Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovic Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 90.

0: 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Jönnek a felújítások, torlódások lehetnek Budapesten, elindultak a nosztalgia járatok, súlyos az asszály Magyarországon, vészesen apad a Duna. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Folytatódik az István út és a Pozsonyi utca felújítása a negyedik kerületben. Csütörtöktől a beruházás második üteme indul, ami újabb forgalmi korlátozásokat hoz a környéken. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a már zajló aszfaltozási munkák mellett most újabb szakaszon kezdődik a felújítás, első lépésként a burkolat felmarásával. Bár az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatók maradnak, időszakos sávlezárásokra és torlódásokra kell számítani. A közlekedési társaság arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint válasszák inkább a közösségi közlekedést. Alternatívaként a 122E és a 20E buszjáratokat ajánlják, valamint a kötött pályás kapcsolatokat, például a 3-as metrót és a villamosokat. A környék közlekedését segíti, hogy a 12-es villamos már április közepe óta meghosszabbított útvonalon egészen a Lehel térig jár. A 14-es villamossal együtt így sűrűbb kapcsolatot biztosít Újpest, Rákospalota és Angyalföld között. A felújítás célja, hogy az útszakasz korszerűbb és biztonságosabb legyen. A tervek szerint a jövőben jobban használhatóvá válik a gyalogosok és a kerékpárosok számára is, valamint akadálymentesítik a területet. A munkálatok hosszabb távra szólnak, a teljes projekt várhatóan 2027 tavaszán fejeződik be, addig viszont maradnak a terelések, a szűkebb sávok és a kicsit hosszabb utazási idők. Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Icarus buszok, nosztalgia trolik, sőt a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Icarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Icarus 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Icarus 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva a nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is, most már bankkártyával is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény. Apró változásnak tűnik, de sokat számít, ahol eddig csak beton volt, hamarosan virágok és bokrok jelennek meg. Két budapesti helyszínen is zöld felületté alakítják a korábban burkolt területeket, a Fővárosi Önkormányzat közösségi költségvetésének keretében. A munkát a BKM főkert végzi. Az egyik érintett pont a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, ahol a terelő sziget kap új zöld arculatot. A másik helyszín az Árpád fejedelem útja a Margit híd budai híd főjénél, ahol a hosszú középsziget alakul át. A burkolatbontás után olyan növényeket telepítenek, amelyek jól bírják a városi környezet szélsőségeit, a hőséget, a szárazságot és a forgalom okozta terhelést. A választás a sziklagyepek és száraz füves puszták fajaira esett, amelyek természetes módon alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. A területeken több tucat növényfaj jelenik majd meg, például árvalányhaj, ökörfark, kóró vagy cickafark részben magvetésre, részben már kifejlett növények telepítésével. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek, míg a Kerepesi úti helyszínen fákat is telepítenek. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy a növények ne akadályozzák a beláthatóságot a forgalomban. Emellett a fák és a bokrok csoportos ültetésével egyfajta mikroklímát hoznak létre, így jobban védik egymást a hőtől, a széltől és a légszennyezéstől. A tervek szerint a magvetés nyár végén kezdődik, össze pedig hagymás növények, például nárciszok és krókuszok jelennek meg majd, illetve a földbe kerülnek. A fejlesztés célja, hogy a város forgalmas pontjain is megjelenjen a zöld, ami nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem a hőérzetet is javítja. Egy kis zöld a beton helyén, ami nyáron hűsít, ősszel virágzik, és közben csendben teszi élhetőbbé a várost. Nem kell belépőt venni, mégis egy kiállítás közepén találhatjuk magunkat, elég csak elsétálni az Andrássy úton. Különleges szabadtéri kiállítás nyílt a műcsarnok megnyitásának 130. évfordulója alkalmából. A tárlat a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székházának Bajza utcai oldalán látható, és egészen november 22-éig bárki számára szabadon megtekinthető. A tabló kiállítás a műcsarnok több mint egy évszázados történetét mutatja be. Az épületet 1896-ban tervezték, a milleniumi ünnepségre készült el, a Hősök tere és a Szépművészeti Múzeum mellett, a főváros egyik legfontosabb kulturális tengelyén. A mostani kiállítás nem csak múlt idézés, hanem azt is megmutatja, hogyan változott az intézmény szerepe az évtizedek során. A műcsarnok ma is a kortárs művészet egyik kiemelt helyszíne, ahol a hagyomány és az új irányzatok folyamatos párbeszédben vannak. A szervezők szerint az a cél, hogy a járókelők számára is megállíthatóvá tegyék ezt a történetet. A kerítésen elhelyezett tablók így nem csak informálnak, hanem egyfajta városi sétává alakítják a múlt felidézését. A jubileum azonban nem ér véget itt, ősszel egy nagyobb ünnepi kiállítással is készülnek, amely már a jelen és a jövő művészeti irányait is bemutatja. Addig viszont ott van ez a különleges szabadtéri tárlat, ahol egy séta közben is bele lehet botlani Budapest kulturális történetébe. Látványosan apada a Duna, vasárnap már újra előbukkant az úgynevezett Ínség szikla Budapesten, hangzott el az RTL híradóban. Vasárnap mindössze 87 cm-es vízállást mértek a Dunán, emiatt ismét láthatóvá vált az Ínség szikla Budapesten. A különleges szikla csak rendkívül alacsony vízállásnál bukkan elő, ezért sokan az aszály egyik jelképeként tekintenek rá. Nem csak a Dunánál súlyos a helyzet, az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, a kisebb folyók és tavak vízszintje is jelentősen csökkent. Békés megyében például egy tó teljesen kiszáradt a tartós csapadékhiány miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint különösen aggasztó, hogy a tavak természetes feltöltődési időszaka most ér véget. Ennek ellenére már most olyan szárazság tapasztalható, amely normál esetben inkább a legforróbb nyári hónapokra lenne jellemző. A szakemberek szerint, ha nem érkezik jelentősebb csapadék a következő hetekben, akkor tovább romolhat a helyzet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: csak így. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadásátvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
2: Időjárás.
1: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
1: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
0: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
2: A Burn készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
0: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: Rádió legjobb programjai.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A Világ Budapest nézett utána a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jórészt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota.

0: azóta is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
1: Programajánlót hallottak! Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete, Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett.
1: Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitó akciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price, great brands.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
10: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
11: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott: a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett.
0: Időjárás.
10: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
12: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, István Dániel vagyok. Már is indul a május 6-i szerdai Budapest Update, szokás szerint. Nyitjuk majd a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap lesz, miről mesélnem, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Új otthont kapott a budapesti cirkusz, művészet és kortást főiskola kampusza, majd többek között erről is lesz szó, illetőleg majd arról is mesélek, hogy nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként május 6-a van. 190 éve született Skalnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. Válogatás legismertebb épületeiből az Oktogon 4 épülete, a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi István tér, főposta épülete, aztán a Petőfi Sándor utca épületei, a Budapesti Tudományegyetem Szerb utcai épülete és az egyetem könyvtára. 102 éve született Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész, aki elsősorban portréfotóiról volt híres, külföldön Martin Szipál művész nevén Martin S. Martin. 101 éve született Temesi Hédi színésznő, kitüntetései 1982-ből az Érdemes Művészdíj, 95-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, 2001-ben hunyt el. 66 éve Hamburgban hunyt el Ábrahám Pál zeneszerző karmester a mai napon, operettjeit Magyarországon kívül Berlinben és Bécsben is bemutatták, 13 zenés darabot, valamint több mint 30 filmzenét köszönhetjük neki. 63 éve, hogy nincsen közöttünk, Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. Kármán Tódor munkatársaival, Petróci Istvánnal és Zurovec Vilmossal közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az a három feltaláló vezeték nevének kezdőbetűje alapján PKZ helikopter néven vált ismerté. Gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus volt, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek, a szuperszonikus légiközlekedés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek. Magyarországon látott napvilágot, a nagy matematikai tehetséggel is megáldott Kármán Tódor a Budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt tanársegéd lett Bánki Donát mellett, később a Ganzgyárban és az Aachen-i Egyetemen is dolgozott. Az első világháború idején a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumba került, ahol munkatársaival kifejlesztette az első forgószárnyas katonai repülőeszközt. 51 éve hunyt el Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország herceg prímása, eredeti nevén Pem József. 1948 tavaszán a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett a felekezeti iskolák államosítása miatt. 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 56-os forradalom idején Mindszentyt kiszabadították házi őrizetéből. November 3-i beszédében többek között hangsúlyozta, mint a katolikus egyház feje, kijelentem, hogy nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás irányával, sőt az egészséges fejlődést előmozdítjuk. Beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimről beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtószabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, melyen minden párt indulhat, továbbá a hit és erkölcs tanoktatás újraindítását. A felkelés leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971. szeptember 28-án a magyar kormány által adott amnestia alapján elhagyta a követség épületet, majd az országot, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Mivel a Vatikán kereste a megegyezést Magyarországgal, Mindszentyt 1974-ben felmentették hivatalaiból. Bécsben 83 éves korában hunyt el, hamvait hazahozták Mária cellből. 154 éve született Margó Ede szobrászművész, eredeti neve Morgenstern, leghíresebb alkotásai a nagyváradi Szacsvai Imre, illetve a debreceni Kossuth Lajos szobrok emlékművek voltak. 144 éve hunyt el Asbóth Lajos honvéd ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1849. január 15-től Debrecen katonai parancsnoka, majd január 26-ától alezredesként a szerveződő 12-es hadosztály parancsnoka volt. 85 éve hunyt el Maróti Géza építész, szobrász, festő, iparművész, aki Atlantisról írt könyvet, bejárta a világot, igazi világpolgár volt. Míg külföldön neves építészként dolgozhatott, hazájában jószerivel csak épületszobrászként és belső építészként foglalkoztatták. Többek között a Liszt Ferenc Zeneakadémia épületét díszítik szobrai. Élete főműve a máig teljes egészében kiadatlan kultúrtörténeti mű, Atlantis történetének monumentális feldolgozása. Ma a gomoly felők határozzák majd meg a napot, de csapadékra csak elvétve kell számítani, a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy új otthont kapott a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Táncfőiskola kampusza, a Pesterzsébeti Öntöde az amatőrök és a gyerekek számára is találkozó hely lesz majd.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam Budapest kapcsán röviddel ezelőtt. Például arról, hogy új otthont kapott a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, a Pest Erzsébeti Öntöde az amatőrök és a gyerekek számára is találkozóhely lesz. Mérföldkőnek nevezte az intézmény új épületének átadását a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Tánc Főiskola megbízott rektora. Riddl Kamilla az ez alkalomból tartott sajtótájékoztatón elmondta, új cirkusz és táncművészeti szintér jött létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, áll a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárs Tánc Főiskola közleményében. Mint a rektor fogalmazott, létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára. Az angolul Budapest Circus Arts and Contemporary Dance College BCDC nevet viselő, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművész tanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Az intézmény igényeinek megfelelően megőrizve az épületrész ipari csarnok jellegét, történt a rozsdaövezetből kiemelkedő Pest Erzsébeti zöld kampusz kialakítása. A több mint 100 éves ipari épület mintegy 1100 négyzetméteres részének energiahatékony felújításával, a legkorszerűbb innovatív technikai eszközökkel felszerelt gyakorlótereket hoztak létre. Az EU környezethatékony és digitális elvárásainak megfelelően lettek kialakítva az oktatási, kutatási és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és helyiségek. Egy álom megvalósulásának folyamatát kíséretjük figyelemmel, fogalmazott Fekete Péter a felújított épületrész átadásán. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója hangsúlyozta, a magas tető fedésének cseréjével hőszigetelt és energiagazdaságosan üzemeltethető cirkusz és táncművészeti szintereken folytatódhat az európai felsőoktatási, művészeti és művészetpedagógiai életében kiemelkedő és meghatározó magyar cirkusz pedagógiai és művészeti munka, hozzájárulva ehhez a Fővárosi Nagycirkusz szakmai innovációjához. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel egy hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók, közölt az intézmény. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ülőfelületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Az elmúlt években több időszaki rendezvényt tartottak a biodom területén, köztük Lampion Fesztivált, fényművészeti tárlatot, fotókiállítást és dinoszaurusz kiállítást. A biodom belső és külső tereit 2023. decemberre óta összesen 311 ezeren keresték fel. A Dzsungel a Városban koncepció azonban nem csak Budapesten működik. Két napra a globális AI párbeszéd kiemelt színhelye lesz Budapest. Május 21 és 22 között a Hunren Magyar Kutatási Hálózat és a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem immár második alkalommal még ambíciózusabb és még szélesebb spektrumot átölelő programmal rendezi meg az angol nyelvű AI Szimpózium 2026 tudományos konferenciáját. Az eseményen más világhírű kutatók mellett előadást tart Luke Ong, a mesterséges intelligenciáért és digitális gazdaságért felelős alelnök, és Mark Paulface, az ETH Zürich számítástechnikai tanszékének professzora, egyben a Microsoft Zürichi Spatial AI Lab igazgatója. A regisztrációhoz kötött, de ingyenesen látogatható rendezvénnyel a Hunren célja, hogy a magyar kutatók, fiatal tehetségek, egyetemi szereplők, fejlesztők és innovatív vállalatok Budapest is közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a mesterséges intelligencia nemzetközi élvonalával. A budapesti ingatlanpiacon mára egészen új jelentést kapott a drága szó. Ami néhány éve még lélektani határnak számított, az mostanra sok esetben az átlagár. A fővárosban is környékén például az eladó ingatlanok több mint 40%-át 100 millió forint felett hirdetik. A kínálati ár egyértelműen feljebb torlódott, a kereslet azonban ezt nem követte ugyanilyen tempóban, derül ki a zenga.hu felméréséből. Az adatok alapján jól látszik a kereslet kínálat közti feszültség erősödése, miközben a budapesti hirdetések esetében 10-ből 4 ingatlan árcédulája már a 100 milliós sávban mozog, a fővárosban vásárlók mindössze negyede keresebben az árkategóriában. Ez az arány vidéken még látványosabb különbségeket mutat. A Balaton környékén, különösen Veszprém és Somogy vármegyében is egyre gyakoribbak a 9 számjegyű árak, de a kereslet itt is inkább az alacsonyabb kategóriákba koncentrálódik, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Hasonló a helyzet Nyugat-Magyarországon is. Győr-Moson-Sopron vármegyében minden 5. ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. Ez az egyensúlytalanság nem véletlen. Az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelyek ára vagy négyzetméter ára kívül esik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthonstart program feltételein, tette hozzá Futó Péter. Ennek következménye pedig a növekvő alku és a hosszabb értékesítési idő, melynek során az eladók egyre inkább kénytelenek lesznek alkalmazkodni a realitásokhoz. Világsztárok és magyar zenészek lépnek fel a Jazzfest budapesti programjában. 12 országból csak nem 200 zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az 5. Jazzfest Budapesten. Június 27-től július 5-ig koncertet ad, mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd. Egy város attól lesz igazán értékes, ha minél több olyan kulturális rendezvénye van, amely bevonja a lakosságot. A Jazzfest Budapest ilyen, és bár az elmúlt időszakban számos nehézséggel néztünk szembe, a főváros támogató hozzáállásával sikerült idén is megszervezni, mondta Kleb Attila fesztiváligazgató a budapesti sajtótájékoztató. Arról is beszámolt, hogy a 2026-os rendezvény számos kerek évfordulóhoz kapcsolódik. 100 éves született a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane, 15 éve ünnepeljük a Nemzetközi Jazznapot, 5. évébe lépett a Budapest Jazzfest, amelyen az idén 70 éves Borbély Mihály, a hazai jazz kiemelkedő alakja is fellép. Ez egy olyan program, amelyre az egész világ odafigyel, a külföldi sajtó is komoly érdeklődést mutat, fűzte hozzá. A fellépő számos világsztár között lesz a gitárzene élő legendája, Aldi Meola, napjaink egyik legnagyobb hatású és legsokoldalú muzsikusa, aki június 28-án ad majd műsort. Nem sokára újabb programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a

0: Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete, Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett.
0: Időjárás.
1: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kisközösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Hollóműhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen juthassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57 per A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs és a több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. Három évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Vilább Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg kénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Budapest környék erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdéget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Tőzsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt!
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
10: Állítsd meg az őszülést belsőleg a katalázzal.
11: Kataláz. Keresd online, vagy a Kataláz weboldalán.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
14: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
13: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
15: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
15: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A testület emellett nyílt levélben fogalmazta meg elvárásaikat. Ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Napközben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
17: Május 6-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse az Ivett, a Frida, a Friderika, a János, a Tamara, az Ida, a Judit és a Ditta nevű hallgatókat. Ebből, ami igazi és vastag betűs, mármint úgy igazi, hogy a régi kis asztali naptár is jelöli, az az Ivett, a Frida és a Friderika. És boldog születésnapot mindenkinek, aki Zygmunt Freudel egy napon született. Szóval mindenkinek boldog szülinapot, aki május 6-i születése. Egyébként nem csak Freud, hanem George Clooney is ezen a napon született, de a történelem nagy a sorozatunknak a főszereplője Zygmunt Freud lesz a mai napon. Életöröm zenékkel indulunk is. Ez egy újabb Manna délelőtt, és egy újabb, most már mondhatni, hogy majdnem nyári nap. Jó reggel!
16: Életöröm zene. Ez a Manna. Szóval.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha ti is éreztétek már azt, hogy olyan szétszórtak vagytok, hogy nem tértek magatokhoz időnként, akkor itt van néhány tipp, amit a kutatók adnak, egy pofon egyszerű tipp igazából, nem is egy, hanem több, hogyha unod, hogy feledékeny vagy, akkor itt van, ami azonnal képes fejleszteni a memóriát. Tehát, hogyha az emlékező képességed már nem a régi, akkor érdemes nyilván ginkgo bilobát szedni, meg van egy csomó segítség, akár étrendkiegészítőben, vagy verstanulás, stb. De érdemes, amit most mondok, ezt megjegyezni, mert bizony ez tud segíteni valóban. Hétköznapi hasznos szokás, és csak be kell építeni a mindennapjainkba a fejlődés érdekében. Ugyanis a kutatók úgy találták, hogy még a nagyon kímélő edzések is növelhetik a kapcsolatot az agymemória kialakulásért és tárolásért felelős részei között. Készült egy tanulmány, ezt bizonyították be azzal a tanulmánnyal. Mit jelent a gyakorlatban? A legegyszerűbben azt, hogy azok az emberek, akik egy kicsi jogát vagy tajcsit is beiktatnak mindennapjaikba, vagy csak sétálnak egy nagyot, de rendszeresen teszik, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel emlékeznek rá, hogy hová tették például a kulcsaikat. A Kaliforniai Egyetem és a Japán Csukuba Egyetem kutatói bizonyították be, hogy még a nagyon könnyű edzések is növelhetik az agy memória kialakulásért és tárolásért felelős részei között a kapcsolatot. Egy 36 egészséges fiatal felnőtt bevonásával végzett vizsgálat során derült mindez ki. A kutatók felfedezték, hogy egyetlen 10 perces enyhe megerőltetés jelentős kognitív előnyökkel jár. A nagy felbontású funkcionális mágneses rezonancia képalkotás segítségével pedig a csapat röviddel az edzés után megvizsgálta az alanyok agyát, és a jobb kapcsolatot tapasztalta a hippocampalis gyrus fogazata és a kérgi területek között. Jelentsen ez most bármit is, a lényeg az az, hogy megfelelő fejlődést és olyan progresszív haladást jegyeztek fel, ami bizony a részletes memória feldolgozásért is felel. Az eredményeket egyébként a Proceedings of the National Academy of Science folyóiratban tették közé, ezt most azért olvasom fel, mert ezekre, ha rákerestek, akkor megtaláljátok az eredeti tanulmányokat is, nem azért, hogy itt most villan csak az angol kiejtéssel, hanem mert ezek olyan lényeges pontjai egyébként minden ilyen tanulmánynak, hogyha egy kicsit is bírjátok az angol nyelvet, vagy van türelmetek fordítgatni, akkor sokkal részletesebben le van ott írva ez. A hippocampus kritikus fontosságú az új emlékek létrehozásában. Ugye ez az egyik első agyi régió, ami az idősödésünk előre haladtával romlik. Tehát ez lesz az első olyan része az agyunknak, ami elkezd hanyatlani a kor előre haladtával, és sokkal súlyosabban teszi ezt Alzheimer-kor esetén. Ezt is kiemelte a téma kapcsán Máke Jassza, ennek a bizonyos projektnek a társvezetője. Azt is mondta, hogy a hippocampus működésének a javítása lényegében a memória javítását jelenti. Na de, ezt gyakorlatilag megakadályozhatja az Alzheimer-kor kialakulását, vagy szinten tudja azt tartani, hogy ne romoljék tovább a helyzet. Az idegtudósok úgy találták, hogy a fokozott kapcsolódási szint előre jelzi a felidézés mértékét is. Jassza a UCI Tanulás és Memória Neurobiológiai Központjának az igazgatója mondta el, hogy a korábbi kutatások arra fókuszáltak, hogy a testmozgás hogyan segíti elő az újagysejtek képződését a memória régiókban. Ez az új tanulmány viszont egy olyan azonnali hatást mutat be, és ez a hatás a megerősített kommunikáció az agy memória központú részei között itt mutatja be. Úgyhogy azt is mondták, hogy nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy új sejtek is születnek ennek köszönhetően, de persze ez egy olyan folyamat, aminek a kibontakozása azért egy kicsit tovább tart. Amit megfigyeltünk, az az, hogy ezek a 10 perces edzési időszakok közvetlenül edzés után mutattak jó eredményeket. Egy kevés fizikai aktivitás nagyon sokat segíthet, ezt is hangsúlyozta a kutató, és azt is mondta, hogy biztató, hogy egyre többen követik nyomon az edzési szokásaikat, például figyelemmel kísérik a megtett lépések számát. Még a napközbeni rövid séták is nagyon jelentősek, mert jelentős hatással lehetnek a memória és a felismerés javítására. Jassza és a kollégája UCI-on és a Csukuba Egyetemen kiterjesztették a korábbi kutatásokat, ezt a kutatási utat azáltal, hogy olyan idősebb felnőtteket is tesztelnek, akiknél nagyobb volt az életkorral összefüggő mentális károsodás kockázata, és hosszú távú beavatkozásokat végeztek annak megállapítására, hogy végeznek-e ezek az emberek rendszeres, rövid, könnyű testmozgást, és kiderült, hogy naponta több héten vagy hónapon keresztül végzett mozgás pozitív hatással lehet az agy szerkezetére és működésére. Úgyhogy egyértelmű, hogy óriási érték van annak megértésében, hogy az időseknél, vagy az idősödő korúaknál a testmozgás milyen elképesztően fontos, így ma már tudományosan az is bizonyított, hogy javaslatokat lehet tenni szakmailag a kognitív hanyatlás megelőzésére. Ez áll a tanulmány összefoglalójában, és ez azért fontos, mert a testmozgás az nem csak esztétikai kérdés, és nem csak az izomzatunknak, és nem csak az ízületeink egészsége szempontjából fontos, hanem azért is, mert mozgásra vagyunk kitalálva, és nyilván, ahogyan a bélagytenge is nagyon érdekesen összeköttetésben áll, és a pszichés és mentális egészségünket befolyásolja a béltraktus egészsége, pontosan ugyanígy befolyásolja a mozgás kultúránk, szokásaink, és a napi mozgás mennyiség, az agyi tevékenységet és az agyi épséget. Ezért kell minimum minden nap egy kicsit legalább sétálni. Úgyhogy hajrá, csak ügyesen! Cleopatra's favorite cat, boop-doop-bip-dee-le-dee-dee. Got his hands on Caesar's spats, boop-doop-bip-dee-le-dee. The heat was on as you could see, boop-doop-bip-dee-le-dee-dee. So he phoned on to Mark Anthony, boop-doop-bip-dee-le-dee-dee. Said my girlfriend's cat is small.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője zseniális Sigmund Freud, aki 1856-ban született a morvaországi Freibergben, ami ma Príbor Csehország területén található. Jakob Freud textilkereskedő gyermekeként éleseszű, jó humorú kereskedő volt az apuka, de nagyon szigorú apa. Az első házasságából ekkor már két felnőtt fia volt, a második házassága gyermektelen volt, és a harmadik házasságából Sigmundon kívül 7 további gyermek született. Sigmund 3 éves volt, amikor 1859-ben a Freud család Lipcsébe költözött, majd egy éves lipcsei tartózkodás után tovább vándoroltak, és Bécsben, az akkori Európa egyik legjelentősebb tudományos és kulturális centrumában talált magának végleges lakóhelyet a család.

Mert orvostan hallgatóként az érdeklődése elsősorban az élettan felé fordult, de a filozófiai kurzusokat is örömmel hallgatta. Az egzisztenciális és asszimilációs szempontok mellett a pályaválasztásában nagy szerepe volt a romantikus természet filozófiai érdeklődésének, amit Goethének a természetről szóló esszéje ébresztett fel benne. 1886-ban nyitott magánorvosi rendelőt Bécsben, akkoriban azokat a zavarokat, amiket ma már lelki eredetűnek tart a tudomány, idegrendszeri problémának vélték, és a kezelésüket is így próbálták megoldani, több-kevesebb sikerrel. Freud is több olyan beteggel találkozott, akiken az elfogadott kezelési mód nem, vagy csak átmenetileg segített, ezért aztán új módszerekkel próbálkozott. Kezdetben kollégája és barátja Joseph Breuer nyomán hipnózissal dolgozott, később pedig úgy látta, hogy nem mindenki hipnotizálható, és hogy hipnózisra nehéz tartós eredményeket elérni. Az is zavarta, hogy a páciensek nem emlékeznek az élményeikre. Felfedezte viszont, hogy az elfojtott, tudattalanná vált emlékek szabad asszociáció révén is felszínre hozhatóak, így arra kérte a pácienseit, hogy mondjanak el mindent, ami épp akkor eszükbe jut, még akkor is, ha jelentéktelennek, vagy éppen zavarba ejtőnek, vagy butuskának, érthetetlennek vélik azokat a bizonyos felbukkanó gondolatokat. Ezeket a szóbeli asszociációkat gondosan elemezve visszatérő témákat fedezett fel, csak úgy, mint a gyermekkori emlékek, vagy az álmok felidézésekor. Az elfojtott emlékek tudatosításában alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, és ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Regia, vagyis a királyi útnak. Freud úgynevezett topográfiai modelljében az emberi lelket egy jéghegyhez hasonlította, ahol a vízből kilátszó kicsi rész a tudatos élmény, a vízfelszín alatti sokkal nagyobb rész pedig a tudattalan, a vágyak, a késztetések, a hozzá nem férhető elfelejtett emlékek tára, amelyek ugyanakkor folytonosan befolyásolják a mindennapi életünket. Úgy vélte, hogy a tudattalanban zajló folyamatok hatással vannak az életünkre, megmutatkoznak a viccekben, az elszólásokban, az elfelejtésekben, hatással vannak minden gondolatunkra, az érzelmeinkre és a cselekedeteinkre is. Ez a pszichológiai determinizmus elve, amely szerint mindennek oka van, nincsenek véletlenek. Breuerrel együtt neurotikus betegekre specializálódva 1895-ben publikálták a tanulmányok a hisztériáról című kötetet, amelyben bemutatták többek között az egyik páciensük, Anna O., eredeti nevén Berta Pappenheim gyógyításával kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek után rendkívül termékeny időszak következett Freud életében, számos könyv és előadás jelezte elméletalkotói előrehaladásának az állomásait. Az évek során egyre több pszichés jelenséget térképezett fel. Az 1900-as álomfejtésben kifejti nézeteit arról, hogy az álomképek tudattalan tartalmakat szimbolizálnak, és ezek értelmezése révén feltárhatóvá válik a személyiséget mozgató tudattalan dinamika. Freud első úgynevezett topográfiai modelljében szemléltette a lélekről alkotott elgondolásait, és ezen elmélet szerint a pszichikus tartalmak létezési minőségük szerint három csoportba tartozhatnak: a tudatosba, a tudat előttesbe vagy a tudattalamba. A tudatos pszichikus tartalom az, amire figyelmünk éppen irányul, továbbá azok a gondolatok és érzések, emlékek, amelyek könnyen hozzáférhetőek, mások számára a szóbeli beszámoló alapján érthetőek, vagy a viselkedésből kikövetkeztethetőek. Freud becslése szerint a személyiség összes pszichikus tartalmainak mindössze 10%-a tudatos, mint ahogy már említettük, a vízben úszó jéghegy felszín felett látszó része. A tudat felelős azért, hogy az ember pontosan észlelje a környezetét, az őt körülvevő személyeket, illetve hogy szervezze és koordinálja az ember viselkedését. A tudat előttes, a tudattalan és a tudatos közti úgynevezett átjárási zóna. Emlékek, gondolatok, fogalmak, nevek, amelyek pillanatnyilag nem részei a tudatnak, de oda beemelhetők, szükség esetén hozzáférhetők, olyan információk, amelyekre az adott pillanatban nem gondolunk, tehát nincsenek jelen a tudatunkban, nincsenek elől a fejünkben, mondjuk így, de amelyek szükség esetén tudatossá tehetők. Ezt példázza, a nyelvemen van jelenség. Ja, itt van a nyelvemen, gyorsan akartam mondani, nem jut eszembe például.
például, ugye, amikor egy adott kifejezés vagy név hirtelen nem jut eszünkbe, nem tudjuk a tudatunkba húzni, de érezzük, hogy már közeledik a tudatosuláshoz. A tudattalan pedig a tudat küszöb alatti, így a tudat előttest is magába foglaló tartomány, amely az összes lelki tartalom 90%-át teszi ki. A jéghegy metaforánál maradva ez a felszín alatti láthatatlan rész, és igazából, ahogyan ezt a klasszikus modernség is írja,

e tartalmak eredetük szerint kétfélék. Egyrészük sosem volt tudatos, ilyenek például az ösztönén tartalmak, az újszülött és csecsemősöt javarészt a kisgyermekkori tapasztalatok és a perceptuális elhárítás. Másrészük az elfolytások nyomán tudattalanná vált olyan emlékek, vágyak, érzelmek, gondolatok, amelyek a személy önálló erőfeszítései ellenére is hozzáférhetetlenek a tudat számára. A pszichoanalitikus értelmezés szerint a tudattalan olyan információ tároló és feldolgozó, tehát például probléma megoldó, kreatív és alkotó rendszer, amely a tudatossal párhuzamosan működik, e működésnek köszönhető a látens tanulás, az intuíció és a heurisztikus gondolkodás, és tartalmazza mindazt, ami aktuálisan nincs a tudat, tehát a figyelem és az észlelés fókuszában. Na hát, akit érdekel Freud munkássága, az ő tézisei és felfedezései, érdemes utána olvasni a neten, elképesztő érdekes dolgokat tudhatunk meg.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A kék szeműek és a kék szeműség titka, hogy ígértem. Tehát, hogy a kék szemed van, akkor figyelj, mert valami nagyon fura dolgot derített ki rólad is a tudomány, mert hogy egy kutatás azt mutatja, hogy minden kék szemű embernek közös őse van. A tudomány jelen állása szerint ugyanis egyetlen közös őse van a kékszeműeknek, aki 6-10 ezer évvel ezelőtt született, a kék szemeket pedig egy génmutáció okozta annó, és a kutatók eddig évekig rossz helyen keresték a különleges szemszínnek az okát. A mutációt végül egy korábban nem vizsgált génen, jelesül a HERC2-n találták meg, mert hogy ez a gén kikapcsolja a barna színt, ezáltal felfedi a kéket. Minden kékszemű embernek pontosan ugyanaz a mutációja van. Hogy hogyan és mikor indult el ez a mutáció? Hát valószínűleg akkor, amikor az emberek Afrikából Európába vándoroltak, ez megmagyarázza, hogy jellemzően miért az európai származású embereknek van többnyire kék szeme. Eredetileg ugyanis mindannyiunknak barna szeme volt, ezt el is mondta a tanulmánnyal kapcsolatban Hans Eyberg, az Egyetem Sejt és Molekuláris Orvostudományi Tanszékének docense. Ám a kromoszómáinkban az OCA2-es gént érintő genetikai mutáció egy kapcsoló létrejöttét eredményezte, ami szó szerint kikapcsolta a barna szem előállításának, idézőjelben előállításának a képességét. A szem színe attól függ, hogy a melanin nevű pigmentből mennyi halmozódik fel a szem íriszében. Ez a melanin felelős a bőrünk, a szemünk és a hajunk színéért is. És amellett, hogy az íriszben lényegesen kevesebb melanin található, mint a barna szemű mogyoróbarna vagy zöld szeműek esetében, a kék szeműek DNS-ének a melanin termeléséért felelős részében nincs sok eltérés. A barna szeműek viszont sokkal több variációt mutatnak. Egyből azt a következtetést vonhatjuk le, mondta el a tanulmány szerzője, hogy minden kék szemű egyed ugyanahoz az őshöz kötődik. Mindannyian ugyanazt a kapcsolót örökölték, a DNS pontosan ugyanazon helyén. Ezen kívül több speciális tulajdonsággal és számos érdekességgel jár a kék szem. Világszerte az emberek kevesebb, mint 9%-ának van kék szeme, és ahogy utaltak már rá, a kék szem tudományos értelemben nem is kék, mert ahelyett, hogy a kék pigmentet tartalmazná, valójában csak hiányzik belőle az a pigment, ami barnává teszi a szemet. A kék szem színét a melanin határozza meg, a melanin pedig valójában barna. A szemünk színe pedig attól függ, hogy mennyi melanin van jelen az írisben. A barna szemek esetén van a legtöbb melanin az írisben, a kék szemekben a legkevesebb. A barna melanin az egyetlen pigment, ami a szemben létezik, nincs külön pigment a mogyoróbarnának vagy a zöldnek, így aztán a kéknek se. A szemek csak azért tűnnek ilyen színűnek, mert a fény az írisz rétegeibe ütközik és visszaverődik a szemlélő felé. Egyébként nem lehet megjósolni, hogy kék szeme lesz egy gyereknek, mert hogy egy időben azt hitték, hogy a szemszíne, beleértve a kék színű szemet is, egyszerű genetikai tulajdonság, a köztudat szerint meg lehet jósolni egy gyermek szemszínét, ha ismerjük a szüleit vagy a nagyszülei szemének a színét, legalábbis korábban így gondolták, a genetikusok viszont ma már tudják, hogy 16 különböző gén befolyásolja bizonyos mértékig a szemszínét, és messze nem attól az egy-két géntől függ a végeredmény, amiről azt hitték, hogy az írisz árnyalatát meghatározzák. A születéskori kék szem pedig nem azt jelenti, hogy a babának egész életében kék lesz a szeme, mert hogy az emberi szem születéskor még nem töltötte fel teljesen a melanin készleteit, ez az oka annak, hogy sok csecsemő, sőt a legtöbb szín, de akinek nem cipőgombarna, vagy ilyen kis gombbarna szeme van, de ők kék szemmel születnek, szinte ilyen sötétkék, mint a kis cicák szeme, olyan színű a szemük, de a szemük színe megváltozik, ahogy az íriszeikben egyre több melanin termelődik a korai gyermekkor során, úgyhogy nem kell aggódni, hogy a gyerek kezdi elveszíteni a baba kék szemszínét, teljesen normális, hogyha a kék szín barnává, mogyoróbarnává, vagy akár zöldé válik, ahogy a baba egyre idősebb lesz. Egyébként a kék szem néhány kockázattal is jár, ügyelni kell néhány dologra, a kék szemek kevesebb melanin tartalmaznak, tehát ahogy már ezt mondtam, ezért aztán a kutatások azt is kimutatták, hogy az írisz világosabb színei a következő problémákhoz és előnyökhöz kapcsolódhatnak, tehát kék szem uválisz, melanoma, szemrák egyik fajtájának a nagyobb kockázata, alacsonyabb a szürkehályak kialakulásának a kockázata viszont. Mivel sok kékszemű ember érzékenyebb a fényre, a nagyobb kockázata a retina UV-sugárzás általi károsodásának, a szemorvosok gyakran azt javasolják, hogy a kékszeműek egy kicsit óvatosabbak legyenek a napfénynek való kitettség érdekében, vagyis tekintetében, és annak érdekében, hogy ez ne ártson a szemüknek. Szerintem azt a kékszeműek meg is figyelték magukon. Én legalábbis biztosan, hogy nehezebben is bírom azt, amikor nagyon nagy napsütés van. Úgy tűnik, hogy az UV és a kék fény okozta szemkárosodás összefüggésben van azzal, hogy az ember élete során ki van téve ennek a sugárzásnak, úgyhogy csak 100%-ban UV sugárzást és a legtöbb kék fényt gátló napszemüveg viselését már gyerekkorban el kell kezdeni, úgyhogy ez most már nem flancolás, hanem egy komoly tudatos védelem a gyerekek szeme érdekében, meg hát a sajátunk érdekében is, úgyhogy most már tessék viselni a napszemüveget bátran. Főleg a kék szemüveg.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét megkönnyítő és megváltoztató találmányok sorozatunkban most egy nagyon érdekes rész jön, méghozzá a postabélyeg és bizonyos Sir Rowland Hill, akire érdemes minden december 3-án gondolni, és már eltelt ugyan egy pár nap a dátum óta, de mégis érdemes visszagondolni arra, hogy ő az, aki postabélyeggel bizonyította be, hogy sok kicsi sokra megy. Manapság ugye, amikor már alig-alig adunk fel a postán levelet, sajnos, de akkor is gyakrabban kapunk gépi díjbélyegzőt, nem pedig a méves hímes bélyeget. Nehéz elképzelni, hogy ez a rendszer tulajdonképpen nincs is 200 éves. Sir Rowland Hill ugyanis 1837-ben terjesztette be a brit kormány elé javaslatát, mely szerint bármely postai küldemény díja fél unciánként, ez nagyjából 14 gram, egy penni legyen, távolságtól függetlenül, és ezt az összeget a feladónak kelljen fizetnie. Az ötlet gazda pedig azzal indokolta a tervet, hogy szerinte a szerényebb néprétegek is bízvást igénybe vennék a szolgáltatást ilyen áron. Sir Rowland Hill 1795. december 3-án született Kidderminsterben, a társadalmi ügyek iránti érzékenységét pedig otthonról hozta. Az apukája volt az egyik birminghami iskola igazgatója. Rowlandre már gyerekkorában jellemző volt, hogy ami a keze ügyébe került, azt megreparálta. Iskolásként egy kis mellékes jövedelemhez jutott a tudományos kísérletekhez használt eszközök javítgatásáért. Ezt a mentalitást vitte tovább aztán felnőtt korába is, először mi mást az apja által igazgatott iskolát költöztette jobb helyre, és fejlesztette tovább. Például tudományos labort és úszómedencét építetett hozzá, valamint központi fűtést is alakítatott ki benne. 1819-et írunk, ez akkoriban abszolút kuriózumnak számított. Aztán a következő reform eszméje Dél-Ausztrália volt, áldozatos szervező munkája hozzájárult ahhoz, hogy a területre nem költöztettek elítélteket, hiszen Nagy-Britannia az ötödik kontinens a börtönszigetként tekintett nagyon sokáig, és a mai Adelaide környékén a féle brit értékeken és ideálokon alapuló kolónia született. 1834-ben vallásszabadsággal és elkötelezettséggel a társadalmi fejlődés és a polgári szabadság jogok iránt. Rá egy évre Rowland Hill újabb nagy fába vágta a fejszéjét, a postai szolgáltatások reformján kezdett el gondolkodni és munkálkodni. Addig ugyanis az volt a rendszer, hogy a címzet fizette a postaköltséget, emiatt azonban sokan kényszerültek lemondani a levelek átvételéről, ami nem csak a családi kapcsolatokat, hanem a hivatalos vagy üzleti ügyek intézését is ellehetetlenítette. A brit postát akkoriban fejetlenség, pazarlás, drágaság és lassúság jellemezte, a díjszabás is kusza volt, attól függött, hogy mekkora távolságot kellett megtennie a levélnek, és hány oldalas volt. Ráadásul a postai díjak fizetés alól mentesültek a nemesek, a parlament tagjai, a felsőház tagjai és a hivatalnokok, és összességében így a postaforgalom 12,5%-át ingyen kellett elvégezni. Rowland Hill aztán 1837-ben tett egy javaslatot, alacsony és egységes díjszabást tűzött ki célul, ami a küldemény súlyán és nem a távolságon alapult. A korabeli felmérések ugyanis kimutatták, hogy a postai szolgáltatásban nem a közlekedés, a levelek szállítása a legnagyobb tétel, hanem a felvételi és a kézbesítési munka. Akkoriban még nem használtak borítékot, hanem az összehajtogatott levélpapír külső oldalára írták a címzést, ahogy ezt egyébként például a Jane Austen regények filmadaptációiban lehet látni, vagy akár a Downton Abbey-ben, vagy a hasonló korban játszódó kosztümös filmekben. No, de vissza a történethez, Hill ötlete az volt, hogy a küldő fizesse meg a postai díjat méghozzá, vagy szabványos levélpapír vásárlásával a postán, vagy pedig enyvezett, felragasztható postabélyek formájában. Aztán így a megfizethető díjaknak hála a legszegényebb néprétegeknek is módjukban át levelet küldeni és levelet fogadni. Ahogy bevezették az uniformizált rendszert 1839-ben, 3 hónap alatt 120%-kal nőtt meg a postai forgalom. Az előre fizethető levéllapok nem bizonyultak kelendőnek, ám 1840 májusában megjelent a világ első felragasztható bélyege, amely abban a hónapban 21. születésnapját ünneplő Viktória királynőt ábrázolta. A Penny Blacknek elnevezett enyvezett bélyegnyomban sikert aratott, aztán a későbbi változatokon már megjelent a bélyegíveken a perforált lyuksor is, aminek köszönhetően a postás kisasszony könnyebben téphette le a kívánt számú bélyeget az ívről, a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem, postatörténelem.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és mivel szerda, itt van egy újabb vitamin szerda. A vendégem lesz a friss híreket követően Mosó Attila, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel a tavasz és a nyár elejé restartról beszélgetünk, mit tehetünk meg a tavaszi fáradtság ellen, illetve hogy megtámogassuk a szervezetünket a nyár időre. A friss hírek után kezdünk is.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős, napos időre számíthatunk, egyre súlyosabb az aszályhelyzet, nőtt az érdeklődés a nyári diák munkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
1: Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Tavaszi és nyár elejé restart, hogyan tudjunk segíteni ebben az ügyben a szervezetünknek? Vendégem lesz Mosó Attila, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. Már is kezdjük a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy újabb vitamin szerda, amiben a tavaszi fáradtságról és a tavaszi, illetve a nyár elejé restartról beszélgetek Mosó Attilával, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, aki igazán adekvát és autentikus ebben a témában is, úgyhogy kezdjük ott, Ati, és köszönöm, hogy ránk érsz egyben, hogy mi is az a tavaszi fáradtság, mert nagyon sokat emlegetjük, és sokan érezzük is, hogy olyan erőtlenek vagyunk, lassú, mint az őszi légy, pedig tavasz van, álmos vagyok, nyom a fejem, semmi nem úgy megy, de mi ez tulajdonképpen?
2: Én is üdvözlök mindenkit. Én kicsit azért kettészedném a tavaszi fáradtság témakörét, mert a klasszikus értelemben vett tavaszi fáradtság az, hál' Istennek, azért ma már nem létezik, ugye ezt eredetileg arra használtuk, ezt a kifejezést, amikor így a tél végére, ugye igazából a zöldség és friss zöldség állomány az ugye már teljesen megkopott, és már nem nagyon volt bevitel, főleg ilyen február tájékán még nagyon régen, amikor még a hűtők, meg mezőgazdaság ugye nem úgy működött, ahogy most. Azonban egy átvitt értelemben ez a tavaszi fáradtság azért megvan, hiszen véget ér az az időszaka az életünknek, amikor nagyon be vagyunk zárkózva, nem nagyon mozdulunk ki. Ugye jellemzően nagyon sok embernél ez a fizikai aktivitásban is megnyilvánul, hogy jóval kevesebbet mozog ilyenkor, és jön egy megújulás időszaka, hiszen azért a bioritmusunk azért valamennyire együtt mozog ezzel, tehát a tavasszal elkezdődnek, nyúlnak a nappalok, egyre tovább van világos, és ugye nekünk is egyre inkább van hangulatunk és kedvünk mozogni és megmozdulni, és igazából ma már azt gondolom, hogy leginkább ebben az átvitt értelemben használjuk ezt a kifejezést, amikor jön a megújulás korszaka, meg ugye szokták mondani viccesen, hogy elkezdünk készülni a nyári beachbodyra, és elkezdünk kicsit magunkra is odafigyelni.
1: Tehát akkor a tavaszi fáradtságot már most másképp kell értelmezni, ettől függetlenül létezik egy ilyen fajta fáradtság az évszakváltásnál, főleg akkor, amikor manapság már ugye hirtelen beköszönt a nyár, tehát nem nagyon van átmenet úgy, mint mondjuk egy tizen pár évvel ezelőtt volt.
2: Igen, hát sajnos, hogy ez a tavasz időszak, ez mondja, környezet vagy a klíma változásával együtt, ugye ez a tavaszi átmenet, ez nagyon lerövidül, tehát hogy az a klasszikus tavasz azért már az idei év az meglepően jól mutatta, amit várnánk egy tavasztól eddig, de igazából ez sajnos most már ez egyre kevésbé van, de az tény is annyi van, abszolút megvan egyrésztről, hogy várjuk azt a, hogy milyen megindul a reményteli várakozás abban a részében, hogy egyre többet tudunk a szabadban, a kertben, a levegőn lenni. Ezzel együtt ténylegesen nagyon sok embernek az aktivitása is megnő, tehát hogy visszaáll egy egészségesebb rendre, és megjön a kedvünk ahhoz, hogy jobbat, többet mozogjunk, sétáljunk, hiszen az időjárás is nem olyan zord, tehát tudunk sokkal több időt kint lenni, anélkül, hogy ez kellemetlen lenne. Tehát én azt gondolom, hogy erről szól leginkább ez a tavaszi fáradtság, hogy elkezdünk e felé fordulni, meg elkezdünk egy kicsit magunkra figyelni, és aktivizáljuk magunkat újra.
1: Miben tudunk, és hogyan tudunk segíteni ilyenkor a szervezetünknek, illetve mire fontos odafigyelni ilyenkor?
2: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát, hogy ha valakinek a téli időszak folyamán például a fizikai aktivitása nem volt elégséges, vagy nem volt, ott például a fokozatosság ebben egy nagyon fontos részem. Tehát, hogyha mondjuk nem nagyon mozgott, vagy nem nagyon mondjuk sétálni sem nagyon sétált, akkor nem most kezdjük el egyből az első tavaszi napon egy, nem tudom, 30 kilométeres túrával ezt az időszakot, mert az nem tesz jót azért a szervezetnek, hanem szoktassuk magunkat szépen fokozatosan a terheléshez vissza. Próbáljunk egy kicsit ennek így határt, önmérsékletet gyakorolni és határt szabni, és szépen fokozatosan visszaszoktatni magunkat az ilyen jellegű tevékenységekhez. A másik az, ami szerintem nagyon fontos, hogy és akkor maradnék az én kaptafámnál is azért, hogy például ne kezdjünk el ilyen óriási döppingszerűen, na akkor itt ennek a leküzdésére mindenféle vitamint kilószámra fogyasztani, hanem egy jól összerakott rendszerrel dolgozni, és összeválogatott vitaminokat, nyomelemeket pótolni. Aha. Ebben egyébként egy fontos szempont az, hogy nézzük meg azt, hogy mire is van igény, mi a célunk, mit szeretnénk elérni tulajdonképpen, tehát hogy valaki csak így egy általános feltöltésben gondolkozik, vagy ne adj Isten, van valami cél az idei évre, akár egy valami maraton, futóverseny, stb., amiben szeretne magának is bizonyítani. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ezek a felkészülésnek egy fontos elemei, és a táplálkozásban is megindul egy ilyen változás ösztönösen, hiszen egyre többet is, egyre jobban vágyunk a frissre, a nyersre, a saláták, a gyümölcsöknek a fogyasztására, plusz ráadásul azért az első tavaszi gyümölcsök is azért hamar megjelennek, és akkor az is meghozza a kedvet egy kicsit jobb táplálkozási irányba. Motivál minket.
1: Tavaszi fáradtság, annak a leküzdése, egyáltalán mi az a tavaszi fáradtság, és a tavaszi, illetve nyár elejé restart a szervezetünknek. Erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a testünket, a szervezetünket, vagyis testünket, lelkünket az elkövetkező időszakra, a nyári időszakra. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Tavaszi és nyár elejé restart, erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. Sok mindent elmondott már Attila jó tanácsként, de akkor folytassuk a sort, mi mindent tehetünk még meg, illetve létezik-e ez a bizonyos felkészülési igény a nyáridőre időseknél és gyerekeknél, és hogyha igen, akkor mennyiben kell másképp viselkednünk ebből a szempontból?
3: Én azt gondolom, hogy ha nem hanyagoljuk el magunkat a téli időszakban, tehát azért odafigyelünk arra is, hogy ha már jobban föl kell öltözni, meg adott esetben nehezebb a körülmény, de mozgásban maradunk a téli időszakban is, akkor igazából nem igényel külön felkészülést vagy rákészülést a tavaszi

0: ez azért életkorral együtt ez egyre egy lassabb folyamat, tehát oda kell figyelni arra a részére, hogy ne az legyen, hogy kizöldült a kert, mennyi minden van, és akkor hirtelen a szobai létből egyszer csak kiszakadunk, és egész nap kint van, és megy megállás nélkül, mert azért a szervezetnek ez nem egy ideális állapot. Ha valaki erre oda tud figyelni, vagy kell készülni rá, hogy télen is azért mozgásban tartja magát, akkor ez sokkal kevésbé megterhelő, ha pedig úgy alakult, hogy ez nem jött össze, akkor meg arra odafigyelni, hogy inkább kisebb részletekben, többször, egyszerre nem sokat, és így szoktatjuk magunkat hozzá a mindennapi aktivitáshoz újra.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban felfrissüljünk, és az energiaszintünk emelkedjen?
0: Hát szerintem a legfontosabb itt a prevenció, tehát hogyha nem hanyagoljuk el magunkat, ha meg már ez megvolt, akkor igazából a napi gyakorlat, tehát az, hogy minden nap csináljunk valami aktivitást, minden nap mozogjunk egy kicsit, és ne az legyen, hogy ilyen kampányszerűen csinálunk nagy terheléseket, és igazából akkor lehet a leggyorsabban visszaszerezni a formánkat, hogyha ez tényleg minden nap megtörténik, és beépül a gyakorlatba. Illetve nyilván vannak azért olyan, hogyha ez valakinek gond, akkor vannak terápiás lehetőségek is, amivel például állóképességet lehet javítani, de azt gondolom, hogy otthoni rutinban egy nagyon fontos elem az, hogy minden nap azért ott legyen az, hogy mozgunk egy kicsit, még akkor is, hogyha valaki például még abban a korban van, hogy dolgozik, akkor ott is azért az, hogy a munka mellett foglalkozik magával napi egy órát, és edzi magát, szoktatja magát hozzá a terheléshez vissza.
1: Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. A műsor mai vendége, a tavasz és a nyári megújulásról beszélgetünk már, mert az egészségünket, az energiaszintünket illeti. Attila, még ebben a blogban annyit beszéljünk meg, hogy mi az, ami igaz abból a mondásból, hogy érdemes azzal táplálkozni, ami az adott évszakban a rendelkezésünkre áll, mert nem véletlenül oda születtünk, ahova nem véletlenül azt adja nekünk az a föld, az az éghajlat, amit ad.
0: Igen, ez van egy ilyen trend, és ezt gondolom, hogy ez sok szempont alapján is egy abszolút jó irány, hogy elsősorban azt fogyasszuk, ami nekünk honos, tehát amit megszoktunk és meg tudunk termelni, vagy meg tudnánk termelni magunknak. Nyilván ez most a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, hiszen azért a szállítás, a nagy szállítás, az ugye mindenképpen ugye az ökológiai lábnyomon sem elhanyagolható mértékű, de egyébként abszolút ugye táplálkozástanilag is van egy ilyen irány, hogy alapvetően azokra a tápanyagokra van szükség, ami közegünkhöz igazodik, ezt pár pedig abból lehet leginkább meg összeszednünk, ami olyan növény, vagy olyan élelmiszer, ami itt terem meg a saját környezetünkben. Persze lehet ettől függetlenül mértékkel azért mindent enni, szóval nem kellett teljesen elzárkózni, de azért törekedjünk arra, hogy olyat tegyünk, ami itt van. Nyilván, ha minél frissebb, annál jobb, tehát hogyha az évszaknak megfelelően táplálkozunk, akkor az valószínűleg tápértékében is a lehető legjobbat fogja adni, hiszen nem kellett semmilyen mesterséges módon előnevelni, vagy utónevelni, vagy kisletetni az élést, vagy pont az, hogy ugye korán leszették, és tulajdonképpen erre ugye vannak technológiák, amikkel fel lehet gyorsítani az élést, tehát nyilván ezeknek az ilyen mondjuk úgy, hogy mahinált élelmiszereknek a tápanyag értéke azért nem az lesz, mint amikor például a napon szépen a maga ütemében, idejében megérik egy gyümölcs, tehát azért is érdemes mindig a szezonalitásra úgy figyelni, hogy nyáron ott vannak a frissek, ott vannak a gyümölcsök, rengeteg zöldség van, illetőleg, és akkor télen pedig már egyre inkább figyeljünk arra, hogy ott, ami ugye természetes módon elrakható, tehát az ilyen gumósok, a répafélék, hagymafélék, stb., és ugye ezek adják a bázisát, és aztán megint, amikor itt ráfordulunk a tavaszra, akkor előkerülnek a zöldek, a saláták, nyilván már abszolút ugye szezonja van az epernek jelenleg, tehát hogy ez megérik, nem sokára jönnek majd a cseresznye, meg a megyfélék is reméljük, tehát hogy azért ez alakul, és hogyha ennek megfelelően táplálkozunk, akkor igazából azokat a gyümölcsöket és zöldségeket tudjuk megenni, aminek valószínűleg a lehető legnagyobb a természetes tápanyag tartalma, és nem voltak, nem kellett őket semmilyen mesterséges trükkel mahinálni, hogy éppen fogyasztható legyen.
1: A műsor vendége ma Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel a tavasz, illetve nyár elejé restartról beszélgetünk, vitaminok, a testünk felkészítése a jó időre, életkortól függően, és attól függően,

Függetlenül is, és a következőkben arról beszélünk majd, hogy az étrend kiegészítőkkel, a mozgással, illetve alapvető vizsgálatokkal például kell-e élnünk ebben az időszakban, hogy valóban jól felkészüljünk a nyáridőre. Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Tavasz és nyár elejére start, erről beszélgetek. Ma Mosó Attila, a fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértővel. Attila nagyon sok mindent elmondott már erről, illetve ezzel kapcsolatban. Tehát összefoglalásképpen akkor kérlek, mondd el, Atti, hogy mi az, amit érdemes szedni, hogyha étrendkiegészítőkről beszélünk így a nyár előnél, kell-e? Illetve vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni ilyenkor az évszakváltásnál?
2: Amit én nagyon fontosnak gondolnék, hogy akkor kezdjük a kiegészítőkkel talán, mert az egy fontos eleme, vagy talán az egyszerűbbik eleme, mint a szűrővizsgálatok. A kiegészítőkből nagyon fontos az, hogy szedtünk-e bármit az elmúlt időszakban, hogy igazából indokolt-e, hogy valamit szedjünk, vagy ne szedjünk. Lehet egyébként, ha már ilyen feltöltődésről beszélünk, akkor egy multivitamin kurát, valamit keresni, amivel ezt tudjuk támogatni. Nem biztos, hogy szükséges, ezért ez nagyban függ az előző időszaknak a dolgaitól, szedtünk-e bármit, volt-e bármilyen igény. Tehát azért ez így általánosságban véve én azt gondolom, hogy nincs ilyen örökérvény, hogy na ez feltétlenül kellene. Lehet, hogy van igénye, lehet, hogy van indokoltsága, de lehet, hogy nincsen. Nyilván egy ilyen multivitamin kúra az a készletek feltöltésére adott esetben mindig hasznos lehet. Nem kell folyamatosan, de ha már feltöltődésről és rátervezésről beszélünk, akkor az például mindenképpen egy jó segítség lehet. A másik ilyen, hogyha nem voltunk aktívak, és most kezdünk vele, akkor valami olyan készítmény, ami az ízületek egészségét, rugalmasságát, a kötőszövetek állapotát segíti, az egy hasznos funkció lehet, hiszen ilyenkor, amikor még nem szoktuk meg a mozgást, akkor egy kicsit sérülékenyebbek vagyunk, tehát ezeknek a megelőzésére valami ilyen jellegű készítmény az lehet, hogy hasznos. Nyilván attól függ, hogy mennyire van erre, vagy mennyire volt mozgás az elmúlt időszakban, mennyi a tervezet, milyen célt céloz meg magának. Tehát, hogy ezek függvényében ez igazából azért abszolút még egy finom hangolandó kérdés. A szűrővizsgálatokban én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden évben menjünk el valamilyen szűrővizsgálatra. Ha ez éppen most tavaszra esik, ami lehet egy jó apropó, akkor azt ne hagyjuk ki. Ha voltunk nem olyan régen szűrővizsgálatok, akkor nem biztos, hogy célzottan ebbe az irányba szükség van, plusz most azért csak, hogy akkor itt feltöltődünk. Én azt gondolom, hogy a nyári szezonra készülés előtt egy anyai egy vizsgálat, egy ilyen bőrgyógyászati átnézés az mindig jó, még mielőtt neki kitesszük itt a naphosszú terhelésnek a bőrünket, hogy egy ilyen általános felmérés, hogy ne adj Isten, megnyugtassa mindenki magát, hogy tiszta lappal kezd neki ennek a szezonnak, az egy hasznos szűrővizsgálat, és azt talán szezonálisan tehető ide. Ezen kívül persze, hogyha bárkinek bármilyen problémája volt, tehát tudom én például keringési zavara, vagy keringési betegsége volt az elmúlt időszakban, mielőtt azért itt a nagy mozgás visszaépítésbe belekezd, akkor az lehet, hogy hasznos, lehet, hogy azt megnézheti, hogy ott nincs-e valami probléma, de általánosságban vagy azért ilyen nagy, hogy ez feltétlenül szűrővizsgálat, ezt mindenképpen meg kell csinálni, ilyen azért szerintem nincsen, itt az egyéni faktor az ebben abszolút meghatározó.
1: Még a zárásképpen még egy mondat, a gyerekekkel kapcsolatban mi az, ami fontos ebben az időszakban?
2: Egyrészt, hogy engedjük őket a levegőre, az szerintem egy nagyon fontos, hogy legyenek minél többet a jó levegőn, mozogjanak minél többet a levegőn, abszolút motiváljuk őket ebbe az irányba, és azért az UV-sugárzásra figyeljünk, hiszen az ő bőrük aztán meg még sérülékenyebb a felnőttekhez képest is, tehát hogyha kell, akkor naptejet használjunk, napvédelemre figyeljünk oda, folyadékfótlásra gyerekeknél emlékeztessük őket, hogy igyanak, és hagyjuk őket játszani és élvezni a jó időt.
1: Ez volt a tavaszi-nyári restart, vagy tavaszi-nyár elejé restart. Itt a Mannán Mosó Attilával beszélgettem, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrogenomika szakértő, aki el tudta mondani nekünk azt, hogy mire van szükségünk, mire érdemes odafigyelni, és mi az, amivel nem kell foglalkozni, és nem kell túlzásba vinni ebben az időszakban. Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen a figyelmet.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és mannapközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, szó lesz arról benne, hogy mikor adjunk főt rista cicának. Aztán jönnek azok a dolgok, amiket nem kéne a fürdőszobában tartani. Elkészítünk egy igazi, nagyon finom, igazi sűrű, még a grillezéshez, vagy simán csak egy nyers csokos párgához is kellemesen fogyasztható karamellizált hagymás dippet. És nem fogom mondani azt is, hogy milyen ételekkel tudjuk, és milyen irányba befolyásolni a testünk természetes illatát, szóval tulajdonképpen, ha jól étkezünk, akkor parfümre sem lenne szükség. Ez a Manna közé friss hírek után kezdünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk, hamarosan lejár az adóbevallás határideje, nőtt az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzemterületén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet. A művelet után a folyadékot a szennyvíz csatornába ürítették, de az abban lévő dugulás miatt a víz nem tudott elfolyni, ezért megjelent a talajszinten. A szakemberek megerősítették, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A szivárgást lokalizálták, valamint intézkedtek, hogy a színezett folyadék ne juthasson élő vízbe. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
1: Időjárás.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy mikor érdemes főtést adni a cicának, jönnek azok a dolgok, amiket nem szabadna a fürdőszobában tartani. Elkészítünk egy mártogatóst karamellizált hagymából, és jönnek azok az ételek, amivel befolyásolni tudjuk értelemszerűen jó irányba a testünk természetes illatát, hogy jó illatúak legyünk parfüm nélkül is. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: A táplálkozással kapcsolatban, a tudatos táplálkozással kapcsolatban nagyon sokféle hírt hallani, cikket olvasni, előadásokat hallhatunk szakértőktől, de arról talán még keveset beszéltünk, hogy befolyásolhatjuk azt is, hogy milyen illatunk van, méghozzá azzal, hogy mit eszünk meg. Vannak olyan ételek, amiktől kifejezetten kellemes illatú tud lenni a bőrünk, és hogyha ezeket folyamatosan megfelelő mennyiségben fogyasztjuk, akkor szabályozni tudjuk azt, hogy milyen a testünk illata, milyen a testünk kipárolgása. Nyilván mindannyiunknak megvan a maga természetes illata, ez egyedi, és az nem árt, hogyha tudjuk, hogy az elfogyasztott ételek viszont ezt befolyásolni tudják, nem is kicsit. Ami belőlünk árad, akár észrevesztük, akár nem, ez van. Tehát, hogyha ezt szeretnénk befolyásolni, még akkor is, hogyha mi nem érezzük pontosan, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy mit eszünk. Csak úgy, mint bizonyos ételek, amik elfogyasztása után kellemetlen lesz a testszag, mint a fokhagyma, a csípős ételek, a fűszeres ételek, a káposzta, a brokkoli és más kéntartalmú zöldségek. Vannak olyan élelmiszerek is, amiktől a testünk illata igazán kellemes lesz. Az az vagy, amit megeszel kifejezés, még soha nem volt ennyire igaz és tűpontos és szó szerint veendő, úgyhogy itt van ez a néhány étel, amitől viszont kifejezetten kellemes illatunk lesz, és természetes parfümként működnek. Az első a citrusfélék. A citrus egyfajta rossz szag semlegesítőként működik, amikor fogyasztjuk. Friss és élénkítő illata van, ha narancsot, grapefruitot, ananászt eszünk, akkor ezt az illatot vesszük át. Aki nem rajong ezekért a gyümölcsökért, az facsarjon lime-ot vagy citromot rendszeresen az italába, vagy ugye a reggeli éjgyomorra elfogyasztott pohár citromos langyos víz is kifejezetten jót tesz. A másik a jázmintea. Hogyha a jázmintát lime-mal vagy narancssal ízesítjük, akkor már duplát léptünk előre. Eleve minden gyógyteal segít kiüríteni a méreganyagokat a szervezetből, ezáltal fokozza a testünk természetes illatát, de a jázmintea az különösen csábító illatú, és ez teszi gyakorlatilag az emésztőrendszerünkkel is, megnyugtatja azt, és ahogy ez beszívódik a véráramba is, a jázmin kipárolgás igazán kellemes illatot ad a testünknek. Az alma. Az alma rágcsálása eltávolítja a lepedéket a fogakról, ezt tudjuk, valamint a leragadt élelmiszereket is, amik a szájban rejtőzhetnek. Ugyanezt teszi a baktériumokkal, amik a kellemetlen szagot okozzák, tehát már a szájüreg és a szájhigiénés szempontjából is létezik olyan élelmiszer, jelesül az alma például, aminek a fogyasztásával befolyásolni tudjuk például a lehelletünknek a kellemességét vagy kellemetlenségét. És itt van a következő, a joghurt. Ugye a bélrendszertől a bőrig a joghurtnak rengeteg jótékony hatása van. A természetesen előforduló probiotikumok szintén segíthetnek a testszag elleni küzdelemben, semlegesíteni képesek azt. Fogyasszuk gyakran, csak ne adjunk hozzá cukrot, vagy legalábbis ne túl sokat. Aztán ott van az almaecet. Például, amikor lábszagot érzünk, az almaecet a legjobb választás. Azt fogyasztva és külsőleges áztatásnál is egyaránt tisztító a hatása, tehát akinek olyan munkája van, hogy hosszan naponta zárt cipőben kell lennie 10 órákon keresztül, akkor érdemes esténként és reggelenként egy almaecetes áztatást ezt közölni. Mindig vízzel hígítsuk, hogy ne legyen túl savas, de akinek ilyen munkája van, hogy 10 órákat zárt cipőben kell, hogy legyen, akkor éjszakára érdemes szódabikarbónával beszórni a cipő belsejét. Aztán ott van az zeller. Ez az alulértékelt csoda növény, csoda zöldség, tele van rostokkal, kalóriaégető potenciállal, a zeller szár pedig tele van androsztenonnal és androsztenonnal, amelyek szagmolekulák. Amint felszabadulnak a szánkban, ezek a feromonok fokozzák a testünk izgalmát, aminek a hatására a test olyan jeleket és illatanyagokat bocsát ki, amik képesek vonzóbbá tenni a potenciális partnerek számára, tehát ebből a szempontból is hasznos az zeller. Aztán persze ott vannak a friss fűszernövények, a bazsalikom, a menta, a rozmaring és más gyógynövényekben található illóolajok, amiknek köszönhetően mindegyik növény gyakorlatilag szájvízként működik, elfedi minden fokhagymás vagy intenzív íz szagát, amit nem szeretnénk, hogyha a szánkban maradna. Főétel után egy mentás vagy bazsalikomos desszert vagy limonádé garantálja, hogy ebéd után ne legyen szájszagunk. Aztán természetesen ott van a gyömbér, ami egy határozottan erős illatú, de nem kell aggódni, hogyha hozzáadunk egy keveset az italhoz és ételhez, nem lesz zavaró. Viszont eltávolítja cserébe az egyéb kellemetlen szagokat a citromos gyömbéres jázmin tea, és akkor már háromat kombináltunk, ráadásul méregtelenítő tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a gázosodás a gond, akkor néhányszer egy gyömbér ezen a problémán is tud segíteni, úgyhogy a gyomrunkat is táplálni tudja. Ezeket a zöldségeket, ezeket az ételeket, fűszernövényeket, gyümölcsöket kell fogyasztani ahhoz, hogy automatikusan kellemes testszagunk legyen.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy csoda finom és nagyon egyszerűen elkészíthető mártogatóst fogunk ma megtanulni elkészíteni. Krémes és ízgazdag karamellizált hagyma van benne, tehát aki hagymarajongó, azt különösen füleljen most. Egyszerű is elkészíteni, jó nagy adagot érdemes belőle készíteni, és aztán már azt, hogy mivel mártogatjuk, tulajdonképpen csak ízlés, kedv és a konyhaszekrény kérdés, hogy mi van éppen otthon. Ha valaki egészségesen akar nasizni, akkor is érdemes most nagyon fülelni. Ez az, amit zöldségekkel, édes zellerrel, zellerszárral, halványító zellerrel, ki ugye nevezik, kukoricacsipszer, répával, uborkával, pirítóssal, vagy akár mondjuk ketós kenyérrel is mártogathatunk. Ha kifogyott az ember a parti étel ötletekből, vagy amit csak úgy nasizna délután, vagy kiülne a kertbe, vagy az erkérés elmajszolgatná csak úgy, hogy közben gyönyörködik a tájban, vagy csak néz egyenesen előre, akkor az avokádó krémen túl és a humuszon túl is létezik még világ. Érdemes például kipróbálni ezt a különleges karamellizált hagymával készült mártogatóst. Egyszerű, de időigényes, nem olyan vészes, azért nem kell megijedni, nem bonyolult, szuperkrémes, és olyan íze van, ami mindent megér. Szóval a receptnek a nagy előnye az, hogy a vegán étrendbe is beilleszthető, hiszen kizárólag növényi alapanyagokat kell használni. Természetesen ezek helyett tetszés szerint lehet vajat, tejfölt és krémsajtot is választani. Ki hogyan szereti. A hozzávalók egy 4 személyes adaghoz 3 darab vörös hagyma vékonyra szeletelve, 1,5 teáskanál só. Ezt lehet egyébként variálni, hogy 4 szem hagymával készítjük, 2 vörös, 2 lila hagyma, 1,5 teáskanál só, azt már mondtam is, az marad, akárhány hagymát is használunk, 1/2 deci fehér bor, ebben az esetben ez fontos, az aromája megmarad, az alkoholtartalom elpárolog, úgyhogy gyerekek is ehetnek belőle. 30 deka vegán krémsajt, szőba hőmérsékletű, és természetesen, hogyha valaki nem vegán, akkor normál krémsajt is használhat, vagy cottage cheese-t is, hogyha akarja, csak azt össze kell nyomkodni villával. Egy 1/2 teáskanál összenyomott fokhagyma, vagy fokhagyma granulátum, 2 evőkanál vegán vajhelyettesítő, vagy biomargarin, vagy kókuszvaj, vagy pedig sima vaj, hogyha nem vagyunk vegánok. 1 teáskanál cukor, érdemes ezt viszont kezeletlen nátcukorból, vagy barna, igazi barna cukorból, vagy melaszos nyers nátcukorból készíteni. 35 dek a vegán tejföl, vagy normál tejföl, és 3 evőkanál metélő hagyma apróra vágva. Ebben az esetben, ha nincsen otthon metélőhagyma, vagyis hétköznapi becenevén snidling, akkor simán az új hagymának a szárát is belecsapkodhatjuk, vagy pedig félholdakra vágjuk a porihagymát, és az is működik. No, egészen egyszerűen elkészítjük, felhevítjük a közepes méretű serpenyőt a vajjal, hozzáadjuk a hagymaszeleteket, karamellizáljuk, nagyjából 15 percig pirítjuk, hozzáadjuk a fehérbort, további 2-3 percig pirítjuk, hozzáadjuk a sót, a cukrot, alacsonyra vesszük a hőfokot, 25-30 perc alatt gyönyörű krémes, mély barna karamelles színűre pirul, 5-10 percenként egy kicsit meglögdössük, megkavarjuk, és hogyha elkezd leragadni, akkor hozzá kell adni egy-egy evőkanálnyi vizet. Amikor ez elkészült, félretesszük, hagyjuk kihűlni, kiborítjuk egy vágódeszkára, és nagyobb darabokra vagdossuk. A hagymát de egyébként ezt már az edényben is meg lehet a fakanállal nyomkodva. Szét lehet vágni őket, és akkor nem kell a vágódeszkát is összecsúcsmázni. Beletesszük egy közepes tálba, hozzáadjuk a többi hozzávalót, és összedolgozzuk egy szép összeálló krémmé, ízlés szerint lehet sózni, borsozni, és a fogyasztás előtt azért minimum 1 órát kell, hogy pihenjen a hűtőben, hogy meglegyen ez az igazi fincsi összeért íze. Na most ehhez egy rusztikus olivás csabattát például el tudok képzelni félbevágva, és egy kis vajon lepirítva serpenyőbe, és arra kenjük mindezt rá. Erre még lehet aztán cifrázásból reszelni sajtot, vagy tépkedni rá egy kis mozzarellát, ki hogyan szereti. Egy biztos, hogy ez olyan nagyon-nagyon finom, hogyha egy nagyobb adagot készítünk belőle, és elrakjuk a hűtőbe, akkor a grillezett húsokhoz, vagy egy fűszeres flekkenhez, egy hirtelen kisült húshoz is nagyon finom, de teszem hozzá, hogy a grill sajthoz, vagy egy simán a száraz serpenyőben megsütött füstölt mozzarellához is nagyon finom. Úgyhogy hagymarajongók, ezt érdemes kipróbálni egészségünkre.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Vannak dolgok, és vannak helyek, amik nem illenek össze. Mit jelent ez egészen pontosan? Ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem szabad bizonyos helyiségekben tárolni. Például a sminkeket a fürdőszobában. Ki gondolná? Ugye a legtöbben azért ott tartjuk át, vagy a táskánkban egy részét mondjuk, de vannak olyan dolgok, amiknek kifejezetten rosszat tesz az, hogyha a fürdőszobában tároljuk őket. Van 5 kiemelt ilyen dolog, ezt most el is fogom mondani New Deborah írása alapján, hogy mi ez. Egy igazán szép, letisztult fürdőszoba biztos, hogy nincs túlzsófolva, tisztán tartjuk, stb., de azért akkor is vannak olyan dolgok, amiknek például a páratartalom nem tesz jót. Elsőként mondjuk ugye ez jut eszünkbe, és meglepő módon, vagy nem meglepő módon, kinek mi, de a gyógyszerek ilyenek. Nem szabad a gyógyszereket a fürdőszobában tartani. Rengeteg gyógyszeres dobozon szerepel, hogy a készítmény száraz, hűvös helyen kell tartani, ami alig ha igaz a fürdőszobára, és bár sok fürdőszoba bútornak eleve része egy gyógyszeres szekrény, ha az nem úgy van kialakítva, hogy biztosan nem engedi be a nedvességet, akkor bizony nincs ott jó helye a gyógyszereknek. Az pedig még rosszabb, ha a gyógyszerek ráadásul egy alacsonyan lévő fürdőszobai fiókba kerülnek, amit például, Isten ne adja, a gyerekek is elérhetnek, vagy belenyúlhatnak. Így mindig az a biztos, hogy egy valóban száraz és hűvös helyre, a kamra egy felső polcára kerülnek. Például egy aranyos kis gyógyszeres dobozt ott rendszeresíthetünk. Aztán ott vannak a fémeszközök, tehát például ebben az esetben, hogyha szépészeti dolgokra gondolunk, akkor a pedikűr, manikűr készletünk, vagy a tartalék borotva fejek, csipeszek, mert hogy a pára miatt nagyon hamar meg tudnak rozsdásodni, úgyhogy sokkal jobb, hogyha keresünk nekik egy másmilyen helyet, mondjuk a hálószobában, az éjjeli szekrény fiókjában. Ez is jót tud tenni. Egy nagyobb csomag, vagy egy jól bevált olyan kis lezárható tasak, amiben belerakhatjuk az összes ilyen kis holminkat, az is jobb helyet kap akkor, hogyha nem a fürdőszobában van. Természetesen, hogyha olyan helyen tudjuk eltenni a fürdőszobában, ahol nem éri a pára, akkor még rendben is volna, de a sminkekre ez nem igaz. Teljesen érthető, hogyha az ember szeret a fürdőszobában sminkelni, de magát a sminkholmikat, a palettákat, a szemtusokat, a szemhéjceruzákat, a rúzsokat, a szájceruzákat, alapozókat, highlightereket, stb. És a hozzájuk tartozó eszközöket, hegyezőket, csipeszeket, kiskeféket, kisfésüket sokkal inkább érdemes máshol tárolni, például szintén a hálószobának egy polcán, vagy ha van a sminkasztalunk kis tükörrel, akkor annak a fiókjában. Minél tovább áll ugyanis például egy púder vagy sminkecset a fürdőszobában, a meleg és a páratartalom rendszeressége miatt sokkal nagyobb valószínűséggel fog idő előtt tönkre menni, például megavasodni. És bár a kedvenc rendszeresen akár nap mint nap használt sminkeknek valószínűleg nem lesz baja, mert hogy hamar elfogynak, többet használjuk. A ritkábban használt, például a különlegesebb dolgokat mindenképpen érdemes átpakolni máshová. Aztán például egyes tisztítószereknek sem tesz jót a fürdőszobában tárolás. Az egyik legkedveltebb tárolási helye bár a fürdőszobai csap alatt lévő kis szekrény vagy kosárka, ahol általában jó helye is van a tisztítószereknek, de vannak olyan tisztítószerek, amiket kifejezetten száraz hűvös helyen kell tartani, pont úgy, mint a gyógyszereket, úgyhogy a fürdőszobai szekrények már is rossz választás lehetnek, úgyhogy így érdemes megbizonyosodni arra, hogy milyen tisztítószereket érdemes máshová pakolni, úgyhogy mindig tessék elolvasni a flakonon lévő utasítást, és aztán eldönteni, hogy mi hova kerül, vagy hol az ideális tárolóhely számukra, de hozzájuk hasonlóan a bontott, nagyobb kiszerelésű háztartási papírtőlők, papírzsebkendők, vagy WC papírnak sincs sokáig jó hely a fürdőszobában, hiszen lenedvesedhetnek. Aztán ott vannak a tiszta törölközők, amiket szintén a fürdőszobában szoktunk tartani, de a törölközők ugye, mint a leggyakrabban használt fürdőszobai kellékeink, egyértelműen ott kellene, hogy legyenek, viszont arról nem szabad megfeledkezni, hogy hajlamosak a penészedésre a párás környezetben, így lehetőleg mindig csak azt a törcsit tartsuk a fürdőszobában, amit éppen használunk, de miután vizes lett, azt is érdemesebb a ruhaszárítóra tenni, vagy az ajtóra akasztani, hogy megszáradjon, és a következő alkalommal úgy használni azt, hogy száraz. Ugyanez egyébként igaz bármilyen szövetből készült holmira is, ágynemű ruha ott sincs. Pardon, ezzel kapcsolatban nekik sincsen jó helyük húzamosabb időn keresztül a fürdőszobában. Egy elfeledett pizsama, vagy egy kevésbé kedvelt ágynemű, ráadásul akár hosszú hónapokra, vagy évekre is a fürdőszobában ragadhat, ahol aztán idővel egyre több porral is vegyül, és ezt követően már alig ha lesz jó érzés bármelyiket használni, vagy felvenni, arról nem beszél, vagy az sem gazdaságos, hogy csak azért, mert rossz helyen tároltuk, újra ki kell mosni, és újra ki kell vasalni őket, úgyhogy ezeket érdemes fejben tartani, ezeknek a dolgoknak nem nagyon van jó helye a fürdőszobában.

A 98 pontot Manna FM Mannap Küzének az állatbarát rovata következik. Cica gazdik, tessék figyelni nagyon. A rizsfogyasztásról lesz szó. Ugye a rizs az egyik legnépszerűbb gabonaféle, amit világszerte fogyasztanak. Sokféle változatban, típusban és fajtában kapható, számos és számtalan étel elkészítésére használható. Egy városi legenda szerint nyers rizssel tilos etetni a madarakat, ezért most már az esküvőn sem rizst szórnak a templomból kiszaladó párocska újházasok fejére, hanem madáreledelt szokta, pontosan azért, hogyha felcsipegetik majd az esemény után a madárkák az ott maradt magot, akkor ne legyen bajuk. A mérsékelt rizsfogyasztás segítheti a macska emésztését, és igazából nagyon jó energiát is tud biztosítani a macskának. Mikor jó és biztonságos a macskának a barna és vagy a fehér rizs? Mrs. Keti kérdését tesszük föl, és válaszol is rá. Ugye, hogy korábban már Mrs. Ketinél lehetett olvasni, a rizs csodákra képes a macskák emésztését illetően, ezt különösen fontos kiemelni, mert mint tudjuk, a macskának rendkívül érzékeny gyomra van. Elég egy hétköznapi hasmenés is a bajhoz, hiszen ha nem figyelünk oda, könnyen dehidratáltsághoz vezethet. Kis mennyiségű főt rizs összekeverve a mindennapi eledelével javíthat az állat emésztésén azáltal, hogy megkeményíti a végterméket, és így elkerülhető a hasmenés. Ráadásul a rizsnyák az szépen be tudja vonni belülről a gyomor és a bélfalat, és aztán természetesen, hogyha nincs hasmenés, akkor a kiszáradástól is megmenti a cicát. A puha, nedves főt rizs pedig nagyon könnyen emészthető, sokkal tovább kell főzni, mint hogy magunknak pergős rizsként fogyasztanánk, egészen krémesre kell főzni, tehát több vízben kevesebb rizst. Ezen kívül a rizs nem mérgező, nincsenek különösebb mellékhatásai sem, ha megfelelő mennyiségben adjuk a cicának, akkor kifejezetten jót teszünk vele. Valójában számos macska eledel tartalmaz gabonaféléket, rizst, búzát vagy kukoricát, de a rizsben lévő szénhidrátok energiát adnak a macskának, ezzel egészen élénk tud maradni. Mikor nem javasolt rizst adni a cicának, adódik a kérdés, mert hát nyilván természetesen vannak ilyen esetek is, csak úgy, mint a legtöbb ételnél, a mértékletesség a kulcsfontosságú itt is, bizony vannak előnyei és hátrányai a rizsnek. A macskafélék kizárólag húsevők, tehát az elsődleges táplálék forrásuk a hús. A rizs nem biztosít megfelelő mennyiségű fehérjét, már pedig a macskának arra van a leginkább szüksége. Az emésztési előnyeit leszámítva, a rizsnek valójában nincs sok tápértéke a macskákra nézve, igazából a túl sok rizsfogyasztás alultápláltsághoz vezethet, ami nagy mértékben befolyásolja a macskák érettartamát, általános egészségi állapotát is. Ha teljes mértékben kimarad az étrendjükből, akkor sem történik semmi gond, de időnként jó adni, hogyha úgy látjuk, hogy egy picit baj van a cicának a gyomrával, akkor egy ilyen egészen krémesre, pépesre főzött rizst, mondjuk teljesen egyszerűen elkészített vízben megfőtt csirke mellel kell keverni, és akkor biztos, hogy jót tettünk már a cica gyomrának. Szóval éppen ezért csak annyi rizs legyen a cicuska tápjában, akár keverve, akár eredendően benne, amennyi az ő emésztéséhez feltétlenül szükséges, úgy, ahogyan ezt egyébként különböző dietetikai tápok is adják. Fontos, hogy nyers is soha semmilyen körülmények között nem adunk a macskának, senkinek sem, még a kölyköknek sem. A főt rizst viszont szétfőzve krémesre, kis mennyiségben a cica eledellel összekeverve nyugodtan fogyaszthatja a kis kedvencünk. Azt is inkább csak akkor, hogy a komolyabb hasmenéssel szenved a cica. Időnként érdemes nekik adni téli időben egyszer-egyszer krémesre szétfőzött rizst. Ha szeretné az ember becsempészni a rizst a cica étrendjébe, akkor fontos, hogy az összetevőknek legalább a fele hús legyen, de inkább 75% a legideálisabb arány. Úgyhogy érdemes olyan tápot választani, akár nedveset, akár szárazat, amiben ilyen arányban van jelen a hústartalom, mert a cicáknak elsősorban és elsődlegesen azt kell fogyasztaniuk.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb musikák. A finomságok között ma itt lesz az Alphaville, Kelly Osborne, Pendulum, Peli Barna, a Budapest Orchestra projekt a Jazzation-nel, Tandy Flora, Corey Henry, Avril Lavigne és a Backstreet Boys. Velük indulunk a friss hírek után.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyha feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
11: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
2: Reklám hangzott el.
12: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A Kádár korszak kultúrpolitikája, de a középkori egyházak témája is szerepelt a történelem érettségin. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehet választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik.
1: Időjárás.
12: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok között itt lesz az Alphaville, Kelly Osbourne, Pantolum, Peli Barna, Tandy Flora, Cory Henry, Avril Lavigne és a Backstreet Boys. Ez az I Want It That Way. Velük indul a mai zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között most. Újra a zseniális Cory Henry, az a férfi, aki úgy tudja, mondjuk úgy az igét hirdetni, vagy úgy tudja a szeretet erejét hirdetni, vagy úgy tudja az Istenhez való odafordulásnak a fontosságát hirdetni, hogy az ember nem is veszi észre, hogy a zenéjén keresztül milyen érzések születnek benne, minek köszönhetően csak azt érzi, hogy nagyon jól van. Ugye korábban is beszéltem már Cory Henryről, most az a dal, amit meghallgatunk tőle, a Love Will Find a Way, vagyis hogy a szerelem az megtalálja az útját, vagy utat talál magának. Talán magyarul így fordítanánk, ez is egy nagyon-nagyon fontos muzsika hit szempontból is, illetve vígasz szempontjából is, én azt hiszem. Egy kedves barátom azt mondta nekem, hogy amíg a szeretet hatalma nem tudja legyőzni a hatalom szeretetét, mert az emberek inkább a hatalmat szeretik, mint a szeretet hatalmát, vagy a szeretet erejét, addig nem lesz rend a földön, és sajnos ez egyrészt nagyon-nagyon igaz, másrészt pedig itt van az, amiért és amin dolgoznunk kell egyénenként is, és kis közösségekként is, és szerintem ilyenkor óriási nagy súlya van a muzsikának. És Cory Henry és a Funk Apostles nevű zenekara, vagy bandája, ők pont ezzel foglalkoznak, pont ezt teszik. Azt mondta egyszer Cory Henry, hogy az emberi hang annyira erőteljes, szokták volt mondani, hogy a hangunk a legtisztább energetikai lenyomatunk, tehát tulajdonképpen a személyiségünknek a legtisztább lenyomata, egészen könnyen felismerhető, megismerhető egy embernek a valódi belső énje, a magja a hangján keresztül, hogyha csak a hangjára figyelünk. Azt mondta Cory Henry, hogy amikor énekelek, az egy plusz módja annak, hogy kapcsolatba lépjek és kommunikáljak az emberekkel, túlmutatva azon, amit pusztán az orgonán játszva tehetek. Ugye ő Hammond orgonán játszik, ennek van szintén egy nagyon különleges érzést okozó hangzása. Azt mondja, a szavaimon keresztül képes vagyok átadni ezeket az üzeneteket, amelyek igazán fontosak és jelentőségteljesek számomra. Kihívás minden este így a középpontban lenni, de készen állok rá, mert az embereknek tovább kell adnom azt, ami hozzám megérkezik. Az Art of Love című album az, amiről ezt a dalt választottuk, és amin szintén Cory Henry bebizonyítja, hogy több, mint alkalmas erre a kihívásra, hogy hirdesse a szeretetet, annak az erejét és a hitnek az erejét. Látszólag könnyedén, kecsességgel, higgadsággal, vagánysággal, lazassággal áll a színpadon is énekel, hogyha a Love Will Find a Way-nek mondjuk meghallgatjuk, vagy megnézzük, leginkább ez a lényeg, hogy lássuk a videóklipet is, ami hozzá készült, vagy a felvételt, inkább ezt mondom, ami hozzá készült, amikor Los Angelesben élőben játszotta ezt a dalt, hát ez valami egészen elképesztő, hogy a vokalistákkal, a zenekarral mind együtt, egyfajta ugyanazon energiával hirdetik a szeretetnek a fontosságát, ami azért nagyon-nagyon lényeges, mert manapság ebben a nagyon gyors és nagyon nehéz, nagyon sűrű világ van, és a sűrű most, hát hogy mondjam, csak a dolgoknak a súlyát jelenti inkább. Itt különösen fontos odafigyelni arra, hogy a szeretet körülöttünk meglegyen, hogy próbáljunk meg szeretettel fordulni a dolgok felé, és egyébként ez a tárgyakra, a helyzetekre, a nehézségekre ugyanúgy igaz. Én nem azt mondom, hogy szeressünk egy balesetet, és nem is azt mondom, hogy szeressük a nehézséget, de hogyha hiszünk a szeretet erejében, akkor hiszünk abban, hogy van egy feljebb való, az az Isten, aki gondoskodik rólunk, és aki képes ezen átsegíteni minket, és hogyha most valaki megfogja a fejét, hogy jaj, jó, de hát ez meg ez a bajom, és már mióta ez a bajom, igen, de gondoljunk arra is, hogy bárki és mindenki, amikor baj van, mi az első, amit kiereszt a száján egy nagy sóhajjal kísérve, az az, hogy jaj, Istenem, segíts. Úgyhogy ezért kell a szeretet erejére odafigyelni, és ezért kell Cory Henryre is odafigyelni. Ő következik most a zenei finomságok között, ez a Love Will Find a Way, itt a Manna.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most a betétdalokat, de leginkább az animációs filmeket ünnepeljük, és ezen belül is minden idők legsikeresebb magyar produkcióját, a Macskafogót az animációs produkciók között, amit szerintem mindannyian tudunk idézni, számtalan sort belőle, és aminek az ikonikus dala a négy gengszter, amit a négy patkány énekel, ezt fogjuk most meghallgatni itt a zenei finomságok között. A Budapest Orchestra projekt és a Jazz Station közös előadásában. No, de hogy mi is a története, akár magának a Macskafogónak, meg ennek a dalnak is, hát ez időben is és térben is el kell, hogy utazzunk. Amiről szó van, az a Manhattan Transfer Four Brothers című dala, vagyis a Négy Fivér című dala, ami is tulajdonképpen Nepp Józsefet arra késztette, hogy elkészítse a Macskafogót. 1986. október 2-án mutatták be Magyarországon az azóta már kultikussá vált rajzfilmet, amit bárhányszor, bárhol, bármikor meg tud nézni az ember. Imádjuk a betétdalokat belőle, különösen ezt a Négy Gangster címűt, amit most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, és a természetesen imádjuk a szöveget is, minden mondatát és a karaktereket is, bár Nick Grabowski, ugye a főszereplő, az X bolygón élő egerek utolsó megmentőjének a kalandjait elkészíteni, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt fáklyás menet, viszont a forgalomba hozatala óta generációk nőttek fel rajta, és most már sok-sok-sok éve idézik a szállóigé vált mondatokat. Úgyhogy nézzük akkor most meg, hogy tulajdonképpen hogyan kötődik össze a Manhattan Transfer és a Four Brothers című daluk Nepp Józseffel és a Macskafogóval. Még tervben sem volt ez a kémfilm animációs paródia, sem az ötlete, amikor Nepp József szembe találkozott ezzel a bizonyos Four Brothers című dallal a Manhattan Transfertől, és a későbbi forgatókönyvíró 2017-es utolsó interjújában mondta azt el, hogy utánozhatatlan csodának tartotta, hogyan a négy énekes a szaxofon tempójához igazodva énekelt, és annyira megtetszett neki a Four Brothers, hogy mindenképpen szeretett volna egy olyan filmet készíteni, amiben ez a dal valamilyen formában valahogyan szerepelhet, úgyhogy ez lett a Négy Gangster, a Bérgyilkos Patkányok dala, amit ott elő is adnak, ugye, mint egy ilyen revű produkció. A nóta eredeti változatóért amúgy $10,000 kellett kifizetni, ami majdnem több volt, mint a Macskafogó teljes költségvetése, de ennek ellenére a későbbi amerikai forgalmazó kiszedette egyébként a filmből ezt a részt. Zseniális maga a rajz, zseniális a dallam, zseniálisak a figurák, tehát gyakorlatilag egy molerúzs és a valahogy a 20-as évek Amerikájának a füstös bárhangulata keveredik össze benne, és akkor vissza még Nepp József, ezt nagyon kedvelte a 80-as évek akciófilmjeit Nepp József, és az ez irányú szeretetét nem kicsit tudta aztán később szerencsére integrálni a forgatókönyvébe a Macskafogónak. Többek között James Bond, Indiana Jones és Superman voltak rá leginkább hatással, a legnagyobb hatással, és a főhősét azért is nevezte Grabowskinak, mert az akkoriban divatos volt Amerikában kicsi lengyel cseh hangzású névvel ellátni a főszereplőt, sőt a gangstereknek, illetve hát az igazságtevőknek is mindig volt valami érdekes kelet-európai vonala. Ternovszki Béla rendező is látott fantáziát nyilván a készülő film ötletben, és majdnem biztosak voltak abban, hogy a kultúrpolitika első embereit nem fogják meggyőzni vele, nem is sikerült. Akkoriban a filmet készítő Pannonia filmstúdió, hanem megrendelésre gyártott produkciókat, akkor pályázat útján kapott támogatást az állami vezetéstől. Erre a filmötletre a döntnökök egy forintot sem adtak. És ahogyan Edlington kapitány a filmben, ugye készítők is bíztak a maguk 1%-ában, a financiális problémákat egy kanadai és egy német producer közreműködése oldotta meg, az előbbinek azonban komoly elvárásai is voltak. No de a lényeg mégiscsak az, hogy a Macskafogó megszületett, hogy ez a dal is itt van a betétdalok közül. A zenei finomságok között most szól a Macskafogóval a Négy Gangster.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Pendulum és Steven Wilson közös dala következik itt a zenei finomságok között, ez a The Fountain, vagyis a forrás. A Pendulumról érdemes tudni, hogy egy nagyon fincsi, általában drum and bass zenét játszó zenekar, úgyhogy a most következő dolog, ez a The Fountain című is ilyen lesz, de annak a lájtosabb verziója, amiben a drum and bass rész, a ritmus az, amit a szívünkbe tud nyomni tempóként, az leginkább arra való, legalábbis szerintem aztán majd eldöntitek, hogy így van-e, hogyha meghallgatjátok a dalt, hogy rögzítse és felerősítse a dalnak a mondani valóját, a dal szövegét, mert ott nagyon fontos a szövege, hogy hogyan találjuk meg és hogyan keressük meg magunkban a forrást, hogy miért fontos megkeresni azt, hogy mi miből fakad, hogy miért fontos tudni arról, hogy egy szerelemben, amikor úgy érzem, hogy én már nem vagyok ebben, hogy ez már nem tud többet adni, vagy a másik érzi így, és nem találjuk meg az okát, addig nem fogjuk tudni megérteni. Szokták volt mondani, hogyha megszűnik az ok, akkor megszűnik az okozat is, és ebből a szempontból, ahogyan ezt énekli a Pendulum, pontosabban az énekese, nagyon-nagyon fontos, mert az, amikor úgy érzed, hogy most már szépen megyek kifelé valamiből, megtalálom a fényt, magam mögött hagyom a sötétséget, de biztos, hogyha el is hagyom azt, ahol most vagyok, ott hagyom a nyomaimat. Lesz valami belőlem valahol. Egy olyan darabka, aminek jelentősége van, ami adni tud. Akár annak, akivel együtt voltam, hiszen tovább hordoz engem is önmagában, akár pedig annak a környezetnek, akikkel és ahol én jelen voltam. A zenekar 2002-ben alakult, két producer, Rob Swire és Gareth McGrillen kollaborációjából, ők csak így for fun elkezdtek együtt zenélni, és aztán később csatlakozott hozzájuk DJ Paul L. Hornet Harding, és amikor Rob irányításával ők hárman azt mondták, hogy oké, mi leszünk a Hold Your Color című albumot kiadó Pendulum, onnantól kezdve elkezdték forgatni a zenéjüket a neten. A sikerességük után Rob Swire valóságos önkiteljesítésbe kezdett, és a koncertjeiken maga kezdte énekelni a számai dalszövegeit, és a zenekarába gitárosokat és élőben játszott dobost is felvett, és aztán a következő albumnál, az In Silicon-nál pedig már leváltotta a számítógépeket, és szinte teljes mértékben instrumentálisan rögzítette a dalokat, a szövegeket pedig maga énekelte fel ott is, és aztán így alakult ki az a jellegzetes hangzás, amire azt mondják, hogy az elektronika perfekcionista szemléletét képviseli és ötvözi az erőteljes rockkal. És nagyon így van különben, mert ha rájuk nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez egy rockzenekar. Ezek rockerek, ezek a fiúk. De amikor meghalljuk a zenét, akkor nagyon sokszor emelkedik ki a dallamvilágból a drum and bass, és közben pedig szépen a háttérben, mint egy óvó, erőteljes, kigyúrt motoros nagybácsi nagyszakállal vagány bőrszerkóban ott áll a rock, és támogatólag széttárja a karjait. Hát most ez csak egy ilyen kis kép, ami az én fejemben megjelenik a zenéjük hallatán, de szerintem valami ilyesmi nálatok is meg fog jelenni. Szóval így alakult ki ez a jellegzetes hangzás, és aztán a Pendulum hibrid koktél receptje, hogyha nevezhetjük így, mert nagyon sok helyen és sok interjúban előszeretettel nevezik így, egyszer egy elhangzott interjúban így nevezték őket, és aztán ez így is maradt. Nagyon ügyesen mozgatják ezt, és ez a drum and bass rock elektronikus zene, ez innentől kezdve Amerikától Sánkháig óriási sikert hozott, mert hol a klasszikus DJ szettjükkel, hol pedig rendesen a live zenekari felállásukban léptek fel, és mindig nagyon nagy sikert arattak. Magyarországon először 2005 és 2008 között voltak, és akkor csak DJ szetteket adtak, és aztán 2008-ban a Sziget Fesztiválon léptek volna fel először ebben a bizonyos live felállásban, de mivel a felszerelésük nem érkezett meg egy baleset miatt, ezért elmaradt a fellépés, és aztán 2008 novemberében léptek fel először a MÁV Vasút Történeti Parkban, ott 4000 ember előtt léptek fel, úgyhogy szerintem szeretni fogjátok, és aki nyitott a modernebb és furcsa ötvözetű zenékre, a furcsa ötvözet ez ebben az esetben azt jelenti, mint például a sós karamellás pisztácia fagyi, vagy amikor sózzuk a csokoládét, nagyságrendileg ilyen. Ez a muzsika Pendulum és a The Fountain itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között itt van a rossz fiúhoz, Osborne kislánya, aki most már nagylány, sőt anyuka, Kelly Osborne, aki igen kalandos életet élt egészen pici korától fogva, hát gondoljunk csak bele, hiszen Ozzy Osborne lányaként mi más lehetett volna az ő élete, mint kalandos, de hát azért nézzük ennél egy kicsit részletesebben, mielőtt a One World című daláról is beszélünk egy kicsit, egyébként ezt fogjuk hamarosan meghallgatni itt a zenei finomságok között. 1984. október 27-én született, van egy nővére Amy, és van egy öccse Jack. Őt lehetett látni az Osborne című sorozatban, amit az MTV-n láttunk, az első valóság sok egyike volt. A család egész életét végig kísérhettük gyakorlatilag. Egyébként van két féltestvére is Ozzy Osborne előző házasságából, Jessica Hobbs és Louis John Osborne. Robert Marcato nevű testvérét nem hivatalosan adoptálták a szülei, miután meghalt az ő édesanyja. Kelly nagyon sokat utazott, és több mint 20 otthonban élt, többnyire az államokban és az Egyesült Királyságban. Kelly és a családja, Amy nélkül, ugye ezt mondtam az imént, hogy őt nem lehetett látni, ő nem vállalta a szereplést, a közélet viszontagságait választotta az MTV reality showjával, aminek a címe az volt, hogy The Osbournes, vagyis Osbornék, amit 2002 és 2005 között sugárzott az MTV, egyébként visszakereshető a neten is. Én nagyon bírtam őket, teljesen őrült volt az egész család. A sorozat az ő életükre hívta fel a figyelmet, azt mutatta be, gyakorlatilag egy diszfunkcionális családot ábrázol, és ez azért fontos Kelly zenéjének a szempontjából és Kelly életének a szempontjából, mert egy nagyon sok problémát egyébként ők hagytak bemutatni az MTV-nek. Tehát hagyták, hogy ez látszódjék. És a gyerekekkel kapcsolatban volt elég sok probléma, hogyha csak a túlsúlyát nézzük Kelly Osbornnak, amilyen túlsúlyos kislányként indult, egyébként Jack is az volt, ahhoz képest lett belőle egy gyönyörű-gyönyörű szép lány. De hát Ozzy Osborne is jóképű volt, és hát ez az édesanyja, az meg aztán pláne nagyon jóképű, róla majd még szó lesz. Szóval volt egy egészen vicces vonulata ennek, de ezért volt egy nagyon komoly része, és Kelly egyébként elárult egy interjúban, hogy a személyzetnek csak néhány hétig kellett volna ott lennie, de néhány hónapig maradtak, és nagyon stresszes volt neki és a családjának, hogy mindenhonnan kamerák figyelték őket, de hát nem tudtak ugye kiugrani ebből. A második évadban randizott a The Used énekesével, Bert McCracknell-el. Ezt a műsort Kaliforniában filmezték, ahol a család már évtizedek óta élt, a sok kis kutyával, nagy állatbarátok egyébként, szóval voltak benne vicces történetek, de voltak benne igazán megindító percek is, meg szomorúak is már, mint ami a családnak a diszfunkcionalitását illeti. 2004-ben Osborne barátjával, Ali Baronéval elindította a saját stílusát, a Stiletto Killers-t, és a Stiletto Killers termékei rock-inspirált pólók voltak, csizmák, pulóverek, tehát volt egy saját kis vonala Kellynek, illetve hát ez nyilván a saját tervezése volt. Kelly Osborne és Barona tervezték, rajzfilmekkel és punk rock kifejezésekkel és szlengel feliratozták, mint hogyha tegelve lett volna a ruhák többsége, de volt egy kifinomultabb kütőrágúk is, az SK Collection, a Stiletto Killers 2006 áprilisában aztán végül bezárt. A debütáló albumát 2002-ben adta ki az Epic Records, az lett a cím, hogy Shut Up. Az első dala egyébként az még az Osborne sorozatnak az idején került ki, ez volt a Madonna Papa Don't Preach-ének a feldolgozása. Aztán a következő évben is csináltak egy slágerlista első helyezett dalt az apjával együtt, ez egy Black Sabbath feldolgozás volt, a Changes, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a dal hozta meg Kelly Osbornnak úgy igazán a sikert, a saját dalok közül a One World című, amit most hamarosan meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, és ezt a dalt nem véletlenül lett ez nagy siker, Linda Perry írta és producerte. Linda Perry, aki a Four Non Blondes-nak az énekesnője, onnan ismerhetjük őt a 90-es évekből, akkor volt óriási siker az a zenekar. Egyébként olyan dalokat írt, mint Christina Aguilera-nek a Beautiful című dala, vagy Pinknek a Get the Party Started című dala, úgyhogy nem véletlen, hogy ez ilyen nagy siker lett. Ajánlom figyelmébe mindenkinek a videóklippet is, nagyon jó hangulatú, fekete-fehér, igazából korszakban nem is feltétlenül elhelyezhető kortalan videóklipről van szó, de ezért mégis a pin-up girl életérzés az, ami leginkább emlékezteti az embert, vagy amire leginkább emlékezteti az embert. Kelly Osborne és a One World itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM, életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerült magával vinnie valami érdekeset, hasznosat, újdonságot. Most már tudja, hogy mikor adhat a cicájának főtrist, és miért érdemes főtrist adni nekik időnként és bizonyos helyzetekben, és azt is nagyon remélem, hogy mindenki kipróbálja mondjuk a hétvégi grillezésnél, hiszen azt már lehet, ezt a bizonyos karamellizált hagymás dippet. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ugyanazt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk, nőtt az ipari termelés, újabb drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 000 import jármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok, a tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik.
1: Időjárás.
4: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Megkezdjük a kanapét, kedves hallgatók. Bugisó turné 20-26. Veszprém, Pécs és Budapest. Május 14-15-16. Ez egy fantasztikus zenei show, egy zenei fesztivál. És aki a vonal másik végén itt van velünk, az egésznek a motorja, a kitalálója. Mit mondjak még, Balázs? Dániel Balázs, az a Mr. Firehand van a vonal végén. Szervusz, Balázs!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: No, én Balázst ugye még, hát lassan 20 év, hogy megismertem, ugye egy győri adventi vásárban forgattam, mint egy turisztikai magazin főszerkesztője, és akkor a helyi segítségem álltott elő, hogy itt egy fiatal ember, Győr büszkesége, és szeretném, hogyha beszélgetnék vele. Beszélgettünk, ez a kapcsolat megmaradt, és most mit hallok, mit nem, hogy hát lassan egy évtizedes ez a Bugisó, ugye, és most... Hát újra elindulok, csak most ki van terjeszve, ugye Veszprém, Pécs, Budapest. No, de kezdjük az alapoktól. Hogyan ragadt rád a boogie-woogie zene szeretete?
2: Ez egy szerencsés véletlennek tudható, ugyanis még középiskolás voltam, és egy versenyen indultunk el, egy tehetségkutató versenyen az egyik osztálytársammal, aki dobolt, én meg ugye zongorán játszottam, és elkezdtem keresgélni az interneten, hogy milyen dalt játszunk, mi az, ami jól szól ezen a két hangszeren előadva, és ráakadtam egy rövidke kis CD demóra, egy 30 másodperces kis mini klipre, és hát rögtön elkezdett járni a lábam, mondom, hú, hát ez egy nagyon jó pörgős zene, hát ezzel kell indulnunk, ezt kell eljátszani, de hát milyennek a neve, meg hogy hívják, hát nem tudtam, mert ugye csak hallottam a zenét, és hát ugye ki kellett deríteni, hogy ezt úgy hívják, hogy boogie-woogie, és innen indult az egész történet.
1: Ugye azt én is olvastam, hogy igazából ez a műfaj gyökere, ez Amerikába nyúlnak vissza, a blues és a korai jazz világába. Mennyire népszerű műfaj ez itt Magyarországon? Mióta vannak nyomai, hogy itt Magyarországon is vannak olyanok, akik játsszák, illetve akik szeretik ezt a műfajt?
2: Szerintem mindig is voltak olyanok, úgy például a Palermo Boogie Ganget említeném, meg akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez Magyarországon népszerű legyen ez a műfaj. És hát ugye a Boogie Woogie volt az őse a rock and roll zenének, tehát a Boogie Woogie-ból fejlődött ki a rock and roll zene, és így élt tovább. De jelenleg egyébként szerintem mi vagyunk a zenekarommal az egyetlen olyan trió, ami a klasszikus felállásban, tehát a dob, bőgő, zongora felállásban játsza ezt a műfajt.
1: Ugye Dániel Balázs zongora, Kok Barnabás dob és Cink Ferenc bőgő, basszusgitár, ti vagytok a Dániel Balázs boogie-woogie trió, de természetesen még ezen a show-n azért mellétek csapódik a dolog, nemzetközösségét fokozza, hogy a Nico Brina, jól mondom a nevét? Nico Brina Svájcból, zongora, ének, Szabó Tamás és Pleszkán Écska, ez egy gyönyörű ez a név különben, ez becerév, művésznév, vagy ez egy anyakönyvezetnév az Écska?
2: Anyakönyvezetnév, igen.
1: Zárójelet bezártuk, csak hát kíváncsi voltam. No, ti vagytok azok akkor igazából hatan, akik csinálják a fesztivált. Mire számíthat a néző, aki jegyet vesz és beül? Egyáltalán tud-e nyugton ülni egy ilyen zenei fergeteg hatására a nézőtéren?
2: Igen, ez mindig nehéz kérdés egyébként, hogy ültetett legyen-e a nézőtér, vagy táncolható helyek is legyenek. Ez a turné, ez most ültetett nézőtéri székekkel megy. Hát egy igazi örömzenélés, egy energiabombára számíthat a néző. Ugye mi a triómmal leszünk a házigazdák, mi így külön is nagyon sok dalt fogunk játszani, feldolgozásokat, saját szerzeményeket, klasszikus boogie-woogie-kat, vagy éppen ismertebb dalok átiratát boogie-woogie-ra, és hozzánk fognak csatlakozni az előbb említett kiváló művészek, és ugye Nico Brina is személyesen fog játszani, aki egy nagyon híres, neves boogie-woogie és rock'n'roll zongorista Svájcból.
1: Na, akikről még beszélgetünk, de most azonban zenélünk, nem ígérem, hogy az én zenei szerkesztő kollégám boogie-woogie számot tesz be, de aki viszont boogie-woogie-t szeretne hallani, hát annak május 14-15-16, ugye Veszprém, Pécs, Budapest, majd mondjuk a helyszíneket is, de sietni kell, mert úgy hallom, hogy fogynak a helyek. Zene, aztán folytatjuk Dániel Balázzsal, a Boogie Show főszervezővel és egyik főszereplőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után jön, kedves hallgatók, és egy remek programajánlóról beszélgetünk éppen Dániel Balázzsal, azaz Mr. Firehand-del, avagy ugye a Dániel Balázs Boogie Woogie Trio fejével és kitalálójával. Ugye Boogie Show 2026 májusában 14 Veszprém, 15 Pécs és 16 Budapest. Nemzetközisége is van a dolognak, hiszen egy svájci Boogie Woogie sztár Nico Brina is fellép zongoraének. Ki ő tulajdonképpen a nemzetközi boogie világában? Nico Brina, ki ő?
2: Nico Brina egy nagyon ismert név a nemzetközi boogie-boogie szénában. Már több mint 40 éve van színpadon, és tényleg Európán át Szingapúrig az egész világot bejárta. És külön érdekesség, hogy Guinness rekorder zongorista, a valaha eljátszott leggyorsabb boogie-boogie-val.
1: Ez hogy mérik ezt a gyorsaság? Hogy mérik ez BPM száma, vagy hogy mérik ezt a...
2: Pontosan, igen. Jó, és Isten. Olyan gyorsat játszott, körülbelül azt tudom mondani, hogy ugye a Boogie Woogie-nak a lelke egy úgynevezett, egy speciális balkéz technika, egy balkéz figura, ami folyamatosan megy egy dalba, és azt lehet mondani, hogy a balkezével egy másodperc alatt több mint 10 hangot játszott, olyan gyors a tempója annak a dalnak, amivel Guinness rekorder lett.
1: Ezt most azért összetesszük a kedves hallgatókkal együtt, jó magus meg. Tehát tehát kimondom az, hogy 15-16, ez egy másodperc volt, és közben 10 hangot leütött a zongorán. Az igen.
2: Bizony. És csak a bal kezével. Igen.
1: Az igen. Szabó Tamás, szájharmonika, ének.
2: Igen, Szabó Tamás ugye a korábban említett Palermo Boogie Gang vezetője, és már régóta zenélünk vele közösen, mindig nagy öröm, amikor együtt játszhatunk, mert elképesztő zenei kreativitása van, és tényleg amikor bejön a színpadra, akkor van egy olyan megjelenése, hogy onnantól rá figyel mindenki, és hát mindig nagyon figyelünk egymásra, hogy a Boogie Woogie és a blues zene az egy improvizatív műfaj, és ez különösen talán majd a Szabó Tamással közösen játszott dalokban domborodik ki, ahogy játszik egy szólót, arra reagál a zongora, akkor egy kis párbeszéd alakul ki a hangszerek között, vagy hát éppen a pillanat ott a dolgok valósulnak meg ott a színpadon.
1: Ez hihetetlen, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy leüsse azt a 9-10 hangot másodpercenként, hanem még arra is, hogy erre mit reagálsz te, mit az énekesnőek, ugye Pleszkán Écska lesz, aki, amint olvasom, ő bele-bele született itt a hazai jazz élet közepébe, hiszen édesapja Pleszkán Frigyes volt, neki már az útja talán ki volt jelölve, ő pedig énekel. Hogy találtátok meg egymást? Mióta van együtt ez a Boogie Show csapat? Van a te zenekarod, a trión, meg vannak ők, akik most beszélgetünk, ők nem a triónak a tagjai.
2: Igen, én ugye amikor a Boogie Woogie-val találkoztam, szerettem volna ezt tényleg egy tanártól tanulni. És egyedül Écska édesapjánál Pleszkán Frigyes hirdetésében láttam, hogy Boogie Woogie zongora oktatást is vállal. Úgyhogy én nagyon sokat jártam hozzá Budapestre tanulni, és innen van egyébként a kapcsolat Écskához. És hát Écskát úgy szoktam már felkonferálni, hogy a trió negyedik tagja, tehát gyakorlatilag nagyon sokszor, meg évek óta már játszunk közösen. Egyébként magában a Boogie Show produkcióba a vendégelőadókat szoktam variálni, tehát a trió ma az a házigazda, az alapzenekar, és akkor így évente mindig más vendégekkel turnézik ez a produkció.
1: Te magad szervezed, tehát te vagy a főszervező, ugye a fesztivál szervező, mondhatjuk
2: igen,
1: ezt így.
2: Igen.
1: Az ezért nem kevés munka, azért nem tárgyalni mindenkivel, minden helyen, minden adottság meglegyen, menedzselni, akkor marketingelni a dolgot, szóval azért egy ilyen multifunkcionális zenészember vagy te szerintem.
2: Igen, mondhatjuk, hogy valóban nagyon-nagyon sok munka van mögötte, hát úgy néz ki, nem volt elég nekem, hogy évvégén Győrben szervezzem mindig a megtobási Boogie Festet, most már tavasszal is kell egy turnét szervezni, de úgy néz ki, hogy van rá igény és érdeklődés, mert gyakorlatilag teltházassak már majdnem a koncertek.
1: A gyakorlatilag mögött az áll, kedves hallgatók, hogy még néhány jegy azért ott figyel és arra vár, hogyha a kedvet érzel, akkor menj és figyelj, nem mondom, hogy figyelj, ülj, táncolj, pörögél, Boogie Show 2026, május 14 Veszprém, május 15 Pécs és május 16 Budapest. Ha szerencséd van, akkor még talán egy-két jegyet kaphatsz, úgyhogy erről is beszélgetünk még. A vendégem Dániel Balázs, azaz Mr. Firehand, a témánk pedig a Boogie Show 2026. Hamarosan folytatjuk.

0: hogy szédíts már.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk a Bugi Show 2026. Három helyszínes országos fesztivál, ugye május 14 Veszprém, május 15 Pécs és május 16 Budapest. Az egésznek a lelke, a motorja van a vonal másik végén, Dániel Balázs, azaz Mr. Firehand. Mire számíthat a néző, aki ide bekerül, egyfajta boogie-woogie történet, vagy a boogie-woogie zenérodalom legjobb darabjait láthatja, hallhatja, ez egy szemnek is érdekes úr lesz, vagy csak a fülnek lesz az. Tehát mire, hogyha kicsit plasztikusan le lehet írni egy-egy ilyen boogie showt, hogy néz ez ki?
3: Gyakorlatilag minden, amit most mondtál, mindenből egy pici, és hát nagyon nehéz ugye szóban elmondani egy koncertet, főleg egy ilyen energikus stílusról, ha beszélünk. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy én mindig nagyon pörgősre szoktam összeállítani a műsort. Tehát, hogy mondjuk eljátsszuk az intro dalt, és akkor utána jön egy zenei virtuózitás, aztán csatlakozik hozzánk az eddig vendégelőadó, akkor utána jön egy kis poénosabb dal, aztán a következőbe bevonjuk a közönséget, aztán jön a másik vendég, tehát egy ilyen nagyon szigorú forgatókönyv alapján, de egy nagyon pörgős műsort állítunk össze, és nagyon színes dalokkal, tehát hogy a boogie-woogie nyilván az alapja a koncertnek, és ez egy nagyon jó, vidám és szórakoztató alapot tud nyújtani, de azért mi is kimozdulunk rokon műfajok és stílusok irányába, tehát így nem csak boogie-woogie, swing, rock and roll, blues dalokat is lehet hallani, illetve igazi zenei különlegességeket is egyúttal.
2: Létezik olyan, hogy más műfajokat kerestek fel? Tehát teszem azt, most mondok egy nagyon laikus példát, egy diszkós lágert áttesztek boogie-woogie-ba, vagy egy blues lágert áttesztek boogie-woogie-ba. Tehát ismerős a dolog, de mintha kicsikét furcsa lesz volna, hiszen persze boogie-woogie módon szól. Van ilyen dolog? Van ilyen móka, ilyen játék? Belefér ez a műfajba?
3: Pontosan, igen, és ez gyakorlatilag minden koncertünkön

0: előfordul, játszottunk már népdalt is bugi-bugi stílusban, nagyon sokszor szoktunk klasszikus műveket átírni, tehát például a Füreliszt, vagy Rimsky-Korszakov Dongóját, vagy a Diótörőt játszunk gyakran bugi-bugiba, és ezek tényleg nagyon izgalmas zenei dolgok, mert ugye a közönség ismeri a dallamot, de hát ilyen feldolgozásban nagy valószínűséggel még nem hallotta. És ugye ezt összevegyítjük a bugi-bugi virtuózításával és vidámságával, akkor nagyon izgalmas zenei dolgok születnek.
1: Ugye ezt az elején beszéltük, hogy ennek a szülőhazája Amerika, mint oly sok mindennek. Itt azért Kelet-Európában vagy Kelet-Közép-Európában mennyire vetette meg magát a műfaj? Tehát teszem azt, ha csak szétnézek akár a V4 országok között, vagy tágítjuk a kört lefelé, horvátok, Balkán környékén is van egyfajta rajongó tábor ennek a zenének?
0: Nyilván kisebb, mint mondjuk a nyugati országokban, különösen mondjuk zongoristákból nincsenek túl sokan, akik itt Közép-Kelet-Európában ezt a stílust művelik, inkább zenekarok vannak, akik mondjuk bugi-bugi stílust is játszanak. De a másik oldalról meg azt veszem észre, hogy ha az emberek viszont találkoznak akár egy véletlen során ezzel a műfajjal, ha nem is tudják, hogy ezt bugi-buginak hívják, de azért rögtön elkezd járni a lábuk, ugye nem véletlenül van ez a kis kifejezés, hogy benne van a bugi a lábadban. Tehát tényleg, amikor megszól, akkor látom a közönségen is, hogy hát mozognak rá, meg tetszik nekik. Inkább azt a falat kell mindig áttörnöm, hogy manapság már nem találkoznak vele az emberek, mert tévében és rádióban ugye nem nagyon hallani ilyen stílusú zenét.
1: Nyitok egy zárójelet, mert kedves hallgatók, aki ott volt, az talán tudja, aki meg nem, az most megtudja, hogy kivel is beszélek én. Ugye annak idején nagyon-nagyon hosszú idő után állt össze a Hungár együttes az arénában, nem az arénában, hanem a Puskás Ferenc stadionban, és ott bizony hát egyszer csak kapott egy telefont, ami Dániel Balázs barátunk, hogy ő lenne a zongorista. Ez így volt, igaz? Ez egy markáns állomása lehet a te amúgy sem szakmailag nem kicsi életednek, nem? Tehát az, hogy a Hungár az összeálló Hungáriában te voltál a zongorák mögött.
0: Igen, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és tényleg egy életre szóló élmény volt maga a felkészülési időszak is, meg hát természetesen a koncert, aztán a következő évben, ugye, mint kiderült, még egy ráadás dupla koncert is volt az MVM Domba, és ott is én koptattam a billentyűket, és ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra.
1: Na, ugye, hogy megmondtam, hogy egy multifunkciós, egy sokoldalú tehetséggel beszélgetek, és még fogok egyet beszélgetni, abban a másik végén Dániel Balázs, Mr. Firehand, és a témánk pedig a Bugi Show 2026. Még egyszer a három helyszín, május 14 Veszprém, május 15 Pécs és május 16 Budapest. Néhány jegy még ott figyel, ott vár rátok. Zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk Bugisó turné 2026. Május 14 Veszprém a Hangvillában, május 15 Pécs az E78 koncertterem, és május 16 Budapest MOM kulturális központ. Ezek nagyjából ezek a helyek, ezek egy nagyságúak? Tehát nagyjából ugyanannyi néző fér be, vagy nevezzük őket táncos nézőknek, ugyanannyian férnek el a színpad előtt? Nagyjából?
2: Körülbelül igen, ugye ez mindegyik ültetett nézőteres koncertterem, 400-500-600 fős egyébként így a három helyszín. Én azt vettem észre, hogy nyilván ugye, ahogy nőtt itt Győrben is a fesztiválom, a Bugi Fest, el lehetne menni abba az irányba is, hogy mondjuk arénákba megyünk el, de úgy vettem észre, hogy azért egy koncertteremnek megvan az a közvetlensége, bizony, ami meg így nagyon jól áll ennek a stílusnak, és ezért inkább így koncerttermekben szerettem volna bejárni az országot. Hát illetve egy nagyon fontos dolog még volt itt a helyszínválasztásban, hogy mindenképpen akusztikus zongorán szerettem volna játszani, és olyan helyszíneket kerestünk a turnéhoz, ahol akusztikus zongorán tudok játszani, és ez némileg azért szűkítette a lehetőségeket, de mind a három helyszínen kiváló hangversenyzongorák vannak, úgyhogy ezen fog megszólalni a Bugi, hiszen a lényege alapvetően ez egy zongorázási technika, egy zongorázási stílusnak indult, úgyhogy mindenképpen központi szerepe van a koncerten a zongorának, mint hangszernek.
1: De figyelj, és ugye egy hegedűsnek a hegedűje az ott van mindig vele, egy csellós viszi a csellóját. Egy zongorista van, hogy a fellépés előtt találkozik magával a hangszerrel, és akkor ismerkedik meg vele?
2: Pontosan, és ez a gyakoribb eset egyébként, igen. Na most, hogyha jó minőségű zongora van, akkor azért ahhoz könnyebb alkalmazkodni, de azért zongora és zongora között valóban van különbség, például sokkal nehezebb az egyiknek a billentése, a másiknak könnyebb, és azért az egyik lehet, hogy jobban igénybe veszi azért a kezet és a technikát, hogy ugyanazokat a gyors futamokat el tud rajta játszani.
1: Te laikus a kérdés, és ez a gyors játék, ez olyan mennyire terhel meg a zongorát magát?
2: És szerintem arra találták ki, ha most azt mondjuk, hogy régen Liszt Ferenc is tönkretett egy zongorát, mert a backstage-ben ott volt mindig egy pótzongora, amikor koncertezett, akkor erre találták ki a zongorákat, hogy bírja a gyűrődést, úgyhogy hát igénybe veszi, az tény, de nem jobban, mint mondjuk egy komplex klasszikus zenei mű.
1: Ugye azt mondják, ugye a hegedűknél van a Stradivari, a zongoráknál is van, ilyen a Bösendorfer még tartja ezt a vezető márkát, vagy van már más valami? A zongorák Rolls-Royce-ára vagyok kíváncsi, te nyilván jobban tudod, mint én.
2: Igen, a Bösendorfer ez továbbra is a top márkák között van, még a Stanway-t szokták mondani, de sok helyen van Kavaly vagy Yamaha típusú zongorák, és ezek továbbra is nagyon jó márkák, és nagyon jó hangszerek.
1: A te szinteden, ahol te vagy már, azért ott vagy egy igen magas polcon, minden nap kell gyakorolni? Te jó, teszem azt mondjuk, elmész egy hetet, két hetet párodat, családodat a tengerre, ott lehet, hogy nem gyakorolsz, de ezeket leszámítva, minden nap le kell ülni a zongor elé és gyakorolni? Magadban tartani a bugit, hogy stílusosan kérdezzek?
2: Kell, igen, bár azért nem mindig van rá idő, mert azért tényleg a szervezési dolgok is nagyon-nagyon sok energiát elvesznek, sőt, általában még több időt is, mint maguk a próbák. Az, hogy éppen mit gyakorlok, az változó, hogyha van egy nagyszabású koncert, akkor inkább ugye arra készülünk, de ha van egy kis szabadidő, akkor új dalokat hírok, vagy előveszek olyan régebbi dalt, amit már egy kicsit úgy feledésbe merült, hogy kikopott a repertoáromból, de felfrissítjük. Ilyen is lesz majd a Bugi Show turnén, úgyhogy ez változó mindig.
1: Kedves hallgatók, akkor még egyszer az időpontok, és mondom, néhány jegy még figyel, úgyhogy aki kedvet kapott, és remélem vagytok néhányan, hát akkor nyomás, akkor Veszprém május 14 a Hangvilla, május 15 Pécs az E78 koncertterem, és május 16 Budapest a MOM kulturális központban. Köszönöm szépen, az utóbbi időben itt beszélgettünk telefonon, meg hát régen láttuk egymást, legközelebb azért várlak a stúdióba, és ígérem, ide fogok variálni az én technikus kollégám segítségével. Oké, más az elektromos zongora, minden valami billentyűzetet, és egy picikét bele is figyelünk ebbe, megnézzük. Neked amúgy mennyi a rekordod egy másodperc alatt? Ugye Nikót hallottuk, hogy 10, neked?
2: Igen, ezt még nem értem le, de lehet, hogy ez a jövő zenéje lesz, hogy megpróbáljuk megdönteni ezt a rekordot.
1: Hát ez a rekord egyszer csak be fog állni, mert szerintem 100-at nem lehet leütni, de úgyhogy ez olyan lesz, mint a 100 méteres síkfutás, egyszer csak beáll és ne tovább. No hajrá, mit kell kívánni akkor egy nagyon jó hangulatú show-t, hát az egy kemény hétvégétek lesz, 14, 15, 16, utaztok, pakolt, hát, szóval 16-án este azért azt hiszem kellőképpen leülsz egy pohár bor vagy egy pohár tea mellé, nem tudom ki mivel él, és akkor azt mondod, hogy ezt megcsináltuk, ez jó mulatság, férfi munka volt. Dániel Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor éljen a Bugi Show turné 20-26, és éljen az a fiatal ember, aki még mindig fiatal ember, és hát benne azért mozog a bugi, ott van azért, hogy nektek, nekünk jó legyen. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rufust, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rufus másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Ismét civilek haltak meg Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A történelemmel folytatódtak az érettségi vizsgák, amelyen csaknem 80 ezren vettek részt. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az Eduline információi szerint a középszintű írásbelin többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Hárman meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg.
0: Időjárás.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Talán tudjátok, én az analóg technikának a nagy híve vagyok, és következő riportalanyomhoz is úgy sodort a szél, úgy sodort a sors, hogy egyszer csak egy ilyen analóg csoportba találtam magam a Facebookon, ez a Roll 35 analóg csoport, és én ráírtam ennek a tulajdonosára, hogy beszélgessünk egy picikét az analóg technikáról. A vonal másik végén Molnár Patrik, a Molnár fotó. Nem tisztáztuk, hogy tulajdonosa, alkalmazottját, a névből gondolom, hogy valamilyen között van hozzá.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát igazándiból csak szimpla véletlen ez az egész névegyezéssel. Tudtam eladni magam igazából ebbe az üzletbe, hogy én itt tudjak dolgozni, aztán azóta így kisebb projekteket így bevállalhatok, hála Istennek.
1: Értem. Én korábban beszélgettem Leslie Mándokival, akinek van egy nagyon-nagyon korszerű és sok híresség által látogató stúdió, és azt mondta, képzeld el, Patrik, hogy még ott is van analóg technika, és megkérdeztem, hogy miért. Azt mondta azért, hogy teljesen más, hogy valaki egy szerelmes levelet elküld SMS-ben, vagy mondjuk szépen írásával, kézírásával küldi el. Szóval az analóg technikát hogy látott te, és akkor kicsit a fotóról és a filmről beszélgessünk, ugye, mert nyilván az a te szakterületed, de hogy úgy látod, hogy kezd visszajönni picit az analóg fotózás is, vagy csak ez egy ilyen szubkultúra maradt, és mostanság is az?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ugye mindenféleképpen szubkultúraként indult, de egyre nagyobb teret igényel magának, és ezt mutatják a trendek is különben, hogy egyre több ember, főleg különben a fiatalabb korosztálya az, aki bejön az üzletbe, és esetleg el is mondja a történetét, hogy előkerült a padlásról, a mama régi fiókjából, és megvannak ezek a gépek, és őket ki akarják próbálni.
1: Na, mert akartam kérdezni, hogy mivel fotóznak, hogy fölkészültek a gyártók, de akkor a régi gépek jönnek akkor vissza, és akkor ehhez akkor még lehet, hát ugye a Váci Forte gyár már nincs meg, az akkor lehet ehhez filmeket venni még?
2: Így van, igen, a Kodak, a Fuji is a mai napig gyárt különben még filmeket, illetve vannak még ilyen alternatívák is, ezeket pedig ilyen régebbi filmhez használt filmtekercseket csinálnak lényegében újra, egy új emulziós réteggel, és ugyanúgy használható lesz a fotózáshoz is.
1: A te szavaiddal mi a különbség mondjuk az analóg és a digitális fotó között?
2: Hát igazából a digitális fotókban nekem nincs annyi lélek, úgymond, tehát ugye nullákból és egyesekből áll ez egy digitális kép, nem feltétlenül örökíti meg pontosan azokat a pillanatokat, amikben ott voltak és részt vettek, meg azokat az érzéseket, amiket éreztek az emberek, és szerintem sokkal közelebbinek tudhatják magukat, vagy maguknak az emberek ezeket a képeket, amiket analógra tudnak fotózni.
1: Meg, ha emlékszel, amikor én úttörő táborba kerültem, én 70-es vagyok, akkor kaptam szigorúan egy 24-es, vagy egy 36-os filmtekercset, és bizony meg kellett gondolnom, hogy akkor most mit lövök el. Akkor nem tudtam, hogy ez nagyjából komponálásnak hívják, de hát ugye akkor még megkomponáltam a képet. Hát az én ugye szakavatottam amatőrizmusommal.
2: Pontosan, igen, és a digitális világban meg ugye már általában az van, hogy csinálnak 100 képet, vagy éppen amennyit, és utána ráérnek ezt kiválogatni, egyből látják a végeredményt, hogyha esetleg nem tetszik nekik, tudnak újat csinálni, és rögtön látják. De ugye az analóg képek esetében ott előre el kell döntenem, hogy mi az, amit meg szeretnék örökíteni, hogyan szeretném megörökíteni, és ugye nem is látom egyből, és benne van az izgalom is, ugye, amíg megfogja az ember a képet a kezébe, eltelik azért legalább egy hét, és benne van ez az izgalom, ami így még várakozással tölti el az embert, és örömmel.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem Molnár Patrik, a Veszprémi Molnár fotó. Nem tisztáztuk, hogy tulajdonosa, a munkatársa, de hát nyilván érintett vagy benne a neved kapcsán.
2: Alkalmazott.
1: Molnár Patrik, akivel az analóg technikáról beszélgetek, igazából a filmre fókuszálva, de szerintem majd hamarosan szóba kerül köztünk az analóg audio technika is. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Azt nem mondom, hogy éppen vinyl lemezről szóltak ezek a zenék, hanem digitális technikát használ a rádiónk is. De a zenék remekek voltak. A vonal másikén pedig Molnár Patrik, és vele pedig az analóg technikáról beszélek, az analóg film technikákról nagyobb részt. Figyelj, Patrik, hogyha valaki bemegy, egy fiatal, hogy talált fenn a padláson egy nagyinak egy gépét, hogy ez hogyan működik, akkor arra is van lehetőség, hogy nem azt mondom, hogy ilyen fotószakkörben, mert én még arra jártam ugye koromnál fogva, de hogy valahogy megtanítani nekik, vagy vannak erre szóló könyvek, vagy tutoriál, vagy olyan videók a YouTube-on, amik bemutatják, hogy itt ez Mena 8M, most mondtam egyet, ami nekünk volt, hogy ez hogy működik?
2: Abszolút. Igazándiból, amikor behoznak egy gépet, hála Istennek ugye úgymond én is beleszerettem már egy jó ideje ebbe a dologba, és én gyűjtöm is ezeket a gépeket, úgyhogy ezáltal elég sokkal találkoztam. És általában, hogyha bejönnek, akkor segítőkész vagyok, és elmagyarázok mindent. Vannak ilyen kis papírra nyomtattunk segédleteket is, hogy hogy működik, milyen beállítás, mit befolyásol, ugye a fényképezőgépeken, és ilyenkor ezt megpróbálom átadni a kedves vevőknek, de különben igen, elég gyakoriak a YouTube tutoriálok is, ugye saját magukat edukálják az emberek.
1: De különben azért bonyolultabb, több tudás kell ahhoz, hogy az ember analóg módon fényképezze, mint mondjuk egy digitális, mondjuk egy telefon, már mindenkinek a zsebében ott van egy fényképezőgép, egy komplet fényképezőgép, a telefonról beszélek, ugye. De azért picikét több tudás, több odafigyelést igényel az analóg fotózás?
2: Igen, azért egy picikével többet, mert ugye a telefonon csak megnyomjuk a gombot, és jó lesz a kép, beállítja a telefon az expozíciós időt, a rekeszértéket, a fényérzékenységet, de ugye az analóg gépeknél ezeket mind saját magunknak kell beállítani, de hála Istennek nagyon sok gép van, amiben például van fénymérő, ad egy visszajelzést, hogy jó-e az adott beállítás, jó expozíciót fogunk-e kapni, és hogyha ilyen gépekről beszélünk, akkor igazából annyival nem bonyolultabb.
1: Értem, és akkor felépült egy ilyen back-office rendszer, ahol van előhívó műhely, nem is tudom, hogy hívom. Tehát, hogy az ember beadja a negatívot, hogy ezt elő kell hívni, nagyítani kell, és a többi. Tehát van egy ilyen hátországotok is valahol ott Veszprémben?
2: Igen, nem Veszprémben, általában egy budapesti céggel vagyunk így összeköttetésben, mi hozzájuk küldjük el a filmeket, és így egy hetes átfutási idővel vissza is kapjuk őket, digitalizálva és előhívva.
1: Ja, tehát akkor az ember megkapja file formátumban is a filmet, csinál, amit akar vele, és ott is észrevehető, hogy ez egy analóg fotó? Tehát kapok mondjuk egy JPEG-et, egy nagy felbontású JPEG-et, ott is észreveszem én azt, hogy az egy bedigizett, vagy lehet, hogy beszkennelt analóg fotó? Látható? Egy szakértő szem azt észre tudja venni?
2: Igen, szakértői szemmel szerintem abszolút felelhetőek a jellegzetességei. Ugye maga például ugye a film tulajdonsága az, hogy milyen fényérzékenységgel bír, és ugye ez lényegében a filmen megtalálható ezüst szemcséknek a méretét írja le, és például, hogyha egy magasabb izós filmről beszélünk, mondjuk egy 400-as, 800-asról, akkor ott ugye még jobban kijönnek ezek a szemcseméretek, és ad egy jellegzetes megjelenést neki, úgyhogy szerintem egy szakavatott szem fölismeri abszolút.
1: Gépeket gyártanak még, vagy mindenki tényleg a régi gépet veszi elő?
2: Általában a régi gépeket veszik elő. Vannak olyan, tehát például Leica, aki gyárt még a mai napig filmes gépet, viszont hát
1: horrorál, már ezt akartam mondani. Kedves hallgatók, az analóg technikáról beszélgetek Molnár Patrikkal, aki, mint hallottátok, ő is szeremese az analóg fotónak, és tényleg érdemes megnézni akár csak otthon a gyerekkorotokba készült, vagy akármilyen családi fotókat, hogy mennyivel más hangulata van annak, mint egy digitális fényképnek. Zene, aztán beszélgetünk Patrikról, és hamarosan tényleg szóba jönnek a lemezek is. Az nagy kérdés, hogy Patrik szereti ezeket a lemezeket, vagy nem, hamarosan kiderül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utalt, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Molnár Patrikkal, aki Veszprémben dolgozik a Molnár Fotónál, és hát bizony ott még a mai napig elő lehet hivatni rendes filmes géppel készült fotókat nekem. Ugye volt a Smena 8M, neked ez talán mond valamit, mi ez? Ez egy elég népszerű gép volt, egy szovjet vagy orosz gép. Aztán amikor egy 87-ben először nyugaton jártam 17 évesen, egy ilyen nagy szupermarket pénztára előtt, ahol oda vannak téve azok a dolgok, hogy az ember még meggondolja, tegye bele, 19 márkáért vettem egy revű márkájú paketgépet. Az egy ilyen nagyon, a paketgép megvan, milyen egy ilyen paketfilm való bele, analóg film, de egy ilyen nagyon keskeny, egy ilyen kis téralapgép volt, és ilyen hosszúkásan kellett a szemed előtt tartani. Nagyon menő voltam vele az úttörő táborban. A fényképek persze nem voltak jók, mert annyi lehetőség nem volt rajta. Ezek a gépek is előkerülnek, ezeket is gyártanak. Keressem meg, vagy hagyjam a francba.
2: Hát igazából én úgy tudom, hogy gyártják, mi sajnos nem árulunk bele filmet, aha, viszont én találtam a neten, úgyhogy van még rá esély különben, és azt hiszem, hogy talán ezek a gépek is annyival egyszerűbbek voltak, hogy nem feltétlen kellett annyi mindent állítani rajta, tehát voltak is ilyen úgymond automata gépek, amiknél tényleg szinte csak a gombot kellett nyomni, és elkészült a kép.

0: beállította magát.
1: Foglalkoztok mozgófilme és Super 8-szal például, mert azok a legjobb krónikák, amikor ugye az egy kicsit az ilyen státuszszimbólum volt, hogyha valakinek volt egy Super 8-as gépe, én ezeket például gyűjtöm, nem a gépeket, a filmeket, mert abban aztán olyan kor dokumentumos filmek kerülnek elő, hogy hű, ezzel is foglalkoztok, vagy te magad gyűjtöd ezeket, vagy van ilyen egy-kettő neked?
0: Nem, én ezeket nem gyűjtöm, viszont tudunk, tehát foglalkozunk olyan szinten ezekkel a dolgokkal, hogy szintén be tudjuk őket digitalizálni, akár kiírjuk egy pendrive-ra, és el tudják vinni, meg tudják nézni bármilyen eszközön.
1: Én keresem a piacon ezeket, és egyszer volt olyan szerencsém, gondoltam egyszer arra, hogy milyen jó lenne, hogy egyszer egy nagy zacskó filmet tudnék venni, és mit ad Isten, mint megyek egy hét múlva az egyik borlapiacai Zuglóban, és valakinél egy ottani árusnál ott volt egy óriási, ez a nyűhetetlen szatyor, ez a, amivel vetőmagokat csomagolnak, olyasmi szatyorban volt, rengeteg film. Megkérdeztem az árát, azt mondta, hogy 7000 forint, ilyenkor az ember nem alkudott semmit, és akkor elhoztam, és még rám vár a digizése, vagy hát a vetítése, de vannak benne nagy kincsek. Ugyanilyen analóg őrült, vagy az őrültet most azért a szónak a nemesebbik értelmében használnám, akár audiotechnikában, tehát mondjuk van otthon bakelit, vagy vinillemez játszód?
0: Hát ha hiszed, ha nem, különben egy 2 hónappal ezelőtt azt hiszem megvásároltam életem első lemez lejátszóját, egy picit jobban utána néztem itt a dolgoknak, beleástam magam én is a technikába, mert hát ugye ez is analóg, és igen, úgyhogy boldog tulajdonosa vagyok a vinil lejátszónak is, és már egy kisebb gyűjteménynek is.
1: Na de akkor az volt tulajdonképpen, hogy akkor kicsit a filmek beszívtak téged ebbe a technikába, mert hangod alapján te egy fiatal ember vagy, beszívtak ebbe az analóg technikába, és akkor tágult a kör, nem? Hát akkor hallgassunk meg lemezeket. És akkor mi volt az első lemez, amit megvettél? Emlékszel még arra, ami bakelit, illetve hát vinil formátumban hozzád került?
0: Hát én nagyon sokat hallgattam zenét még régebben. Azóta sajnos már nem tudok annyit hallgatni, de az vezérel igazából, hogy az összes ilyen nagyobb együttes, akit régebb óta hallgattam, most megvásároljam azokat az albumjait, aha, amiket nagyon szerettem. És hát számomra az egyik nagyon nagy kedvenc az a Linkin Park volt, Én azzal kezdtem.
1: Az nem lehetett olcsó mulatság, hát ez ilyen kedves hallgatók. A szemedére áldozni kell. A vendégemet, ha van a második, Molnár Patrik, a Molnár Fotó alkalmazottja, vele az analóg technikáról, filmekről, fényképezésről és zenéről beszél. Még jövünk vissza, zenélünk, ez azt hiszem, ez digitális forrásból lesz, de utána megint a szó az analógé.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másoké Molnár Patrik, akit a Facebook fújt elém, ha lehet ilyen így mondani, ugye analóg ő is, analóg én is, szeretjük az analógot. Fölvettem vele a kapcsolatot, ő neki a munkája is kicsikét analóg. Ő az, aki például foglalkozik azzal, hogyha bevisztek hozzá egy filmet, akkor előhivatja azt a megfelelő helyeken. A lemezeknél tartottunk, Patrik. Budapesten van az óriási lemezbörze, akkor ezen még nem voltál.
2: Még nem, de nagyon szeretnék egyszer elmenni.
1: Nyilván vasárnap nem vagytok nyitva, úgy kell egyszer intézni a vasárnapot, hogy ráérjél. Ez egy főiskolánk az egyetemek az aulájában van, óriási, és óriási dolog. Engem húzott vissza a lemezekhez, hogy mennyire más dolog, mondjuk mondtad a Linkin Parkot, hogy azt vetted meg ugye az első lemez, egy Linkin Parkot, hogy kézbe veszel egy lemezt, annak van egy borítója, az már egy alkotás, nem? Tehát az már egy picit ráhangoltan a zenére túlzó módon. Nem tudom, benne van-e például a szöveg, mert régen benne voltak a szövegek.
2: Így van a mai napig, ugyanúgy benne vannak. Van olyan, akik még posztert is raknak mellé.
1: Tehát azért, tehát hogy mondjam, igen, tehát teljesen más, mint az ember a netről, a Spotify-ról, az akárhonnan letölti, és van a zene valahogy, itt van az éterben, a füledbe köt ki a végén, tehát tudod fogyasztani a zenét, de még sincs hozzá egy ilyen kézzelfogható valami. Én 70-ben születtem, én még emlékszem, mekkora nagy forradalom volt a CD-lemez. Hú, hogy vártunk a CD-t, most már is temettük, ugye, ha sincsen, azokat a lemezeket látni a bólapiacon pár száz forintért, amit én anno adtam 3500 forintot nagyon-nagyon régen, az elég kemény azért. Annak is volt egy formátuma. Annak is vannak rajongói. De vissza hozzád, hogy igazából megvetted életed első lemezjátszóját, ugye Isten hozott az analóg technikában, hangfalakat is akkor külön megnézted, jófajtákat vettél?
2: Így van, természetesen.
1: No, hát erre oda kell figyelni, és van olyan, amikor tényleg hazamész, és akkor föltesz egy lemezt, akkor nem teszel, veszem, leülsz és hallgatod?
2: Igen.
1: Ilyenek előfordulnak?
2: Pontosan, és ilyenkor ugye teljesen ott vagyok, jelen vagyok, és átadom magam neki.
1: Na, beszéltünk arról, hogy mi a különbség az analóg film, az analóg kép és az analóg a digitális kép között. Zenébe is felismerhető ez? Tehát ezt a Linkin Parkot nyilván meg tudod hallgatni Spotify-ról, CD-lemezről, bárhonnan, meg most már akkor te vinilen is. Mennyiben más egy vinil, a te füled hogy érzékeli, miben más?
2: Hát talán amúgy a legjobban a filmhez lehet tényleg hasonlítani, ugye, amit mondtam is, hogy az ezüst részecskék, ugye, hogy a filmben is vannak, van egy textúrája ennek a képnek, ugyanúgy a zenére is, ugyanezt tudom különben mondani, hogy ahogy hallgatja az ember, hallja ezt a textúrát, azt a mélységét ennek az egésznek, hogy ez nem egy digitális dolog.
1: A mélység volt itt, hogy én azt mondom, hogy van teste a zenének. Nyilván, hogyha egy jó lemezjátszót vettél, akkor az nem serceg, nekem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi, és akkor is egy ilyen óriási szupermarket, de műszaki boltba vásárolt lemezjátszón van, tehát nem vagyok hifista ebből a szempontból, de az enyém az egyszer-kétszer serceg, lehet már tűt kéne cserélni, nem tudom, de hogy nekem a sercegés is hozzá tartozik a lemezhez. A tiéd, gondolom, mert profibat vettél, jobban utána néztél, az nem serceg.
2: Igen, igen, hát ez a jelzaj arány, ami nagyon fontos ezeknél a lejátszóknál, de különben hozzátesz szerintem az is, hogyha egy picit belehallatszódik ez a zenébe. Engem mondjuk nem zavar.
1: Na, és akkor vissza a végén vissza akkor a beszélgetés elejére, hogy mit látod, hogy látod akkor az analóg filmezés jövőjét, te magad, aki találkozol a vevőkkel, hogy ők nekik ez megmarad egy hobbinak, vagy nő ez a tábor, azt már ugye felejtsük, hogy mindenki így fog filmezni, nem is baj, hogy mindenki, a gondolkodó ember lehet, hogy így fog filmezni. Szóval lesz ennek jövő, hogyha feljönnek mondjuk 20 év múlva, akkor is még tudunk erről beszélgetni, szerinted?
2: Hát én nagyon remélem, hogy igen, és én most azt látom, hogy ez egyre nagyobb teret fog magának hódítani, mert ugye értéke lesz a képeknek. Tényleg megint ugyanaz, amit az elején beszéltünk, uh-huh. hogy nem csinálunk 100 képet, és akkor sosem fogjuk őket megnyitni, hanem csak pár darab fog készülni, de az megmarad örökre így emléknek.
1: Na, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Molnár Patrikot hallottátok, aki Veszprémben él és dolgozik, minden az analóg technika, és hallottátok, már beszívta őt az analóg zenehallgatás is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mit kell kívánni? Sok-sok analóg élményt.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Na, minden jót, hello!
2: Viszont hallásra!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Tegyük fel, hogy hogy eső lesz, és többé el sem áll.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, nem Franciaország volt a támadás célpontja. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig két utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még ketten vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy a zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üt mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, pont a hét közepe van, indul a Manna délután. Egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Jó kis időutazásba csapunk bele, már is 2008 és 18 terítéken az akkori nagy-nagy slágerekkel jön a James Morrison, Coldplay, itt lesz a New Level Empire és Vance Joy, aztán majd az óra sztárjai közül Gabriela Csilmi és a Kowalski meg a Vega csapahúrok közé 3-3 dallal, és aztán majd kisállat kedvelő sztárok érkeznek, Kutyások és cicások, Ariana Grande, Billy Eilish, Ed Sheeran és John Legend is felkerült a listára, ami a kezembe akadt, mindjárt meg azt veszük. De egyelőre Justin Bieberrel indulunk, jön a Ghost.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM-ére töröm zenékelni. Minemű váltás jön az időjárásban, ma még viharveszély is van a fővárosban, illetőleg Pest megyében, meg több helyütt is, de minket most ez érint. Meglátjuk, hogy mennyi csapadékot kapunk, majd jó lenne. 0677 986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide lehet nekünk most is írni, főleg, hogyha lenne például lesz személyre szóró élmény 2008-ból, de egyébként várom a közlekedési információkat is. Azért 2008, mert ott indul már is az időutazás, akkor ugye májusban bevezették Magyarország közúti közlekedésében a zéró tolerancia, illetőleg az objektív felelősség elvét. Az első az teljesen nyilvánvaló alkoholfogyasztással kapcsolatos nulla a megengedett szint. Az objektív felelősséget pedig egyébként néhány hónapja ki is bővítették. Akkor ugye arról volt szó 2008-ban, hogyha a vezető kiléte nem bizonyítható, bizonyos esetekben a gépjármű üzemben tartóját vonhatják felelősségre. Ezt most már tulajdonképpen a biztonsági öv használatára is kivetítették, az anyós ülésre és, ha jól tudom, még a hátsó ülésekre is. 2008-ban hunyt el Antal Imre, a Magyar Televízió örökös tagja. Aztán ez volt az az év, amikor újra forgatták a Knight Rider-t, ami ugye eredetileg egy 90 epizódból álló amerikai televíziós sorozat volt, David Hasselhoff-val a főszerepben. Már is James Morrison kapja el az év aktuális vábját, már is jön a Broken Strings Telly Furtadóval közösen. Ő egyébként elég komoly gyerekkorral bírt, nagyon sok betegséget küzdött le, a szegénység és a betegség jellemezte. A kiskorát még csak pár hetes volt, amikor szamárkölgés fertőzést kapott, az orvosok olyan 30% esélyt adtak akkor a gyógyulására, és valószínűsítették, hogy a túl is éri a betegséget, maradandó agykárosodást szenved, mivel 4 alkalommal újra kellett éleszteni. Szerencsére, ami a betegségéből Jamesnek megmaradt, az csak a jellegzetes hangja. A szülei aztán elváltak, amikor 4 éves volt, az iskolában önbizalom hiányban szenvedett, osztálytársai sokszor csúfolták zene szeretete miatt, és tinédzser korában aztán később Cornwallban, Nagy-Britannia legszebb területére, tengerpartra költöztek, és ott találta meg az igazi hangját, a barátait, és tulajdonképpen ott került sínre az élete. A Broken Strings egy Nelly Furtadóval közös duett, mely a második helyet tudhatta magáénak 2008-ban a top listán. Aztán majd a Coldplay érkezik, akik 98. januárja óta léteznek, tulajdonképpen változatlan felállásban, akkor még a középiskolában találták meg egymást a tagok, és nem is sejtették, hogy ilyen hosszú életű lesz a karrier, ilyen fényes, amit befutottak, hát elképesztő, számtalan Grammy-díjjal rendelkeznek, többek között 7 Grammy-díj birtokosai kaptak a Clocksért, a Speed of Soundért is, a Viva La Vidáért is egyébként, amit már mindjárt érkeznek, majd 2008-ban ez a sláger nagyjából szépen leuralta a slágerlistákat, és aztán majd Natasha Bedingfield érkezik, aki igazából már kicsekkolos volt 2008-ban, hiszen ő 2004-ben érte el nagy-nagy sikereit, akkor jelent meg a single, utána aztán az egész világon elterjedt a These Words, amely első helyre került a brit kislemezlistán, és Grammy-díjra is jelölték, és aztán 2008-ban is volt még rakéta Natasha Bedingfieldben, aki egyébként újból mutatkozik, különböző nagy fesztiválokon lépeget fel, hát egyelőre régi dalaival, hogy lesz-e új folytatás, új album, azt nem tudom, már azt gondoltuk, hogy visszavonult teljesen, de úgy tűnik, hogy azért még ő is szereti a showbizniszt. A Pocket Full of Sunshine ment 2008-ban a slágerlistákon, én is azt hozom, de egyelőre James Morrisonnal indulunk, jön a Broken Strings. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyjából az utolsó felvonás zajlik a sulikban, legalábbis ami az alsó tagozatosokat illeti, a többiek ugye érettségiznek. Hát még ilyenkor van egy hónap, amikor lehet kanyarintani a jegyeken, főleg, hogyha túl egyenes, de egyébként még egész komplett jegyeket lehet ilyenkor javítani, legalábbis nekem sikerült. Ugye június közepéig tart a tanév, úgyhogy nagyjából egy bő egy hónap, másfél hónap van még hátra. Sok sikert a gyerekeknek. Mi egyébként 2008 után 18-ban folytatjuk, onnét is három előadó érkezik, Jonas Blue, a New Level Empire, illetőleg Vance Joy hamarosan. Hát ugye az év egyik legnagyobb sporteseménye akkor a dél-koreai téli olimpia volt. Pyeongchang magyar szempontból is történelmi volt, megszületett ugyanis az első aranyérmünk a téli olimpiákon, de a hőstettet a jégcsarnokban vitte végez 5000 méteren a Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Nok Viktor, Burján Csaba összetételű rövidpályás gyorskorcsolya váltó Kínát és Kanadát legyőzve. Aztán ebben az évben vett el Harry Herceg Meghan Markle-t, aztán Donald Trump amerikai elnök találkozott Kim Jong-unnal, ami óriási szó volt, hiszen addig a diktátorral amerikai elnök, sőt nagyjából vezető egyáltalán nem ült le egy asztalhoz. Június és július fordulójának drámája a barlangban rekedt tájföldi gyerekfoci csapat kimentése volt, és volt még egy nagy sportesemény, az oroszországi futball VB. Hát ennyit az év margójára, jöjjenek az előadók, már is a New Level Empire érkezik majd, és a valódi, ők egy hattagú magyar live act együttes, mely a dalaiban többnyire a rockzenéhez közel álló akusztikus alapokat minőségi tánczenével egyesíti. A csapat alapítója Nyújtó Sándor és Krajcár Péter. Nagyjából az Eurovíziónak köszönhetően ismertük meg őket, 2004-ben a Last One című számukkal jelentkeztek oda, azóta pedig elég komoly változás is beállt a csapatban. Zola ugye távozott, nemrégiben pedig Wolf Katival készítettek el egy igazi slágert. Zola énekel még 2018-ból a valódiban. Aztán majd Vance Joy érkezik hozzánk harmadikként, ő egy ausztrál énekes dalszerző, szerintem aki figyeli a Manna FM műsorait, jól ismerheti. Vance egyébként nem mindig akart zenész lenni, sokkal inkább focistának készült, nagyon sokáig egyébként tényleg ebben hit edzésekre járt, professzionális csapattag volt, aztán volt egy sérülése, amikor is inkább a gitárt fogta a kezébe, és rájött, hogy igazából lehet, hogy ez lazább is lesz, meg jobban közel áll hozzá, hogyha énekel. Az első nagy sikere egyébként a Riptide volt, aztán jött a Dream Your Life Away, itt nagyjából 2014-et írunk, eddigre már megismerte az egész világ, Ausztráliában nyilván először alatta a sikerét, és utána jutott a nagyvilág felé, aztán meglátták benne Hollywoodban is a potenciált, az egyik dala például szerepelt a Grace Klinika egyik jelentős záró epizódjában is. Na de őket mind-mind megelőzi Jonas Blue, aki még csak pár éve került a showbizniszbe, mégis profikat meghazudtolóan felkészülten érkezik az interjúira, laza és közvetlen. Szinte nehéz is elképzelni, hogy olyan helyeken lépett fel korábban, mint Ibiza, Las Vegas vagy épp Jakarta. A debütálását nem bízta a véletlenre, egy klasszikus dalhoz nyúlt igazán profi módon, és egy generáció ismerte meg az ő segítségével azt a bizonyos Fast Car-t, ami eredetileg ugye Tracy Chapman dala volt, de Jonas Blue adott hozzá egy egészen új köntöst, és 2018-ban így lett belőle modern sláger. Ő indít már is, aztán jön a valódi, és a végére a Leighton Mi Vance Joy-jal a 98.6 Manna FM-en 2018-ból.

Itt a 98 pontat Manna FM érett öröm zenékkel. Pillanatokon belül egy hazai formáció érkezik majd, a Brains, és a hegy közben egyébként rengeteg program várja az érdeklődőket a fővárosban és környékén. Kijött a jó idő, ilyenkor lehet kirándulni, de konkrét programokat is hozok egész délután, úgyhogy érdemes azt is figyelni. Miközben egyébként megyünk a hegyre, jön a Brains.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas. Érdemes egyszer feljutni a tetejére, szétnézni. Tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98 mandat Manna FM élet öröm zenékkel, mindjárt Beyoncéval indítjuk az újabb órát. Már ott is felúzták nagyon sokan a szemöldöküket, amikor country műfajban próbálkozott. Beyoncé igen nagy sikerrel egyébként Grammy-díjat is hozott, ennek lenyomatával indítjuk a dalt, vagy az órát, de hát ha amióta bejelentett, hogy rockalbummal érkezik, ott már tényleg nagyon kíváncsi tekintetek várják, hogy mi fog abból kisülni. Na, de most egyelőre country, jön a Texas Hold'em, és aztán a következő órában Beyoncé-t követi az óra két sztárja, Gabriela Chilmi és a Kowalski meg a Vega, de ezzel indulunk.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
8: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
9: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
10: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
11: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
12: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
2: Reklám hangzott el.
13: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kis repülő Oroszország délnyugat-szibériai részén. A balesetben két pilóta életét vesztette. A kis gép éppen bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülő személyzete találta meg. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a szerencsétlenséget. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csak nem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Már is az óra sztárjait hozom el, ami annyit tesz, hogy egy-egy előadó rögtön 3-3 dallal érkezik. Gabriela Csilmi lesz itt majd velünk, a Sweet About Me hozok még két nagy slágert tőle, és aztán majd a Kovalszki meg a Vega egy hazai formáció hozza a Szita kötőt, meg az Otthon édes otthont. De egyelőre Beyoncéval indulunk, aki megint kitett magáért a Met Gálán. Társaival együtt egyébként elképesztő, micsoda felvonulás volt. Ő érkezik már is, és az igazi különleges country albumáról, az első nagy siker, a Texas Hold'em.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: nincsenek, sút.
1: Itt a 98 pontat mondná FM életöröm zenéken, nagyon megy a hét, már szerda van, és egyébként jó időnk lesz a folytatásban is, ilyenkor már az ember kikikacsint a hétvégére, hogy mi bár majd rá, ezzel is várja a jó időt, hát egyébként 23-22 fok lesz, csapadék nem, lehet, hogy napsütés sem, mert a gomoly felők uralják mostantól majd az eget, de hát azt gondolom, hogy 22 fok mellett nagyon nem lehet panaszunk így májusban. Közben az óra sztárjaival muzsikálunk, ami annyit ez, hogy egy-egy előadó három-három dallal érkezik, így lesz ez már is a soron következő Gabriella Csilmivel. Ő ausztrál énekesnő. Legismertebb dala talán a Suida volt, mi majd azt is hozom a következő hármasban. Jelenleg egyébként édesapjával Joe-val és édesanyjával Paulával él. Szülei olaszok Calabria városából települtek át Ausztráliába. Van egy fiú testvére, Joseph. Fiatal korában megismerte és megszerette Nina Simone, a Led Zeppelin, Janis Joplin, a The Sweet, a T-Rex és Cat Stevens dalait. Janis Joplin felvételeit énekli egyébként a legszívesebben. 2004-ben a Warner Music-tól Michael Parisi felkérte, hogy a Melbourne-i Regent Street Festa Fesztiválon énekelje el a Rolling Stones egyik dalát, a Jumping Jack Flash-t, 13 évesen pedig az Egyesült Államokba és Angliába ment, ahová elkísérte őt Adrian Hannan, és 4 jelentős ajánlatot kapott. Ezután írta alá élete első lemezszerződését az angol Island Records-al. Angliai debütálása a Sweet About Me című számmal történt 2007. decemberében a Later with Juice Holland című műsorban. Ugyanebben a hónapban a Sanctuary című száma felkerült a Saint Trianon's Nem a Párca Zárda című angol vígjátékfilm hivatalos soundtrackjére. Az ausztrál Echo Beat sorozatnak felvette az Echo Beat című számot, amit eredetileg Martha and the Muffins énekel. Az Egyesült Királyságban 2008. március 31-én jelent meg az első stúdióalbuma, a Lessons to be Learned, a Xenomania gondozásában. Az album megjelenése után sokan hasonlították a hangját egyébként Amy Winehouse-éhoz is. Az első kislemez a Sweet About Me címmel az angol kislemez eladási lista 68. helyén nyitott március 9-én, és a következő héten már az 50. volt. Végül az eddigi legjobb helye június 15-én a 6. hely. Az ír kislemez eladási listán mindössze a 17. volt, Ausztráliában a 13. helyen nyitott, és nem sokára első lett, de nyilván az a szülőhazája az énekesnőnek, úgyhogy nem csoda, hogy ott ment a legnagyobbat. A Rexona reklám is felhasználta a Sweet About Me című számát az egyik világméretű reklámjához. A második kislemez a Save the Lights lett, ami 2008. július 9-én jelent meg, de ez nem volt olyan sikeres, mint elődje a Sweet About Me. A dal premierje a Sun web oldalán volt, a harmadik kislemez a Don't Wanna Go to Bed Now, ez 28. volt az eladási listákon. 2008. márciusától májusáig támogatta a Sugar Babes együttest a Change turnéjukon, aztán júniusban ő nyitotta meg James Blunt ausztrál turnéját. Részt vett a 2008-as MTV görögországi koncerten az R.E.M. és a Kaiser Chiefs oldalán. 2010. októberétől a harmadik stúdióalbumán dolgozik, a következőket nyilatkozta az albumot illetően. Nagyon izgalmas, hiszen több időt szeretnék az új albumon dolgozni, nagyon szeretem Dolly Parton, a Roots zenéjét, Trickit és Enyát, szóval bármi kisület ebből. 2012. január 18-án meg is jelent róla az új dala és a klipje, ami a Wishes Love címet kapta. Láthatóan eltért ez a dal stílusa a többi nagy slágereitől, de nagyszerűnek ígérkezett ez a harmadik korong is. Jelenleg egyébként nagyon elfoglalt, sokat dolgozik az új albumán, szorgalmasan írja a dalszövegeket, amiket az új korongra szám. Úgyhogy bármennyire is furcsa, mi csak a Sweet About Me kapcsán ismerjük a hölgyet, de mégis egy rendkívül aktív zenészről van szó, de már is bizonyítandó, hogy sokkal több, mint ez az egy sláger, hozok még kettőt. Pillanatokon belül érkezik a Sanctuary, egyelőre Rowan-szal indulunk, és aztán majd a nagy sláger a Sweet About Me, Gabriella Csilmi hármasában, itt a 98 pontat Manna FM-en.

98 pontat Manna FM élettöröm zenéke. Nem tudom, mennyire érezni az utakon azt, hogy a gyerekek úgy vannak is a suliban, meg nincsenek nagyon sokan. Ugye szünetem vannak az érettségi miatt, hiszen ilyenkor a termeket biztosítani kell, úgyhogy jön az osztály kiránduló szakasz. Hát a hallgatóink többet tudnak az utakról, úgyhogy várom, hogy mi a helyzet. 0677098-at ez az SMS és Viber számunk. Miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, a következő Derikven Sakovalszki, meg a Vega természetesen három dallal érkeznek. Itt lesz majd például a Szita kötő, vagy a Mit mondjak még. Hát egy picit próbálom összeszedni, közelebb hozni őket, hogy honnét is érkeznek ők. Hát tulajdonképpen a magyar rock egyik központi együttes az utóbbi időben, korai időszakukban egyébként a funk rock műfajt erősítették, de aztán végül is inkább a rockban találták meg a számításukat. Magyarországon hip-hop stílusú énekkel fűszerezzen, mostanában pedig vegyesebb és populárisabb hangzásvilágra váltva hódítják meg a slágerlistákat. A zenekar frontember egyébként Kovalszki, eredeti nevén Balázs Gyula, Vega viszont nem az együttes tagja, és nem is a vegetarianizmus szimbolizálja, noha Kovalszki valóban Vega, hanem Vincent Vega, a Ponyva regény egyik szereplője előtt tiszteleg a nevével. A zenekar zenének arszpoétikájául az élet értelmének keresését állítja. Szép arszpoétika, mindenki ezzel küzd. Az együttes énekese, frontembere, dalszerzője Balázs Gyula, becenevén Kovalszki, 92-től 2007-ig, aztán 2010-től újra a Blackout nevű rockzenekar énekese volt. Ez alatt 99-ben Jávorszki Bélával alapította meg saját zenekarát, a Kovalszki meg a Vegát. Ezután aztán Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan rövidesen csatlakozott is hozzájuk, és aztán összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel. Csacsa csak 2005-ben technikusként csatlakozott az együtteshez, majd egy évvel később szólógitáros lett, aztán Jimmy nem sokkal a Vega Star című album megjelenése előtt csatlakozott a formációhoz, Sóder pedig 2008 elején társult a zenekarhoz, úgyhogy jöttek, mentek a tagok, nem mondom, nehéz követni. 2011 tavaszán jelentős változások történtek ezen felül is a zenekar életében. A megszólalás tökéletesítése érdekében a zenekar 8 tagúvá bővült. Ebben a változatban azonban a korábbi zenészek nem kívántak Kovával együtt részt venni, és elhagyták a csapatot. Közösen hárman új zenekart alapítottak. A Vegába aztán visszatért Juhász Robert, és Kovalszki másik zenekarának dobosát, Csányi Zoltánt is meghívta a zenekarba. Mellettük több más népszerű formációból ismerő zenész is feltűnt a zenekarban, és így folytatták tavaszi-nyári turnéjukat, az év végére pedig új lemezt ígértek. 2012 őszén bejelentés jött, hogy Jimmy és Sóder visszatérnek a zenekarba, Vidák Robi marad, a formáció korábbi technikusa Vajda Tomi Carlos csatlakozik az együtteshez, és aztán tulajdonképpen ez volt az a felállás, ami aztán hozta nekik az abszolút sikereket. Hát, tényleg egyébként az arszpolitika bevált, a boldogságkutatás keresés, nem bízták a véletlenre. Tehát nem egy olyan formációról van szó, mint a Kína, akikről az előbb meséltem, hogy tulajdonképpen még összejöttek az egyetemen, főiskolán, és akkor onnantól fogva barátok, amíg élünk feelingbe zenéltek, hanem ők azért jöttek, mentek. Magyarországon talán ez így frissebbé is tesz egy formációt, de aztán természetesen abszolút slágereket is adtak az országnak. A Lehetetlen Nincs például az ő nevükhez köthető, vagy az Örökzöld Citakötő, illetőleg a Mit mondjak még, vagy az Otthon édes otthon, ezek mind-mind érkeznek most a Kovalszki meg a Vega 3-osban, itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék közül.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt Bruno Mars érkezik, aki eléggé uralja az utóbbi 10-15 évben a piacot. Ügyesen csinálja egyébként, nem csak szólóban muzsikál, hanem remek partnereket hoz össze magának, például Lady Gaga-val készített sok-sok duettet, egy önálló formációval is koncertezik, de most egyedül érkezik. Már is jön a Count on Me.
1: You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt egy újabb órával. Érdekes lista akadt a kezembe. Azt tették össze, hogy a sztárok közül kik igazán kis állatbarátok. Kutya és cica rajongók is vannak. Hát nem marad le a listáról Dua Lipa, Ed Sheeran, neki több macskája is van, de jön majd hozzánk Ariana Grande is, mindjárt mesélek bővebben erről. Miközben az óra egyébként Liam Gallagherrel indul, ez az Everything's Electric.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha a jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötéttel világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
8: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamlivin.hu.
9: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
3: Reklám hangzott el.
10: Kellemes kora nyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a Gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék. Hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
11: Már is indítom az újabb órát. Hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Én is Ciza barát vagyok, van egy macskám, de nem rajtam lesz a fejfény, hanem olyan sztárokon, akik szintén imádják házi állatokat. Egy ilyen lista akadt a kezembe, szerepel rajta Ariana Grande, Billie Eilish, Demi Lovato, de egyébként Dua Lipa, Ed Sheeran és John Legend is lehet majd találgatni Liam Gallagher dal alatt, hogy vajon ki macska, ki kutya barát, ezt elmondom mindjárt, de egyelőre az Everything's Electric-kel indulunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

jó munkát a 98.6 Manna FM-nel, vagy útot hazafelé. Hogyha ez a program, akkor várom ma is egyébként az üzeneteket a közlekedésről, 0-77-98-at. Ide jöhetnek ezek. Különben egyébként borúsabb időjárás jön majd, most a csapadékot megint törölték, pedig tudom, hogy nagyon várjuk, láttam a Velencei tavat, hát siralmas, most nagyon Budapesten is környékén nem mutat csapadékot egyébként az előrejelzés, de nagyjából a borúság lesz majd jellemző, hétvégén talán lehet majd napsütés. Közben egyébként nem tudom, hogy ki hogy áll a kisállatokkal, tudom, hogy több tábor létezik, annak ez mondjuk lakásban egyáltalán nem. Egyébként nagyon jól el van például egy benti macska, hosszú évekkel meg lehet hosszabbítani az életét, hogyha bent van és gondozva van. Ugye kint például sokkal több malőr érheti, verekszik, akkor abból fertőzéseket szedhet össze, elkóborol. Egy rendben tartott, ivartalanított benti macska szerintem pompás élettel bír. Gondoljuk egyébként mi, aztán lehet, hogy csak fogva tartjuk, és neki sokkal jobb, hogyha abban a 3-4 évében, amíg él, addig kalandozhat. Miért mondom ezt? Azért, mert olyan sztárok érkeznek, akik egyébként rendelkeznek kisállattal, igazi rajongók. Hatan, egészen pontosan első körben Ariana Grande, Billie Eilish és Demi Lovato jönnek majd. Hát Ariana Grande-nak kutyái vannak, a híresség Beagle Chihuahua keveréke. Már annyiszor jelent meg Ariana Grande közösségi oldalán, hogy világszerte ismerté vált a rajongók körében. Hozzá kell tenni, hogy nem ez az egyetlen házi kedvenc az énekes életében, mivel 8 másik befogadott kedvence is van, folyamatos társaságot biztosítanak számára. Úgyhogy még sokba is jár különben a kutyákkal, különböző trükkökkel, van, aki utána tud énekelni, nyilván vonyítani, úgyhogy igazi kutyabarát Ariana Grande. Emiatt is szimpatikus, mindjárt jön tőle a Cadillac Song, aztán majd Billie Eilish jön, aki 2021 áprilisában fogadta örökbe Sharkot, aki azóta mindennapjainak szerves része. Az énekes nemrég Shark születésnapja alkalmából édesposztok tömkelegében árasztotta el a közösségi oldalait, amelyekben azt ecseteli, hogy a kis szőrös barátja mennyiben változtatta meg az életét. Mint írja, ezerszer jobbá tette azt. Az énekes további kisebb videomontázsokat is közölt a kis futkosó kutyusról, amelyekben megmutatta, mennyit változott közel egy év alatt, amióta vele van. Miközben a posztok közben a rajongóit is arra ösztönzi, hogy bátran fogadjanak örökbe házi állatokat, persze mindezt felelősséggel. És aztán majd Demi Lovato érkezik, akinek szintén elég nagy fazon a kisállata. Szupercuki kis kedvenccel bővült nemrégiben a családja 2024-ben. Az énekesnő posztolt arról, hogy lett egy kiskutyája, amely a Pickle nevet kapta, most pedig újabb felvételekkel kedveskedett a rajongóinak a sztár. Lovato egyébként nemrégiben mesélt arról, hogy a kutyái milyen fontos szerepet játszanak az életében. A kutyusaim fontos részei a családnak nyilvánvalóan, de amikor az ünnepekkor együtt bontogatjuk az ajándékokat, az főleg elképesztően cuki tud lenni, mesélte Paris Hilton műsorában. Lovatóra minden jel szerint ráköszöntött a boldogság, megtalálta az igazit a zenész Jude személyében, aki meg is kérte a kezét, erről videó is készült, májusban pedig arról készültek képek, hogy együtt vakációztak Hawaii szigetén, természetesen a kis állattal, hiszen őt is viszi mindenhová. Úgyhogy ők érkeznek már is, aztán majd jönnek a cicások, Dua Lipa, Ed Sheeran és John Legend hamarosan, de egyelőre Ariana Grande, Billie Eilish és Demi Lovato az éterben, a kutyás szekciót képviselve, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel zajlanak az érettségi vizsgák. Remélem, hogy mindenkinek jól sikerült, ha esetleg olyan korú hallgat minket, aki éppen ma vizsgázott, nem bánnám, hogyha megosztaná velünk a tapasztalatait. Hát nagyon sok tábor van, ugye már fel is dolgozták szakértők a feladatokat. Nem voltak olyan könnyűek, sem a magyar, sem a matek érettségi feladatok, de hát gondolom, a gyerekek, akik erre készülnek 4 évre, jól vették az akadályokat, legalábbis bízom benne. Közben nézem SMS számunkat, a 0774098-ra márom főleg a közlekedési információkat, a kifelé vezető utak lassabban járhatóak, de hogy mennyire, azt remélhetőleg majd a többieknek továbbadják a Manna FM hallgatói. Miközben egyébként házi állatbarát óránk van, ha úgy vesszük, hiszen olyan sztárokkal muzsikálunk, akik vagy kutyás, vagy cicás gazdik, 3 kutyusos előadónk volt az előbb. A folytatásban jön Dua Lipa, Ed Sheeran és John Legend. Hát azt olvasom, hogy Dua Lipa korábbi párjával, Anwar Hadiddal közösen fogadott örökbe egy menhelyi kutyát még 2020 augusztusában, akit Dexternek neveztek el. A fekete labrador keverék kutya, az énekes elmondás szerint igazi örömforrás volt a számukra, 2020-ban fogadták örökbe. Aztán majd Ed Sheeran érkezik, végre egy macskás előadó, a Bad Habits jön majd tőle. Hát Taylor Swiftről is egyébként lehet tudni, hogy igen komoly macska barát, nagyon gazdag a cicája, aki önálló jogon szerezte meg a vagyonát, hiszen különböző castingokra vitt el Taylor Swift, tápokat reklámoznak vele, különböző reklámokban szerepel, és ezt a pénzt mind-mind a macska számlájára rakta Taylor Swift. Na hát ő és Ed Sheeran nem csak a legjobb barátok, de a cicák iránti rajongásukat is osztják. Ed macskáinak, Kalipónak és Doritónak még saját Instagram profiljuk is van, amely nagy sajnálatunkra utoljára sajnos 2020-ban frissült, biztosan nagyon elfoglalt cicák lehetnek. A Garfield-szerű Dorito egy narancsága cirmos házi macska, aki a Britanniában méltán híres nacho chips után kapta a nevét, Kalipó pedig egy skót lógófülű, aki Ed kedvenc jégkrémjének nevét viseli. Úgy tűnik, nem csak a macskák iránt rajong különösen Ed Sheeran, de legalább annyira szereti a hasát is, mi pedig mélyen együtt érzünk vele. És aztán majd John Legend érkezik hozzánk, neki és családjának számos házi állata van, köztük kutyák, egy madár, valamint egy szőrtelen macska, aztán emellett a Kismet nevű prémium kisállat eredel márka alapítója, és korábban egy Sebastian nevű szakállas agámája is volt, úgyhogy igazából ő idáig, aki viszi a prímet. A család elkötelezett állatbarát, nemrégiben egyébként új szőrtelen macskával bővült háztartásuk, hát a kopasz cicák is, Sphinx cicák abszolút megosztják a közvéleményt, egyébként állítólag a legokosabb fajták a cicák közül. Nagyon rafináltak. 2024 elején osztotta meg egyébként John Legend a hírt arról, hogy egy madár is él a házukban. Volt Sebastian, ugye a szakállas agáma. Aztán Chrissy Teigennel közösen indították el ezt a bizonyos állateledel márkát, jó minőségi kis eledelt kínálnak. Ja, jó, jön egy kis mellékes a showbiz mellett. És Legend támogatja a Project Street Vet non-profit szervezetet, amely rászoruló házi állatoknak nyújt ingyenes állatorvosi ellátást. Úgyhogy idáig John Legend a legkomolyabb állattartó, de azért Dua Lipa és Ed Sheeran is felkerült a listára. Ők is érkeznek előbb a Fever, a Bad Habits, aztán majd a Sebum John Legend-el. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM élet örömzenékkel, már is a Rebecca Ferguson érkezik, aki amikor berobbant a brit zenei életbe, akkor elképesztően nyilatkoztak róla, négy újság is írt a tehetségéről, nagyon sokan Adélhoz hasonlították, volt, aki Amy Winehouse látta benne, de szerintem ő teljesen önálló jogon érkezik majd egy önálló stílusban, az I Hope-al.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül.

Átadjuk például a Páva utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a szegedi és az esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták, a zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek favorításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát, a ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarok bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet, ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövő műhely tantermeit alakították ki. Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98 pontot Manna FM életöröm zenékel, jól elfaltuk az előző három órát, a Manna délután véget ér, de indul az esti szakasz, remek műsorokkal, úgyhogy érdemes maradni, jönnek az életöröm zenék is, mi pedig holnap találkozunk legközelebb, István Dániel búcsúzik, és jó szórakozást kíván a folytatásra.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
12: Kellemes kora nyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a Gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a Gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizedet tart. A Gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
13: Manna Hits.
14: Manna Hits.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: nem Anna Morzsa? Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Csárli néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje, a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka, csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját, az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind. All along. Chapter 8 verses 3 and 4 say when I consider your heavens the work of your fingers.
2: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind. I've

When my wings

0: a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Per Donald Trump a Hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király.
0: Időjárás.
1: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterség és intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Desziben nem beszélgettünk még arról, itt a digitális hétköznapjaink sorozatban, podcast sorozatban, hogy mit is jelent pontosan az, hogy AI evangelista, mert hogy nagyon sokszor apostrofálják Deszit így, Dimitrova Desziszlavát, de ezt már ugye a főcímben hallhattátok sokszor, és ő maga is nevezi így magát, vagy apostrofálja így önmagát, ugye az evangélium az az örömhír, és ez, hogyha hozzá kötődik a mesterséges intelligenciához, akkor feltételezzük azt, hogy ennek van egy nagyon pozitív oldala. Deszi, miért fontos neked a mesterséges intelligencia? Mikor találkoztál vele először? Hogyan lettél AI evangelista?
1: Igen, az AI evangelista szót én még olyanként használom, hogy ugye ez egy olyan szakember, aki promotálja egy adott dolgnak, itt ebben az esetben a mesterséges intelligenciának a megértését, a felhasználását, az etikai használatot, úgy, hogy akkor a technológia hasznára tudjon válni annak a cégnek, vagy annak a szervezetnek, amelyel mondjuk beszélget, vagy átnézőpontokat, vagy együttműködik, és én onnantól kezdtem ezt használni most már lassan másfél-két éve, hogy rájöttem, mivel a mindennapi munkámban, azoknál a projekteknél, ahol speciális mesterséges intelligenciánál a biztonságtechnikai dolgokkal foglalkozunk, hogy kell adni nézőpontokat a partnereknek, hogy miért lesz jó, hogyha ezt használják, hogy fog nekik jobban szolgálni a mindennapjaikat, hogy lesznek versenyképesebbek, innovatívak, és akkor mivel erről úgymond folyamatosan adtam nézőpontokat, úgy döntöttem, hogy keresek egy jó jelzőt, és akkor onnan jött ez a jelző, hogy AI evangelista, vagy olyan valaki, aki folyamatosan az AI-val kapcsolatosan beszélget és ad nézőpontokat.
0: Ez nagyjából hány évvel ezelőtt volt?
1: Amikor kezdtem ezt a jelzőt használni, az kb. Két éve, amikor találkoztam a mesterséges intelligenciával, hát azoknál a megoldásoknál, amelyekkel mi foglalkozunk, az legalább 10 éve, de ha úgy belegondolunk a mesterséges intelligenciát, mint azok az eszközök, amelyeket használjuk ahhoz, hogy munka erő nélkül, vagy esetleg felesleges erőfeszítés nélkül megcsináljuk feladatokat, akár tudom, hogy ez most merésznek fog hangzani, de attól a pillanattól, hogy elkezdtünk használni számítógépet, és a számítógép helyettünk csinálta a kalkulációt, vagy egy előreírt program alapján megcsinálta a feladatokat, én azt is nevezném mesterséges intelligenciának.
0: Amikor először találkoztál vele, akkor hogy álltak hozzá körülötted lévők, a környezetedben lévők, mármint a mesterséges intelligenciához, és az elmúlt 2-3 évben ez az óriási és nagyon gyors tempójú változás, ami történt, mennyit változtatott ezen? Mit tapasztalsz?
1: Én azt tapasztalom, hogy eredetileg, ugye az elején úgy volt, hogy akkor az nekünk annyira nem fontos, nem érdekes, mi ahhoz képest túl kicsik vagyunk, vagy nem fogjuk tudni használni, meg ilyenek, illetve érdekes módon, hogy én valamilyen szinten azért a mai napig is tapasztalok olyanokat, hogy vannak olyan fiatalok, akik próbálnak magukat valamilyen szinten távol tartani a mesterséges intelligenciának a bizonyos megoldásaitól, hogy mondjuk tegyük föl, hogy beszélgessenek egy mesterséges intelligenciával, tegyük föl kérdéseket, vagy annak segítségével tanuljanak, de másfelől, meg ha megnézzük, akkor nagyon szépen és sokat játszanak a számítógépen, gémerek, vagy pedig a telefont folyamatosan nyomkodják, tudjak, és ott a mesterséges intelligencia, mint mondjuk egy olyan tartalomgenerátor, vagy esetleg az adott embernek a profilára rászabva különböző tartalmakat mutató technológia, azzal meg akkor tök jó barátságban vannak, úgyhogy ezek ilyen nagyon érdekes dilemmák, vagy nagyon érdekes kettősségek annál, hogy mondjuk a mindennapjában használva olyan eszközöket, amelyek a mesterséges intelligencián alapulnak, de amikor mondjuk arról beszélgetsz vele, hogy bizonyos feladatokat váltsa ki ezzel, amelyek ilyen hétköznapiak, akkor azoknak így ellenáll. Szerintem még mindig ilyen érdekes hozzáállásokkal lehet találkozni.
0: Azt mondod sokszor, hogy új nézőpont, ami azért fontos kifejezés, mert valóban azt jelenti, hogy az ember képes máshonnan és máshogyan tekinteni egy bizonyos dologra, és ebben az esetben, hogyha a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ami a hétköznapi életünkben a legtöbbször a ChatGPT képében jelenik meg, hogyha a hétköznapjainkat nézzük, az is egy nagyon fontos nézőpont, hogy ezt is nagyon sokféleképpen lehet használni, sokféleképpen lehet rátekinteni. Erről te hogyan vélekedsz, és mit tapasztaltál a környezetedben? Hogyan változott az emberek hozzáállása ehhez?
1: Hát most már vannak olyan ismerőseim, akik annyira előre haladtak a technológia adta lehetőségek használatával, hogy mondjuk az egyik ismerősöm az értékesítés dolgozó kollégáikat úgy tanítja be különböző szövegek, minták, ügyfél típusoknak a kezelésére, hogy akkor előzetesen a ChatGPT-vel előkészített anyagokat, vagy kért nézőpontokat, és akkor az alapján vannak szkriptek, vagy előreírt forgatókönyvek, és akkor a kollégának ott a technológiával szembe kell leülnie, és akkor a ChatGPT eljátsza a vevőt, és akkor neki kell megfelelő válaszokat adni, segíteni az ügyfelet, hogy mondjuk ezt a céget válasszak, vagy akkor onnan rendeljék meg azt a terméket, szolgáltatást. Úgyhogy ilyen el is találkozok, és ez szerintem egy nagyon jó példa, hogy a technológiát a innovatív lehetőségekkel tudjanak élni, és akkor fel tudják úgy használni, hogy felzárkózzanak. Találkozok olyannal, aki mondjuk azért fogja a kezébe az okos telefont, és mondjuk egy arcanalitika alapján kinyílik a telefon, bele se kell írni a kódot, vagy mondjuk elkezd mondani szöveget, és akkor a szöveget begépeli a telefonja, de másfelől megáról nyilatkozik, hogy hát ő nem, ő ellenáll a mesterséges intelligenciának, nem is használja, nem is akar tudni róla. Én azt mondom, hogy nagyon belekuszult az életünkbe, és ha megnézed, vannak mondjuk olyan országok, tegyük a harmadik országok Afrikában, ahol a kifizetéseket, mondjuk a pénzküldés is telefonon csinálják, és lehet, hogy egy nagyon elhagyatott helyen vannak, de mégis a kezükben van egy okostelefon, és ilyen alapon is ott vannak a világ körforgásán, és használják, de másfelől valószínű otthon még egy olyan elektromos sütő sincsen, amelyel tudnának bőzni, úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok.
0: Deszi, mi a legfontosabb a mesterséges intelligenciával kapcsolatban? Azon túl, hogy rohamosan fejlődik, és a biztonságtechnikában nagyon-nagyon lényeges dolog az, hogy ez jelen van, és nagyon nagy segítség. Nyilván ez is ugye a katonai történetet tudja magáénak, pont úgy, mint az internet, ugye ennek az elődje az ARPANET, ahogyan azt is katonai célokra fejlesztették ki, így a mesterséges intelligencia is először ott volt, hogy mondjam, csak úgy segítségként alkalmazva, ami aztán onnan kinőtte magát, de mit látsz, hogy milyen jövő várhat még rá? Hova tud még fejlődni?
1: Hát ezek nagyon érdekes dolgok. Vannak olyan dolgok, amelyektől az embernek borsozik a hát, hogy Uramisten, lehet, hogy akkor jön az a momentum, amikor az önjáró busz nem fog engem felengedni a buszra felszállni, mert tudja, hogy blicelni szoktam, és akkor azért most el vagyok tiltva egy hónapra a közlekedésre, de én azt mondom, mindig abból a szempontból kell nézni, és mint minden technológiát kell gyakorolni, szeretni és használni, hogy megkönnyítse az életünket, és mi pedig tudjunk a feladatainkat jobban elvégezni, jobb eredményeket elérni, több idő maradjon mondjuk saját magunkra, akár elmenni sétálni, vagy egy jót beszélgetni a barátokkal, úgyhogy abból a szempontból mindenképpen én azt mondom, az egy jó dolog, és nem kell gátat szabni neki, ugyanúgy, mint mondjuk annak idén, amikor a lovaskocsik mellé megjelentek a személygépkocsik, és akkor egy idő után azért az ember, amikor mondjuk Budapestről indult és Debrecenbe ment, akkor már nem lovaskocsival ment. És én azt mondom, amennyibe egy versenytárs az adott szakmába már használja a mesterséges intelligenciát, akkor nem kell azt mondani, hogy mi ennek teljesen ellenállunk, mert egyszerűen annyira fognak lekörözni minket, hogy észre se fogjuk venni, csak csodálkozni fogunk, hogy akkor hova lettek a ügyfelek vagy a megrendelések. Én néztem egy olyan statisztikát, hogy globális szinten még mindig az amerikaiak vannak előtérbe, és akkor utánok jönnek az angolok, németek, és akkor kínaiak. Ezek a globális adatközpontoknak a bumjai, hogy hol vannak ezek az infrastruktúrak, vagy a legtöbb infrastruktúra. Viszont, hogyha megnézzük, hogy a globális térképen melyek azok az országok, amelyek felhasználók több mint 40%-a már használja, akkor értelemszerűen megint jön az Észak-Amerika, illetve itt Európa, és akkor Ausztrália, és akkor utána következnek azok a harmadik országok, amelyeknél még van hova fejlődniük.
0: Deszi, van olyan terület bárhol a világon, bármilyen szakmában, bármilyen területén a létezésünknek, ahol még nincs jelen a mesterséges intelligencia? Szerinted?
1: Hát,
0: hallottál-e ilyesmiről? Vagy gondolkodjunk együtt, van-e olyan?
1: Mondjuk szoktam én is ilyen adatokat, meg kis infokat nézni, pont a hétvégén posztoltam ki a social médiában, nekem nagyon tetszett az a svéd példa, ahol megtanítottak a várjukat, hogy szedjék fel szemetet, mondjuk
0: a csikket szedik össze, igen, és kapnak érte falatot.
1: Igen, és akkor vidék abba a gépbe, amely meg nekik cserébe át ilyen kis ennivalót, és akkor ezzel csak azt akartam mondani, hogy mondjuk tanulási sebességbe, meg feladatok megoldásának a sebességébe, váljuk be őszintén, a mesterséges intelligencia sokkal előrébb van is lesz, mint mondjuk mi magunk, mert beírva egy formulát, a számítógép az gyorsabban fogja megcsinálni nekünk, megadni a választ, mint hogyha ezt fejbe szeretnénk kiszámolni. Persze, hogyha valaki nagyon-nagyon jó matematikus, lehet, hogy ő lesz gyorsabb, viszont az, hogy mondjuk kreatívan kigondoljunk, és akkor rakjunk össze egy ilyen megoldást, mint amit a svédek megcsináltak, hogy kiképezték a várjakat, hogy gyűjtsék össze a szemetet illelemért cserébe, ahhoz kell az emberi kreativitás, vagy mondjuk ötlet, és akkor szerintem arra kell szánnunk az időt, hogy saját magunk még képesebbek legyünk, és még jobban könnyítsük meg a magunk életét, vagy a többiek életét. Érdekes módon azt látni, hogy vannak olyan szakmak, mint például podrászat, és akkor feljönnek olyan videók az interneten, hogy Kínában már podrászatban is mondjuk hajmosás, szárításnál akkor használnak ilyen gépeket, már mint a mesterséges intelligencia, az eszközök csinálják ezt, vagy Magyarországon is vannak olyan megoldások, amelyeknél a gyerekek úgy tudják megtanulni a leckét, hogy mondjuk elbeszélgetnek a megadott megoldása, és akkor ő kikérdezi, illetve segít nekik mondjuk a feladatokat megoldani, és akkor amiben ők gyengébek, akkor azzal többet gyakorolnak, amit meg jól tudjak, akkor azzal kevésbé, úgyhogy ez is egy olyan dolog. Mondjuk én amire gondolok az, hogy valaki leül, és akkor végig gondol egy problémát, és kitalál egy megoldást, és akkor az saját elképzelésének semmi nem szab határ, vagy mondjuk azok a dolgok, mint egy művész, amikor létrehoz egy zenét, vagy pedig rajzol egy nagyon szépet, az hiába persze tudja megcsinálni már az AI segítségével, de azt a hullámhozt, amelyen mi érzékeljük, hogy az egy másik embernek a szüleménye, az teljesen más, mint amikor mondjuk egy gépi zenét hallgatunk, és akkor érzünk, hogy itt valami nem teljesen stimmel. Nem tudom, te Petra, mit gondolsz erről?
0: Én ebben abszolút egyetértek veled, és az jutott még eszembe, amiről ugye mindig beszélgettünk, vagy ahova mindig kiukadunk, amikor Ferivel együtt hármasban beszélgettünk ezekről a dolgokról, akár biztonságtechnikai szempontból, akár technológiai szempontból, akár csak simán a mesterséges intelligenciáról, hogyha okosan használjuk azokat a lehetőségeket, amiket megkapunk az élettől, egy-egy új fejlesztést, egy-egy új technológiai megoldást, vagy akár mondjuk egy új nézőpontot, hogyha ezt jól használjuk, kezünket a szívünkre téve, szépen ügyesen, akkor hasznos tud lenni egy művésznél is, mert mondjuk a katalógusát összeállítani, a festményeit katalogizálni, egy könyvnek a menetét felépíteni segíthet mondjuk az AI, egy kiinduló pontban segíthet az AI, hogyha az ember mondjuk, nyilván nem felcserélhető ez egy pszichoterápiával, de hogyha én szépen leírom az összes dolgot, ami történt velem, amit mondjuk elmondanék egy családállításon, vagy amit elmondanék egy pszichológus, egy terapeutának, akkor nyilván egy teljesen másféle használati módba kerül mondjuk egy ChatGPT, és ezzel is tud nekem segíteni. Tehát, hogyha másban nem, de a kiinduló pontban, vagy bizonyos kapaszkodókat adva, biztos, hogy segíteni tud. És ez nyilván megint az egyénen, az emberen múlik, hogy mennyire enged teret ennek az új technológiának, vagy mennyire szab határt neki, és használja okosan.
1: Igen, én azért azt gondolom, hogy az olyan dolgok, amelyek az emberi léte, a nézőpontokkal, vagy akár a szellemi fejlődésével kapcsolatos, az jobb, hogyha egy másik embernek a tudása alapján, vagy egy másik szakemberrel elbeszélgetünk, de az olyan dolgok, amelyek mondjuk esetleg ismétlődéssel kapcsolatos, vagy netán egy pénzügyi tervhez kérni ötleteket, vagy tempontokat, vagy utána nézni mondjuk olyan szakmai szavaknak, illetve nézőpontoknak, amelyeket felhasználva utána én tudok tovább gondolkodni az én dolgaimmal, az mindenképpen jó egy ilyen dolog, és mondjuk ha megnyitjuk a Google-t, mint keresőt, ott is az ott van az ő saját AI megoldása, amely szintén hasznos a felhasználóknak.
0: Nagyon remélem, hogy tudtunk segíteni most is a hallgatóknak, adva, ahogyan Deszi szokott fogalmazni, számomra nagyon rokon szenvesen egy új nézőpontot azzal kapcsolatban, hogy hogyan és milyen más irányból tudunk rátekinteni erre is. Deszi, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad.
1: Köszönöm szépen, Petra.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: élet, öröm, zene.
1: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója. A budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvirága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, már negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni, másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló virágzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap tári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király.
0: Időjárás.
5: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
4: Köszöntöm a Cinem Anna hallgatóit. Örömömre szolgál, hogy ismét minket választottak. Mai vendégem egy pályakezdő filmrendező, aki egy különleges témát választott első nagyjátékfilmje alapjául. A most mozikba kerülő rendezése 3 generáció férfi tagjainak konfliktusain, sérelmein, titkain keresztül mutat be egy olyan kultúrát, amelynek az igazi mozgatórugói a nagy közönség többsége számára megfoghatatlanok. Az alaphelyzet a gyász. A feleség, az anya, a nagymama elvesztése, amely nem egy könnyed téma. Mindezek ellenére kijelenthetem, rég volt már lehetőségem ennyire önfeledten nevetni magyar filmen, miközben a film alatt a zsebkendő is óhatatlanul előkerült. Beszélgetésünk alatt pedig az fog óhatatlanul előkerülni majd, hogy megkérdezzen tőle a gyásszal, a vallással mennyire kockázatos vagy célni. És azt is, hogy mivel nem Magyarországon tanulta ki a filmszakmát, mennyire számít külön utas rendezőnek. Sok szeretettel köszöntöm a Cinema Anna vendégmikrofonjánál a Lefkovicsék gyászolnak film rendezőjét, Breyer Ádámot. Szervusz!
6: Szervusz, szervusz, köszönöm a meghívást.
4: Február 22-én indul a filmed a mozikban. Mennyire nehéz most lukat találni a naptáradban?
6: Még biztos lehet találni azért, de én próbálom, mondom a forgalmazóknak, hogy nyugodtan még töltsék, és próbáljuk minél inkább vinni a hírét a filmnek.
4: Van esemény, amit nagyon vársz a filmmel kapcsolatban?
6: Igazság szerint erről sose beszélnek a filmesek, de azért valójában az első hete egy mozifilm bemutatójának az mindig nagyon fontos, mert azért ugye valójában az van, hogy a mozis azért megnézi, hogy az első héten mennyire nézték meg, és általában azért elég sok magyar filmnek az a halála, hogy mire eljut az emberekhez az info, meg mire, én magamat is tudom, hogy milyen nehéz elindulni egy programra, és mennyi mindent szeretnénk csinálni, amire aztán nem jutok el. Tehát, hogy mire eljut a hír, meg elmegy moziba, körbenéz, addigra már nem játsszák a filmet, tehát ilyen szempontból nagyon fontos az első hét, hogy hogy reagál a közönség, bemegye, mindig ez a kicsit az, hogy ezen múlik, hogy aztán, akkor, hogyha nem megy be az első hétvégén, a következő hétvégére már egy rosszabb időpontra teszik, akkor meg már azért nem megy be, és akkor így...
4: Tehát... De hát azért ugye a film azért megindult, tehát azért valamennyi visszajelzés már azt gondolom, hogy eljutott hozzád.
6: Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon szeretik, és mindenki azt mondja, hogy milyen jó, hogy lehet róla hallani, de az, ami hozzám eljön, tehát most egy vetítés után, és azok jönnek oda, akinek tetszett, nem fog oda jönni, hogy nagyon utáltam, tehát hogy ebből ezért én nem én vagyok az objektív mérce, mert én általában a csupa jót kapom meg, és csak a közeli...
4: Azért ezt nem minden rendező mondhatja el magáról, hogy csak a jót kapja meg.
6: Jó, azért én fülelek, úgyhogy azért kapok azért a kritikákból is hallok, de azért túlnyomó részt eddig azért inkább szóval pozitív volt a fogadtatás.
4: Én ugye úgy konferáltalak föl, hogy pályakezdő rendező, azért ez nem teljes mértékben igaz, de ez az első nagyjátékfilmed tulajdonképpen. Tehát egy hány éves álom valósult most meg ezzel a bemutatóval? Tehát mikor kezdődött nálad az, hogy akkor jó, akkor én akkor filmrendező leszek? Meg lehet ezt így egy konkrét ponthoz határozni?
6: Ez elég korán elindult, mert hogy nekem a családomban azért van egy pár filmes, tehát apukám filmberendezéssel foglalkozott, tehát díszletekkel, úgyhogy én egy úgy kis túlzással mondhatom, hogy a butorraktárba nőttem föl, meg a kellékraktárba játszva, és ilyen szimbolikus, azt a sztorit szoktam elmesélni, hogy egyszer volt, hogy még gyerekkoromban hogy elvitt az apukám egy éjszakai forgatásra, és az, hogy gyerekként általában mindig az van, hogy a gyereknek azt mondják, hogy le kell feküdni 8-kor aludni, és akkor ehhez képest kiderült, hogy a felnőttek azok éjszaka itt buliznak, ez egy hatalmas, kivilágított helyszínen, külsőbe, mindenki marha jókedvű volt, hogyha ez az, hát ezt csinálják a felnőttek, hát ez mindenképp ezzel kell foglalkozni, hát ez a legjobb buli a világon.
4: Ez melyik film volt egyébként, lehet ezt tudni?
6: Fú, erre nem emlékszem, hogy ez melyik film volt, de volt egy másik ilyen sztori, mert ezt kérdezték már, hogy a Vezerédi Zondi honnan jött, és egy ugyanilyen sztori volt, hogy az Ördög Vigye című filmben játszott a Zoli, és az apukám volt a berendező, és volt egy ilyen jelenet a forgatókönyvben, hogy a Vezerédi Zoli, nem emlékszem miért, de hogy fog egy hatalmas kalapácsot, és egy fürdőszobát ripityára tör, és akkor az apám valahogy kitalálta, hogy ez legyen a mi fürdőszobánk, és akkor a gyerekkoromban azt végignéztem, hogy a Vezerédi Zoli ripityára törte a fürdőszobánkat, és az is egy ilyen volt, hogy hát ezt csinálják a filmesek, hát ez nagyon jó szakmának tűnik.
4: Nem volt egyszer se olyan, hogy mondjuk meginoktál ebben, hogy jaj, én akkor most én mégse inkább ezt kéne csinálni, vagy nem próbáltak lebeszélni róla?
6: De én már körülbelül 20 éve gondolkodom, hogy mi mást lehetne csinálni, és csak semmihez nem értek máshoz, úgyhogy kis túlzással, szóval nem, meg ez egy mánia, meg egy őrület, hogy így nem lehet abba adni, tehát mindig gondolkozom rajta, hogy így tényleg valami hasznos szakmát is lehetne tanulni, de szóval viccelek, de sokszor meginak az ember, hogy már megint visszadobták ezt a tervet, most már megint 4 évet mondjuk az előző film tervel is azért volt egy pár év, ebbe is volt egy pár év, mire x-edik alkalommal aztán végül azt mondták, hogy oké, okay, de előtte ez már többször ki lett dobva ennek az régebbi verziója, szóval hogy az, hogy ülsz valamin egy-két-három évet, és az a vége, hogy ebből nem lett semmi, és amúgy ez, ez nem egy regény, amit kiadok magamnak, vagy szóval hogy kinyomtatom, és valahogy máshogy, vagy szóval egy, nem tudom, hanem ez olyan dolog, hogyha nincs rá pénz, akkor ez a dolog, tehát egy forgatókönyv, ez idézően olvashatatlan így magában, vagy kutya nem fogja elolvasni, tehát hogy maga a lényeg nem születik meg, és akkor így tök fölöslegesen dolgozol éveket, az mondjuk eléggé herrasztó érzés.
4: De hát végül is külön úton azért mégiscsak eljutottál odáig, hogy nagy játék filmet rendeztél Magyarországon az inkubátor program keretén belül, de hogy ez a külön út, ez tényleg nagyon mondhatjuk úgy, hogy földrészeken átívelően alakult.
6: Na egyébként amúgy itt most kicsit olyan, mint hogyha itt panaszkodnánk, hogy milyen nehéz ez a dolog, tehát közben azért az is hozzátartozik az igazság, hogy ez, hogy általában azért jót szokott tenni, nem jót szokott tenni, mert több filmmel láttam, hogy 6-szor visszautasították, de az a plusz idő, hogy az ember mindig valahogy azt érzi, hogy ezt gyorsan is meg lehet írni, meg már ez kész van, de hogy azért egy forgatókönyv, hogy az mennyi idő, mire úgy tényleg jó lesz már, tehát ennek is azért jót tett ennek a könyvnek is az a plusz pár év, meg utána azért, amikor már megnyártuk a pénzt, utána is még másfél év írás azért úgy benne volt, vagy mert még a majdnem egy év vágás alatt is tulajdonképpen az ember a forgatókönyvet írja és kiszolgatja, hogy minél jobban haladjon a történet, vagy minél inkább a néző azt érezze, hogy ez máshogy nem is lehetett volna, és csusszon a filmmel. És ugye azt kérdezted, hogy hol tanultam?
4: Igen, tehát ugye a külön utad, most hirtelen sok témát felvetettél, de akkor most menjünk először abba bele, hogy ugye neked az, hogy miként és hogyan lettél filmrendező, ugye Magyarországon felvételiztél, de nem sikerült, aztán, ha jól tudom, Párizs volt, utána egy rövid ideig, és aztán onnan mégiscsak rákanyarultál egy korábbi olyan dologra, amiről hallottál, és akkor utána majd még azt is megkérdezem, hogy mi tart egy forgatókönyvíráson másfél évig. Teszem fel a kérdést, mintha nem tudnám. Tehát, ezeken menjünk végig.
6: Én itt azért dolgozgattam filmekben már itt itthon, miközben felvételiztem, tehát ilyen a színművészeti főiskolára, és aztán volt, hogy majd ilyen utolsó fordulóig, de aztán nem vettek föl.
4: Filmrendező vagy, színházrendező vagy, televízió?
6: Filmrendező, de adásrendező, tehát hogy tévérendezőre is, is próbálkoztam. És aztán a lényeg, hogy egy ilyen párizsi kitér után végül én Kubába tanultam, tehát Kubában van egy ilyen nemzetközi főiskola, vagy filmiskola, amit még Gabriel García Márquez alapított, és ott voltam 3 évet, és az egy nagyon jó kis kaland is volt, meg egy nagyon jó iskola is volt, és tényleg a világ minden pontjáról voltak mind osztálytársak, mind tanárok, tehát egy ilyen tömbösített logikával működik az oktatás, tehát nem az van, hogy van egy tanárod, aki egész évben tanít, hanem ilyen berepülnek emberek, tartanak egy kéthetes workshopot, jön a következő, és akkor valahogy így ki van találva a program, hogy milyen óra érdemes miután, közben az egészben persze minden évben vannak vizsgafilmek, tehát hogy közben azért úgy van összerakva, hogy te a fél éves vizsgafilmedre, vagy az évvégi vizsgafilmedre készülsz ezeken a workshopokon keresztül tulajdonképpen, és akkor volt első, másod, harmadévben is volt egy vizsgafilme.
4: És neked ahhoz kellett tudni például spanyolul?
6: Hát nem ártott volna, de igazából franciául tudtam, és akkor kiérkeztem. Az első év az egy ilyen általános év, ahol minden szakirány együtt van még, tehát ott még azért annyira nem beszéltem jól spanyolul, de ott meg kicsit azt is éreztem, hogy az a része, tehát az általános filmtörténet, stb. Már úgy azért annyira nagy részt azért megvolt, vagy nem volt olyan vészes, de azért ott tepertünk azért, hogy megtanuljunk spanyolul, és azért másodévre már azért úgy egész jól.
4: Habla con ella.
6: Sí.
4: Értem. És mikről szóltak az ottani vizsgafilmjeid? Szabadon választhattál, vagy mondjuk a spanyol kultúrkörből adtak meg témákat?
6: Nem,
4: vagy
6: hát
4: Fidel
6: mindenki...
4: Castro életét és...
6: Ja, nem, szóval ilyen szempontból egyáltalán nem volt ez egy ilyen politikailag. Tehát olyan, az mindenképpen egy missziója volt az iskolának annó, hogy egy ilyen Hollywood ellen, vagy Hollywood tudott kiegészítve egy ilyen latin-amerikai mekkája legyen a filmdiákoknak, tehát hogy legyen egy más típusú, de ez inkább arról szólt, nem ideológiára, hanem inkább az, hogy, hogy művészeti oktatás és szabad képzés, tehát egyáltalán nem szóltak ilyen szinten bele semmibe, hogy miről forgatunk. Olyan volt, mondjuk olyan volt, hogy a forgatókönyvről kitalálták, hogy, hogy csináljunk egy tévésorozatot kellett csinálni, ilyen stúdiós tévé, izét, ilyen borzasztó gagyi tévéstúdió volt az iskolának, de ott kitalálták, hogy egy ilyen lényegében a kubai rendszer paródiája. És azt is hagyták, hogy leforogjon, lement ott a tévében ilyen belső adásként, és utána ugye itt ha lehetett hallani, hogy összeszedték így a példányokat, hogy azt így teljesen eltüntett az iskola, hogy ez ki nem juthat az iskolából ez a dolog, tehát hogy ez a kubai államot, mint egy ilyen, arról szólt a sorozat, hogy mint egy űrhajót kiküldenek a kubaiak, hogy be, ugye, nem tudom, hogy benépesítsék a vörös bolygót, és az egész egy ilyen lényegében az űrben elveszett magányos kommunista űrhajó, mint maga Kuba, ennek volt a paródiája, és hát ezt azonnal eltüntették, hogy ezt nem lehet, hogy valódi kubai meglássa az iskolán kívül.
4: Magadnak sem mentettél meg belőle egy kópiát?
6: Nem. Hát az mire ez egy gyorsan, ott másnapra minden a vágótól, ezértől mindenkitől begyűjtötték, hogy ezt a delete gombot megnyomták.
4: És egyébként milyen típusú filmeken pallírozódik ott egy filmiskolás? A világirodalomhoz...
6: De az fantasztikus volt, hogy azért ez egy olyan hely, ahol tényleg általában Kubában azért nem nagyon lehet se ételt, se semmit találni, de hogy mivel ugye ez egy olyan hely, ahol...
4: Hosszú évekig ugye egyetlen egy helyen lehetett fagyit kapni, de oda is csak útlevéllel lehetett bemenni?
6: Körülbelül, de mondta, vagy sorban álltál 4 órát egy fagyért, de ez most is így van, de hogy az iskola cserében viszont attól volt fantasztikus, azért ide mindenki jött, a tanárok is jöttek, tehát ide mindenki hozott, és mindenki teli merevlemezekkel érkezett filmekkel, és az iskola is tehát gyűjti a filmeket, és egy olyan DVD tár volt, az igaz, hogy marha szar minőségben másolták fel a filmeket, de ellenben minden megvolt, nem tudom, a mongol művészfilm katalógustól, de magyar filmből is rengeteg, és hogy, tehát olyan, nem, az, hogy lehet, hogy egy hollywoodi Ryan Gosling filmet nem találtam meg az izébe, de azon kívül, tehát a világ ilyen filmművészetének a termésében elképesztő, tehát 20-30 ezer DVD állt ott a könyvtárba, és hát nem, 3 év alatt nem lehetett ezt végignézni, meg minden egyes diák is hozta magával a saját merevlemezén filmeket, hogy elképesztő mennyiségű, és volt az iskolának 2 moziterme, tehát ott volt egy bölcsészkar idézőjelben, és ott a bölcsészkar vezető, az minden este vetített filmet, beszélgetéssel, és tényleg, hogyha nagyon nem volt, nem tudtál mit csinálni magaddal, akkor már akkor beültél a moziba.
4: Mennyire lehet Kubában az embernek nem mit kezdeni magával?
6: Hát azért ezt kitalálták, ezt az iskolát, hogy a semmi közepén legyen, és hogy ne nagyon tudjál onnan elszökni, és ott maradjál, tehát hogy aztán tényleg beültél a moziban, meg vagy a többiekkel beszélgettél, akik szintén, tehát hogy az marha jó volt, hogy ott mindenki filmes volt idézőjelben.
4: Mennyire
6: tehát...
4: volt heterogén ott a társaság? Tehát hogy tényleg a világ, azt kell elkezdeni a világ minden részéről?
6: Abszolút, hát azért tehát 60%-ban inkább latin-amerikaiak, de nekem volt, nem tudom, kazak, lengyel, zambiai osztálytársam, de USA-ból is volt, de tanárokban is. Attól függ, milyen szakon, de mondjuk nekünk nagyon sok angol tanárunk volt rendezőszakon, de mint tudom én, attól függ, más szakokon kicsit más volt, hogy éppen kiket hoztak, vagy ki tehát ez a színészvezetésben valahogy az angol vonal, ez nagyon nagyon népszerű volt, meg jó is, úgyhogy nekünk egy csomó angol tanárunk volt.
4: A főiskolai évek, én azt tapasztalom, hogy mindig az erős, megbízható kapcsolati hálónak a kiépítéséről is szól, hogy ugye akikkel együtt kezdtük, akkor utána szétszóródunk, de ez a bizonyos network azért ez mégiscsak megmarad, és ez sok előnnyel jár az évek folyamán. Nem érzed, hogy azért, mert neked mondjuk ez nem adatott meg itt Magyarországon, ezért mondjuk itthon valamilyen hátrányod van?
6: Szóval olyan szempontból jó lehet, tehát ugye amúgy ez az iskola például a latin-amerikai diákoknak egy nagyon szuper háttér, és tényleg az egy elképesztő nagy háló Latin-Amerikában, tehát hogy az összes brazil ismerős látom most például a Palm Springs-ben volt egy kubai osztály, tehát egy kubai osztálytársam, aki brazilnak a filmje, és megnéztem persze, és tele volt ismerősökkel a stáblista, a suliból, meg az ex-diák, meg az ex-tanár, de azért ilyen szempontból nehéz volt hazajönni, de valahogy azért csak attól is, hogy azért így a családban több filmes volt, meg én is egy csomót dolgoztam, meg aztán csak elmentem, és évekig rendezőasszisztens voltam, azért elég sok ember, tehát
4: azért ez kialakult.
6: Azért, hogy mondjam, azért nem, a magyar filmszakma azért nem annyira óriási, hogy ne lehetne megismerni azt az 1-2 ezer embert, aki dolgozik a szakmában, tehát azért az elmúlt 20 évben azért most már valahogy csak összeismerkedtem azért a többséggel, tehát
4: értem. De ha mondjuk most arról lenne szó, mondjuk Brazíliába akarnál éppen forgatni, akkor nem okozna kihívást, hogy honnan kell kamerát bérelni.
6: Hát az nem, de az általában nem ez szokott. Általában mindig az, hogy kifinanszíroz a filmet, szokott a legnagyobb probléma lenni. Az,
4: de ez a kontinens független.
6: Már úgy értve, hogy azért általában nem, hát jó szakember találni se könnyű, meg, de az meg egy picit ismertség kérdése, hogy kivel jó együtt dolgozni. Tehát egy jó szakember nem biztos, hogy tehát egy jó operatőr, az attól is jó, hogy ti tudtok együtt dolgozni, hogy ti értitek egymás nyelvét, és nem feltétlenül egy technikai kérdés. Ez ugyanez az írással is, hogy mi tart másfél évig egy forgatókönyv íráson. Jó kérdés, mert a producerek is így néznek, hogy mi az Isten csináltok ezzel még mindig, és lehet, hogy látszólag nem is változott annyit a könyv, de a apróságokon egyébként rengeteg múlik, hogy mi az a hiba, aminél a néző kikapcsol, vagy éppen elkezd azon gondolkodni, hogy most az mi volt, mert azt nem teljesen értem, az nem teljesen tiszta, az idegen attól a szereplőtől, hogy valahogy azért a film idézőjelben, ha őszinte akarok lenni, sokszor íráskor az ember úgy dühöng, hogy ez milyen egy buta műfaj ez a film, tehát hogy annyira egy irányba kell minden tartson egy filmbe, tehát az életben azért egy embernek van 6 célja mondjuk egyszerre, egy filmben általában egy célja van, és az, amikor az írás sokszor arról szól, vagy azért tart sokáig, hogy ezt idézőjelben ne tűnjön butának ez a cél, vagy ne érezzem azt, hogy ez egy kétdimenziós valaki, akit csak a célja érdekel, hanem ettől ennek ellenére, hogy nagyon egy irányba tart a dolog, miközben az életben azért jó pár irányba tartanak a vágyaink, és nem ennyire fókuszáltam, hogy valahogy ettől függetlenül egy kerek egésznek lássam ezt az embert, és ne tűnjön föl, és úgy érezzem, hogy ez teljesen természetes, hogy itt minden ebbe az egy irányba mutat, hiszen ez ilyen a film, és így működik, hogy nem árt, ha egy irányba haladnak a dolgok, és hogy lehet azt elérni valahogy, hogy ez természetesnek hasson, és a karakterek valóban elhiggyem, hogy valóban ez minden vágya, és valóban minden afelé halad, hogy ez a céljához képest most éppen egyet előre, kettőt hátra, hogy áll.
4: Egyébként most csatlakozott a kedvéért, mondom csak, hogy Breyer Ádám filmrendezővel, a Lefkovicsék gyászolnak című film rendezőjével beszélgetünk. Én még azért, tehát érdekel a forgatókönyvről a véleményed, mindjárt megyünk ezen a vonalon tovább, de én még egy kicsit belekapaszkodnék ebbe a Kubába, hogy ha most össze kéne foglalni az eszenciáját annak, hogy az, amit te Kubába tanultál, az mondjuk mitől lehet másabb, mondjuk, mint amit Magyarországon tanultál volna, akkor azt hogyan tudnád jellemezni?
6: Tehát a szakmai része azért biztos elég hasonló volt, hogy kell színészt vezetni, vagy milyen technikák vannak, milyen forgatókönyvíró technikák vannak, milyen struktúrák vannak. Tehát a szakmai része azért az egy szakma, tehát az valószínűleg hasonló volt. Az, hogy emberileg kikkel voltunk ott összezárva, és mennyire volt intenzív ez a dolog, az egy más kérdés. Tehát inkább élet, meg ilyen emberségből nagyon jó volt látni azt, meg évekig abba élni, hogy nincs semmi, de a fele a tiéd. Tehát, hogy azért, meg azt, hogy tényleg a nyomor közepén is van az az életkedv, meg a vidámság, meg az, hogy nem panaszkodik, és nem az megy állandóan, hogy minden rossz, hanem tényleg nincs semmi, de pozitívan állnak hozzá. Persze van egy ilyen dolog, lehet, hogy nekem mindig az volt kicsit a teóriám, hogy ott viszont cserébe nem fogynak meg emberek télen az utcán, tehát hogy ott olyan nagyon nagy baj mi lehet? Tehát, hogy idézőjebben az ember valamit talál enni, mert a fáról azért valami mindig lóg egész évben, és amúgy meg egész évben, hogyha nincs hova menjek, akkor se fogyok meg odakint. Tehát, hogy maga ez a természetnek az, hogy
4: a jó szívűsége,
6: a jó szívűsége azért magát a mentalitásban is meglátszik, hogy azért az élet nem egy olyan dolog, ahol a természet, hogy a természet így meg tud téged ölni, hanem nem öl meg, hanem azért úgy megtart mindig.
4: Azt érzékelem rajtad, hogy te egy ilyen életig elő, még azt is megmerem kockáztatni, hogy mindenben a viccet is megkereső ember, vagy legalábbis a filmed alapján ez jött le. Lehet, hogy neked ez a spanyol, vagy ez a latin temperamentum, meg ez a áj, de jó, bulizzunk, ez így közel áll?
6: Én szeretem, de én mondjuk azért már a általános iskolában is nagy viccgyűjtő voltam, és mindig azért szerettem, hogyha meg vígjáték néző, és szóval mindig szerettem azért, hogyha valamiben van valami.
4: A filmetekben a Kardos Robi által elmondott vicc is a tiéd? Vagy az ilyen általános?
6: Az egy neten talált vicc, de ismertem, hogy egyébként nem vagy egyébként, ismertem régül azt a viccet, de pont ahhoz a jelenethez pont kerestem megfelelő zsidó vicceket, és akkor azt úgy újra szembe jött, hogy na, ez ide jó lesz nekünk.
4: És zseniális volt. Kicsit még a filmes előéletedről, tehát ugye a dokumentumfilmek felől jössz, de azért csináltál rádiójátékot is, tehát elég sok mindent csináltál, ami ilyen különböző, de mégis rendezés. Ezeket így akartad próbálni, vagy szembe jött, vagy unatkoztam, pályázunk, és akkor miért ne sikerülhetne? Hogyan jöttek ezek?
6: Hát volt egy csomó projektben az, hogy oké, nem tudunk nagy játékfilmet csinálni, de valamit csináljunk, de ennek a idézőjelben ez az unatkoztam, pályáztunk, és mindig olyan volt, ha viszont csináljuk, akkor csináljuk úgy, mintha ez kámba készülne, tehát hogy attól még, tehát ezeket a mi rádiójátékokban iszonyat energiákat tettünk, és mi egyébként nagyon élveztünk.
4: Most ahogy beszéltél róla, erről a vizsgamunkádról, amit kint csináltatok és eltüntették, azért az némileg rímel a Kocsma Holdon sztorira, nem?
6: Van benne valami hasonlóság, de most már nem is tudom, hogy a Kocsma Holdon ehhez képest mikor csináltuk.
4: Igen. Mert az meg a YouTube-on vissza lehet hallgatni, egy nagyon szórakoztató rádiójáték. Bodrogi Gyulával például a főszerepben, Fulajtár Andrea van még, igen, benne, Turóci Szabi, Tóth Barnabás,
6: Martin Márta.
4: Igen, tehát hogy egyébként egy remek szereposztás, egy szórakoztató 50 perc érdemes végighallgatni.
6: Igen, nem, az mi nagyon szerettük ezeket csinálni, meg tényleg azért a filmes szempontból a rádiójátékok az elképesztő volt a Kocsma Holdon, és én filmesként mondom, 50 perc, ez 4 nap felvenni, és akkor bejött a Bodrog, és azt mondja, hogy ezek ti hülyek vagytok, mit fogunk itt 4 napig csinálni, és tényleg húztam az időt, így volt másfél nap, hogy tényleg húztam az időt, hogy ez ne legyen olyan ciki, de hát viszont egy egészen más tempóban lehet haladni, mint mondjuk egy forgatáson.
4: Neked nyilván azért, de ez kellettek, gondolom azért a színészek is, tehát hogy
6: ja, persze, úgy bármit, egy fél perc alatt nem az, hogy azért kell mély filozófia, hogy honnan jövök, mit akartok, jó. Na és már Bodrogi tényleg olyan volt, hogy beült az olvasópróbába, és egyet krákogott, és már mindenki röhögött. Tehát, hogy
4: nagy élmények egyébként ezek, hogy az ember ilyen nagy színészek társaságában dolgozik?
6: Persze, ilyen szempontból nagyon jó volt a rádiójátékban az, hogy be lehetett hívni nagy színészeket, mert neki is az, hogy egy filmre, az, hogy legyen pénz, meg hogy ő elvállalja, és akkor 20 napot legyen ott, mint az, hogy 2 óra alatt felveszek 25 percet, vagy most mondtam valamit rádióban, hogy a másik két rádiójátékban is, amit csináltunk, mert a Körösényi Danival írtuk ezeket együtt, és akkor az első kettőt én rendeztem, aztán a harmadikat a Dani rendezte, és ott is elképesztő szereposztás volt, és tényleg a legnagyobb színészek bejött, lezavart, tehát 2 óra alatt, és hogy tényleg mindenkivel lehetett dolgozni, meg tök egyszerű volt meggyőzni. Persze jövök, hát élvezték ők is, tehát a Molnár Piroskától, a Máté Gáboron, a Mácsain át, mindenki volt, és szuper élmény amúgy, hogy nézni a különböző színészeket, és hogy hogy mennyire profik, vagy mennyire azért egy jó tapasztalat arra nézve, és hogyha az ember a jövőbe mondjuk egy filmbe akar vele dolgozni, akkor már van egy kis rálátás, hogy ő milyen, hogy dolgozik, mit szeret, stb. Szóval jó kis kalandok voltak.
4: A dokumentumfilmet, ezt jó iskolának tartod a nagyjátékfilmhez?
6: Abszolút, sőt, tehát ez az egész tulajdonképpen, meg ezt a sztorit már meséltem azért többször, hogy nekem onnan indult...
4: Mostanában
6: az...
4: nagyon népszerű, vagy fogadd el.
6: Igazából az volt, hogy Szegő János barátommal, ilyen gyerek, 14-15 éves koromban írtunk egy nagyon rossz, ilyen fikciós forgatókönyvet. A János látta, hogy emlékszik a címre, mindegy, a lényeg, hogy tényleg egy pocsék rossz forgatókönyv volt, és de a János szülei szomszédok voltak a Fehér György filmrendezőnek az anyukájával, és valahogy a János apja a Sarki CBA-ba vagy a Közértbe ott lebeszélte a Fehér Gyuri anyukájával, hogy a Gyuri olvassa már a gyerekeknek a forgatókönyvet, és akkor leült, és utána Fehér Gyuri le is ült velünk, ott ült a muterjának a befőtjei előtt láncdohányozva egy kegyetlen meleg, egy ilyen hősugázó, és mondta, hogy ez a gyerekeket, ez egy olvashatatlan vacak, de hogy egyáltalán ti mit akartok, mit kirogattok forgatókönyveket, és akkor így mondta, hogy vegyél egy kamerát, és forgasd le anyádat, tehát hogy itt mit egyáltalán egy ember egy képen, tehát hogy valamit elmesélni egy létező emberrel, meg egy kamerával, tehát hol vagytok ti meg attól, hogy írjatok történetek egyelőre, a valósággal kezdjétek talán.
4: Ezt ajánlhatjuk receptnek a kezdő filmrendezőknek is?
6: Hát szerintem igen, meg hát a legtöbb filmsuliban ez így van, tehát általában mindig doksi filmek kezd minden fikciós rendező, tehát ez egy olyan bevett szokás, tehát szerintem itt a főiskolán is ez van, vagy egyetemen most már, meg Kubában is ez volt, tehát az első év egyben volt mindenki, és a második évben, amikor elmentünk fikciós rendezők, ott is az első fél év dokumentumfilm volt, és akkor utána másfél év volt a fikciós képzés igazából.
4: És akkor a Fehér György inspirált már a dokumentumfilm irányába benneteket,
6: igen,
4: és akkor ebből jött.
6: Akkor az utána én csináltam egy rövidebb doksit is, meg hát a Gyurinak vittem, mutogattam ezeket a felvételeket, csak aztán ő elég korán meghalt. Mindegy, és akkor még az egy jó pofa sztori volt, hogy a Fehér György mesélte, hogy vele ugyanez volt gyerekkorában, csak ő bűvész akart lenni, és az anyukája valahogy a Rodolfóval lebeszélte, hogy átmehet a Gyuri meg, és akkor Rodolfo mutatott neki valami kártyatrükköt, és mondta, hogy másnap vigye az a kártyát, gyakoroljon, és másnap jöjjön, és másnap visszament, hogy nem, mégis akarok bűvész lenni, mert maga az a... És akkor kb. Így Jánost is elvesztettük, mint filmest, hogy amikor már kellett forgatni, akkor mondta, hogy mégse akar annyira filmest lenni, de

0: a kreatív munka része, tehát én nem ilyen szempontból nem utálom ezt a részét a dolognak, mert az általában mindig hasznos a filmterv szempontjából, hogy akárhányszor elmeséled, akárhányszor mondod, valahogy mindig rájössz arra, hogy az ott még sántít. Azt, tehát minél jobban rájössz arra, hogy milyennek a tényleg a központi lényege, mert általában úgy kell valamit előadni, mert nem hallgatnak meg, nem olvasnak el egy 30 oldalas dolgot, hanem hogy egy fél oldalba mondjátok már el, hogy mi, és hogy abban a fél oldalban hogy tud valami jól benne lenni, ott mindig lebukik, hogy még ez mindig elég kompakt ez a dolog, és hogy ezek mind hasznosak, szóval, hogyha az ember ezeket nem tudja élvezni, akkor nem lesz túl jó, de szerintem ez minden szakmában így van, tehát, hogy a háttér kevésbé látványos, dicsfényes dolgot nem élvezed, akkor nem fogod az egész dolgot élvezni, mert általában ez a Orson Welles mondta, hogy nem gondoltam az elején, hogy a filmrendezés, vagy a filmrendezőként az életem 2%-a lesz a filmrendezés, és a 98%-a az a háttér, pénzvadászat és egyebek, de
1: pedig azt nehéz elhinni, hogy mondjuk egy Orson Wellesnek is ez kihívást jelentett.
0: Hát jó, mondjuk minden filmje aztán csődbe vitt mindenkit, mert neki a világpénze nem volt elég, tehát több ember kapott szerintem, vagy vannak ezek a híres rendezők, akik több producer szívrohamot kapott mellettük, tehát a Tarvilának is, meg több vannak ezek a rém történetek, hogy a producer szíve feladta ezt a folyamatot a művészet oltárán való.
1: Jó, mondjuk azért az Orson Welles életművét, hogyha az ember végignézi, az mégiscsak megkérdőjelezhetetlen a film nagy egyetemes egészét tekintve, de valóban nem volt könnyű vele együtt dolgozni.
0: Ja, elképesztő. Most egy pár éve kijött ez egy ilyen régen forgatott film, ami nem lett befejezve, és most befejezték, és elképesztő friss, egy 30 éves film, de olyan tényleg, mint hogyha ezt ma is tökre megállja.
1: Mert ő valószínűleg azt a 98%-ot, amit említett, azt 98%-ba beletette.
0: Nem, elképesztő.
1: Részben válaszoltál megint arra, hogy miért tart ilyen sokáig a forgatókönyvnek az elkészítése, de hát ugye első nagyjátékfilm egy ilyenkor óhatatlanul az emberben ugye van ez a így jöttem mondás, amikor egy első filmes rendezőnek a filmjét megnézi. Tehát, hogy vannak a környezetedben olyanok, akik, hogyha megnézik a Lefkovicsék Gyászolnak című filmet, akkor részben, kisebb-nagyobb részben magukra ismernek?
0: Ilyen telibe szerintem nincs, de én egy csomó mindenre felismerek. Tehát általában azért a karakterek, ha le is vannak kopizva, akkor azért nem egy az egybe vannak, hanem 2-3-4-5 emberből különböző elemekkel van egy gyúrva, de azért általában és még azon kívül, hogy ott emberből van összegyúrva, még azért egy jó adag fantázia is van benne, tehát ez így nem ismer senki magára, de jó pár dolog van, amit én így összerakok, hogy az az elem, az tőle van, az a dolog, az nem pont így, de mondjuk én tudom, hogy az honnan jött, vagy honnan lett ez a gondolat, és akkor vannak, tehát egy csomó mindennek van valóság alapja, tehát itt is mit tudom én, csak egy példa, hogy az edző kolbászt osztogat, tehát itt elég sok edzőhöz kimentünk, és akkor itt van egy Simon V. László nevű boxedző, akire rengeteg könyvet is írt, és ő például tényleg ezt csinálja, hogy mint a Krisztus teste úgy osztja a kolbászdarabokat edzés után, és ez nekünk marára tetszett.
1: De seriális egyébként. Jó, abszolút jó az ötlet. De hogy egyébként te is boxoltál, vagy boxolsz? Neked van közöd a küzdősportokhoz?
0: Hát egy kicsit boxoltam, de ez túlzás, tehát volt időszak, amikor egy pár hónapig jártam hobbi boxolni, meg azóta most a film óta is egy pár szor, pont tegnap volt a díszomutató, és ott volt a Kovács Mária az edző, és nem voltél boxolni, de már egy ideje, úgyhogy kell menni megint boxolni. Amúgy egy marha jó sport, tök jó a közeg is, meg valahogy nekem volt az egész hangulat, hogy ez az egész ilyen csipkelődős játékos hangulat, ami minden boxteremben, meg ahogy ami megy, az nekem nagyon tetszett, és azt éreztem, hogy az itt tök jól fog passzolni ez a kontraszthoz, tehát hogy a vallásos fiú ellentétpárjának maga ez az idézőjelben küzdősport, ahol közben pedig mégis van valami nagyon ilyen nagyon szeretetteljes, hogy a boxosok bánnak egymással. Tehát az ember azt gondolná itt távolról, hogy ez biztos ilyen nagyon keménykedő és leütlek hangulatot, de közben pont az ellenkező, és pont arról szól egy edzés, hogy figyeljünk oda egymásra, és hogy

0: a leg,
1: tehát bajtársias?
0: Nagyon, a nagyon, és nagyon jó humorral megy az egymás szurkálás, csipkelődése, de ilyen nagyon érezhető, egy ilyen nagyon szeretetteljes dolog, és hát a biztonság az első, és valahogy meg nem tudom, tehát nincs ez a mint talán egyéb csoportsportokban, hogy telehúzol mindenki mást, és az egészet egymást, szóval ilyen egymás komolyabb, hanem valahogy ilyen nagyon személyre szabott is, egy picit az edzés, az edzőtől, tehát egy picit érzed, hogy mindenkihez külön kell beszélni, és őt építi, és nem, valahogy nem tudom, de nagyon, én nagyon bírtam ezt a közeget, és ez nagyon szerethető emberek voltak ott.
1: De téged mi vitt rá arra, hogy lemenjél boxolni?
0: Ez egy teljes véletlen volt, amikor egy ismerős mondta, hogy ő, ahol dolgozik, szervezet, ott amúgy szerveznek boxot, nem megyünk. De menjünk. Én általában azért olyan vagyok, hogy minden sportra, hogy ráulok, hogy ugyanazt, azért állandóan váltogatok, hogy akkor most mit sportolok, mert szeretem, hogy kicsit egy idő után próbáljuk ki azt, ezt, én annyi mindent kipróbáltam. Hogy...
1: Melyik volt a legszélsőségesebb, amit kipróbáltál?
0: Nem, azért annyira azért.
1: Mit tudom én, volt ez a house running, amit csináltak sokan, vagy a fölmászni az üvegfalon a irodaházakra, akkor...
0: Nem, üvegfalra, de simán falmászást is csináltam egyszer-kétszer, de... Azért érzem, én iszonyosabb vagyok én annál.
1: Jó, akkor ezt elengedjük. Te egyébként személy szerint vettél részt Siván, ami tulajdonképpen a filmnek egy központi eleme? Meséljük el a hallgatóknak, hogy egyáltalán mi ez,
0: aki még igen, tehát ha valaki komolyan veszi a zsidó vallást, tehát vallásos, akkor a vallás szabályai szerint, tehát a közvetlen rokon után, tehát, hogyha az embernek vagy a szülői, vagy a gyereke, vagy a testvére hal meg, akkor egy hétig Sivát kell ülni, ami annyit tesz, hogy az ember ott oda megy, ahol az elhunyt él, és abban a környezetben van egy hétig, nem hagyhatja el a házat, nem dolgozhat, nem főzhet, nem fürödhet, tehát, hogy semmi más nem csinál, mint hogy gyászol mindezt a földön ülve, vagy alacsony pamlagon ülve tölti el, és az a lényeg, hogy emlékezzen.
1: És az elhunytnak a helyére még se leülni, se lefeküdni nem lehet, ugye?
0: Igen. És akkor itt az a lényeg, hogy azért jönnek az ismerősök, barátok, és valahogy így a maga a gyászoló az, aki kicsit megadja ennek a keretét, hogy emlékezzünk, hogyha ő akar beszélni, akkor elindulhat, tehát hogy mindenki ez a dologhoz alkalmazkodik. És én nem voltam sose, sőt, én igazából kevés embert ismerek, aki azt ezt így, általában mondom, én eleve egy nem vallásos, szekuláris zsidó családból jövök, ahol mit tudom én, új évkor elmegyünk a zsinagógába, de sokkal inkább azért megyünk el, hogy ott lesznek ismerősök és beszélgessünk. Én általában a legtöbb zsinagógában ezt szoktam látni, hogy mindenki dumál, és hogy szevasz, hogy vagytok, és az egész egy ilyen közösségi élmény előbb, mint hogy vallásos élmény, vagy én nekem ez a közeg az ismerősebb. De azért van egy csomó, egyre több, szóval azért van egy pici reneszánsza is annak, hogy látom, hogy azért van egyre több ember, aki visszatér a valláshoz. Én nem vagyok ilyen, de szóval ez így pont érdekelt, pont ennek a kettő, a szevasz, hogy vagy szekuláris közegnek a találkozása a másik véglettel, tehát volt nekünk egyszer egy olyan, hogy egy valami nagyon távoli amerikai rokon, akik nagyon vallásosak voltak, jöttek látogatóba Budapest, és akkor láttam anyámékat, hogy kell erre felkészülni, hogy akkor most lelejlonozzuk a butort, vagy milyen tányért adjunk, vagy mi legyen, és az egészben volt valami marha vicces, hogy így zavarba vannak, hogy most ezek hogy fognak reagálni, meg fogja inni abból a csészéből az izét, vagy nem fogja, vagy mi lesz, ugye átcsúszunk a léc alatt, el leszünk fogadva, vagy egyáltalán bejön-e a lakásba, és akkor valahogy megúsztuk, de az egészben volt valami vicces, hogy fogalmunk nincs, hogy kéne erre reagálni, és innen jött ez, és az maga az, hogy Siva ülés legyen a kerete, az ilyen filmesként tetszetős volt az, hogy hogy egyházba játszódik, összezáródnak, tehát innentől kezdve maga az, hogy nem lehet megúszni a másikat, ez egy, az mind a drámának, mind a komikumnak egy jó tere, úgy tűnt, hogy egy jó tere lesz, és talán az is lett. És hogy van egy keret, tehát van egy időkeret, ami általában azért nem szokott ártani, hogyha van egy kicsit, hogy a néző is tudja, hogy mi itt a játéktér.
1: Végülis jól bevontátok a nézőket, és az, hogy meg, miközben néha az ember úgy tényleg azt érzi, hogy sírni lenne indítatása, mégis nevetésbe tör ki. Hogy nem féltél attól, hogy a humor az mondjuk elveszi a filmnek az élét? Mert nekem meg pont a humor adta meg egyébként inkább az élét a filmnek.
0: Hát arra nagyon figyeltünk, hogy meddig mehet el a humor, tehát hogy állandóan inkább az volt a problémám nekem, személy szerint, hogy én meg még toltam a humorra, és akkor sokszor az volt, hogy ez a azt mondják így a forgatókönyvírásnál, hogy kill your babies, tehát hogy gyilkold meg a gyerekeidet, hogy amikor ezeket a poénokat ki kellett húzni, amikor mit bizonyos castingból, hogy ez a szereplő, ez túl vígjátéki, tehát hogy ez nem bírja el ez a dolog, hanem nagyon szűk mesdén lehet a humor, mert átse eshet a túloldalra, és nem lehet túlságosan ilyen butább vígjátéki a dolog, tehát hanem hogy valahogy csak egy tónusban lehet ez a humor, mert különben sok, vagy karakteridegen, vagy már nem hiszem el. Uh-huh. Tehát olyan dolgokat lehetett csak csinálni, ami ebbe a szűk sávba belefér, és általában nyomtuk az ötleteket, és elég gyorsan kiderült, hogy hát ez a szűk sávon kívül van, ez sajnos nem fér bele, és hogy inkább az volt, hogy elég dolog-e van ebbe a szűk sávba a humorból, nekem inkább ez volt az érzésem, hogy elég vicces ez, már annyi mindent kidobtunk, és olyan jó látni most, hogy én már nem ülök be a filmre, de mindig így hallgatózom, és hogy nevetnek, és azért akkor jó, akkor csak lett elég. Tehát azért ez nem egy ilyen tényleg csapkodós vígjáték, hanem mindig így egyensúlyozik azért, hogy azért meg tudjuk a legdrámai pillanatokat is mosolyogni. Tehát de nevettek eddig az összes vetítésen elég sokat, úgyhogy az engem mindig megnyugtatott, hogy akkor, mert mondjuk az egy, tehát az egy olyan filmnél, ahol nem árt nevetni, az mondjuk egy jó teszt, hogy ha tényleg nevetnek, a sírást az kevésbé hallja az ember, de többen mondták, hogy meg is könnyezték, és nevettek, és úgyhogy.
1: A későn csatlakozóknak említem ismét, hogy Breyer Ádám filmrendezővel beszélgetünk a Lefkovicsek gyászolnak című film kapcsán. Meglep, hogy azt mondod, hogy egy ilyen szűk mezsében van benne a humor. Nekem nagyon tetszik, hogy gyakorlatilag mindegyik szereplő, még a kis fiú is, még ő is mond poénokat, tehát gyakorlatilag a három főszereplő, ugye az apa, a fia és az unokája, mindegyik humoros, és abból az a kép rajzolódik ki, hogy ők alapvetően egyébként egy ilyen nagyon üde, vidám szemlélettel állnak a világhoz, és még ebben a drámai helyzetben, hogy meghal az anyuka, nagymama, feleség, és nekik teljesen más irányú az életük, azért mégis a humor is összeköti őket a nem létező valláson, mert hogy nem egyformán vallásosak, és az élettéren túl is.
0: Kérdezted, hogy mi az önéletrajz, vagy nem tudom, ez a dolog, azért ez a hangulat, vagy ez a családi hangulat, ez mondjuk meg, az én családomban is ezt érzem, hogy megy állandóan a vita, nem tudom micsoda, de közben az ember érzi a szeretetet, meg érzi ezt, hogy közben mindenkinek marha jó humora van, és hogy néha, hogy megőrülök tőle, de imádom típusú érzet van így otthon, és akkor kicsit ebben a filmben is ezt próbáltuk azért átmenteni. De szerintem egyébként elég sok családban van ez az érzet.
1: Tehát, hogy azért mégiscsak azt gondolom, hogy az ember a saját családjától sokkal jobban fogadja a kritikát, mint mondjuk egy vadidegentől. Tehát, hogy nyilván egy családtagnak sokkal könnyebb megbocsátani, meg mondjuk konfrontálódni is. Tehát könnyebben össze is veszik az ember, de aztán azért a kibékülés is alapvetően gyorsan kell, hogy történjen. Ez egy üzenet azok számára a filmből, akik mondjuk ezt nagyon csökönyösen tartják, hogy de nem.
0: Hát igen, én meg azt gondolom, hogy bocsánat, azt gondolom, hogy általában itt a tehát, hogy túl sok az életben az egóra elpocsékolt idő, miközben mire jó ez az egyik, a másik, meg hogy azért ebben a filmben is kicsit azért arról van szó, hogy mire jó az ego, meg a kinek van igaza ahhoz képest, hogy mondjuk a gyerek mit lát ebből. Tehát milyen, mi lehet annyira egy fontos vita, ami fontosabb annál, hogy a gyerek mondjuk nézi ezt a vitát. És mindig ilyen amikor látok valakit, például vitatkozni az utcán, vagy és akkor ott áll mellett a gyerekkel, nekem az a legnagyobb készülés, hogy mi lehet olyan fontos, hogy ezt mutasd a gyerekednek, és én is el tudok egy csomószor borulni, és én is biztos, hogy meg tudom, ez nem egy könnyű dolog, tehát ez nem egy ilyen kritika, csak az, hogy afelé haladni, hogy az a legfontosabb, hogy milyen példát mutatunk a következő, és ez, hogy mindenben, meg általában az, hogy tényleg nem is olyan fontos ez a dolog ahhoz képest, még egy picit hátralépni ebbe az egész ego őrületbe, hogy nekem van igazam. Van ez a klasszik zsidó vicc, ez a neked van igazad, neked van igazad, neked is igazad van típusú vicc.
1: Igen, neked igazad van, nekem meg nyugtom, van még egy ilyen átirata is. De tényleg könnyebb úgy a hétköznapok megpróbáltatásait elviselni, hogyha egy kis humort is csempészünk bele?
0: Hát én szerintem igen, én általában olyan vagyok, hogy persze mindenkinek vannak rosszabb napjai, meg rosszabb pillanatai, de én nem tudom, hogyha éppen elkap mondjuk időnként a rosszabb nap, akkor nagyon gyorsan az, hogy ezt nem bírom elviselni. Tehát, hogy muszáj valahogy felvidítani magamat, mert miért szeretnék én ebben az évben ülni, ebben a negatív érzésben, tehát én elég gyorsan kiszoktam valami, vagy eléggé, mert rövésnek találom a negatív érzéseimet egy idő után, hogy ezt már nem bírom magamat nézni, úgyhogy muszáj már ezen röhögni valahogy, mert ez időpocsékolásnak érzem egy idő után, tehát muszáj persze, hogyha az ember olyan dolog éri, vagy szóval muszáj azért mindig meg kell lenni a negatívnak is, tehát nem lehet állandóan röhögni, de hogy magában a negatívban maradni hosszan, azt én nagyon rosszul viselem, szóval nem tudok nagyon túlságosan hosszan a lenti ponton maradni.
1: Ugye valamennyi karaktered ismerősökből, meg létezőkből épül föl. Mennyire volt nehéz ezekre megtalálni a színészeket? Engem meglep, hogy a Szabó Kimmel Tomi mennyire jól belebújt ebbe a szerepbe, tehát például egy remek választás, de mesélj már egy picit, hogy hogyan találtad meg őket a szerepekre?
0: Most így utólag már nem tűnik ez egy akkora nagy problémának, de amikor ment ez az írás, és akkor egy ponton elkezdődött az, hogy úristen, de ki fogja ezeket eljátszani, meg hogy fog ebből összeállni egy család, tehát hogy külön-külön is egy ilyen elég nehéz szereplőválogatásnak tűnt, hogy van egy 6 éves gyerek, aki magyarul és héberül beszél, és jól színészkedik, és amúgy az egy könnyű szerep, hol fogunk találni egy ilyen 6 éves gyereket, mert Magyarországon mondjuk magyarul héberül beszélő 6 éves gyerekből lehet, hogy van 5, és hogy akkor majd hogy ez lehetetlen.
1: Leo Gágel remekül megoldotta ezt a szerepet.
0: És aztán tényleg megnéztük azt az 5 gyereket, és ott volt közt a Leo, és tényleg szuperül megoldotta. A Szabó Kimmel Tominál ugyanez, hogy ki lesz az a színész, aki magyarul héberül beszél, és elhiszem róla, hogy vallásos, de elhiszem róla azt is, hogy ő valójában valaha boxolt, és hogy katona volt, és hogy van benne ez a kettőség, hogy egy ilyen jóképű, erős pali, de valahogy mégis egy ilyen nagyon félénk érzékeny, és nem szar, hogy ez a kettőség, és hogy amúgy ezt az egész hitet elhiszem neki, tehát ez egy nagyon komplex dolog volt, és magát ezt, hogy maga ezt a nyelvi felkészülést azért előre én nem voltam benne biztos, hogy ez mennyire fog jól sikerülni, és aztán nagyon jól sikerült, és ez a maga a casting folyamatban is azért azt nézegettük meg, azért behívogattam a Héber segítőket, hogy nézzük már meg azt, hogy kinek van ahhoz is érzékenysége, hogy megtanulja ezeket a szövegeket, és hogy a kiejtéshez, és szóval és a Tomi azért van zenei érzéke, tehát ő nagyon jól vette, és hát nem volt szegénynek sok ideje. Szóval az ő szerepére rengeteg embert megnéztünk a korosztályában, és rengeteg egyébként remek szereplő is volt, és volt egy csomó olyan is, tudod, hogy marha jó volt, de hát egyáltalán nem illett be Fizimiskár ebbe a családba. Tehát volt egy csomó olyan, hogy ez egy tök más családot kéne vele összerakni.
1: Ki volt meg legelőször?
0: És hát szerintem a Bezeridi Zoli volt meg talán legelőször.
1: Itt szétverte a fürdőszobátokat.
0: Igen. Meg őt már írásban is, sokat gondolkodtunk rajta, hogy ő legyen, az ő szerepére is azért néztünk még másokat is, de azért ő úgy elég erősen megvolt. De mondom, én azért neki ő se lehet addig felkérve, amíg idézőjelben, hogy a család nincs meg. Uh-huh. Tehát, hogy azért inkább az volt, hogy addig, amíg így a hármas nem áll össze, mert itt valójában a Bezerédi Zoli talán a legnagyobb főszereplő a filmben, de azért ez egy picit ilyen együttes főszereplés. Abszolút, tehát, hogy ahogy van, hogy a Zoli karaktere azért a legnagyobb főszereplő, de valójában azért van itt nézőpontváltás többször, tehát igen. Általában nem szokott lenni nagyon nézőpontváltás, hanem megyünk a hőssel, de itt azért mind az unoka, meg mind a fiú nézőpontjába is bele-bele nézegetünk, szóval valahogy így átalakul az, hogy ők is főszereplővé avanzsálódnak így egyre inkább. Szóval ez is, amikor megvoltak már hárman, ahogy na, akkor mondtam meg mind a hármuknak, hogy akkor azt szeretném, hogy ti csináljátok, mert azért ez volt talán a legnehezebb, de a többi Márági szerepelést néztünk másokat, de én nagyon szerettem őt az Állampolgárban, és úgy éreztem, hogy ez ő lesz. Feri szerepe, aki a box tanítvány,
1: ő például egy zseniális találás, tehát így néztem a vásznon, és az jutott eszembe, hogy a Larrybe a csaladó, hogy ő is gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy tök ismeretlen elviszi a sót. Itt is gyakorlatilag ő mellékszereplőként annyira tökéletes választás, hogy csak gratulálni tudok hozzá. Tehát nekem ő volt az egyik nagy találása a filmnek.
0: Én dolgoztam a Larrybe, és egyébként ez nagyon, igen, sokat, tudom, nagyon sokat dobott rajtam amúgy, mert én azért mindig egy kicsit rettegtem a profi színész, amatőr színészeknek a összevegyítésétől, vagy sokszor láttam, hogy az marha, hogy az egy nagy buktató, hogy külön-külön tök jók, de hogy együtt nem esnek el, tehát hogy teljesen más izébe beszélnek, vagy szóval stílusban játszanak, és hogy lehet őket összehozni. És a Larry ilyen szempontból nagyon jó tanulópénz volt, hogy a Szilárd ezt nagyon ügyesen csinálta. De a magát, hogy a Váradi Roland játsza Ferit, és ő tényleg az utolsó pillanatban találtunk meg, és ez is szerintem egy édes sztori, hogy néztünk egy csomó fiatal színész, tehát ilyen 18-19-es fiatal színészeket, de az Istennek nem volt ez a dolog így jó, és mert ez a szerep szerint ezért egy fiatalabb srác, meg az egészben van tényleg egy ilyen gyermeki, naív, rácsodálkozóbb, tehát ilyen csupaszív figura.
1: Miközben meg szétveri a homokzsákot.
0: És hogy nincs meg, annyira az volt a legnagyobb problémánk, hogy a három főszereplő meglegyen, hogy már tényleg 3 hét múlva forgattunk, és nincs meg Feri. És akkor voltak opciók, de mondom, hogy egyik se igazán jó, és az egész filmet. És akkor elindultam így magam, hogy én most visszamegyek az összes boxklubba, ahol jártunk, és ott mindenkit lekasztingolunk, aki szembe jön. Igen. És akkor a Kőbányán, ahol amúgy is sokat lógtunk, meg a Bezerédi Zoli is ott készült fel, ott volt többek között a Roland, és ott is megkértem az összes gyereket, hogy gyertek ki az udvarra, csak egy rövid próba, mindenkivel csak egy pár percet, hadd csináljunk egy castingot. És akkor Roland is kijött, és elkezdte, és tök jó volt, és mondta, hogy nem, ezt nem akarja csinálni, és elment. És akkor megint már, mit tudom, aztán hétfőn csütörtökön volt ez, és akkor mindegy, visszamentem a következő alkalommal, hogy ne csináld, Roland, gyere, próbálj meg, gyere ki. És akkor megcsináltam még egyszer, de nem, ő nem akarja, hogy nem, nincs valami szöveg nélküli szerep, mert ő szívesen szerepel, de hogy ez sok, meg mondom, nincs, és amúgy meg 2 hét múlva forgatunk, most el kell döntenem, itt a telefonszámon, hív már föl, és akkor oda mentem az edzőhöz, a Máriához, hogy Mária, könyörgöm, csinálj valamit, mert nagyon nagy bajban vagyunk, és akkor vasárnap csöng a telefon, és a Roland, hogy a Mária mondta, hogy hívjam föl, Roland vagyok, és tényleg a rendes sportoló, az edző azt mondja, hogy csinálni kell, akkor leugrik a tetőről, és végig ilyen volt, tehát tényleg vele...
1: És tényleg nagyon nagy találás, de nagyon nagy találás, de hát mondjuk nem újdonság, hogy a három főszereplő mellé kellett egy rabbit is találni, és ugye a kardos Robi zseniális. Tök vicces, mert én az öcsével, a Petivel évekig teniszeztem, tehát én még főiskolás korából ismerem a Robit, de hát gyakorlatilag ez a szerep, mintha rá lenne írva.
0: Igen, meg az egyik első kisfilmben játszott a Robi, és utána volt egy nagy filmterv, ami sose készült el, de mert úgy volt, hogy ez a Robi lesz a főszereplő, úgyhogy Robit nagyon régóta, és imádom, mert a Robi az, aki nem tud rossz lenni. Igen. Tehát, hogy vannak ezek van egy csomó színész, aki tök jó, de tud sok lenni, tud, oda kell figyelni, hogy mi az a... A Robi az tényleg az, hogy egyszerűen mindig természetes, és mindig akárhány filmben látom, meg mindig az életben, és olyan, olyan minimalista, és annyira szóval mindig sose sok, és mindig természetes, nagyon, nagyon imádom, és ez már amikor bejött a castingre, ott a jó volt, az azért maga ez a, ami ne spoilerezzük el, de WC-s jelenet, hogy azt már úgy vártam, hogy mikor veszük fel a Robival ezt a helyzet.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Még egyszer köszönöm Breyer Ádámnak, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Cinemannában. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönjük a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül hárman vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további öt embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést.
0: Időjárás.
1: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: A jelenlét győzelme. Többek között erről is beszélgettünk a Cross GPS-ben, ebben a dupla adásban, és arról is, hogy ne legyen többé szitokszó az, hogy európai, sem pedig az, hogy keresztény. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással, és természetesen vendégeinkkel köszöntjük a hallgatót és a nézőt a Crosson és a Mannán is. Vejszer Alinda, Prima Primissima díjas újságíró kolléganőnket hívtuk meg, és Szilágyi Tamás, régi barátunkat, aki pszichológus, a Nyílt Osztály TikTok és Insta csatorna, jól mondom, megjegyeztem, tulajdonosa, tartalomgyártója van velünk, azzal invitáltalak benneteket, és hello, sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Sziasztok, köszi a meghívást!
4: Azzal invitáltalak benneteket, hogy hetekig, talán hónapokig úgysem érdekli más a magyar társadalmat, mint hogy a választások, a kampány és a lecsengése. amikor eljutunk oda, hogy lecsengése, társadalmi reflexiók. Az lenne az első kérdésem, hogy szerintetek minek a győzelme? Győzelmét ünnepeltük április 12-én a felkonfomban elhangzott, hogy szerintem a jelenlét győzelmét is. Szóval szerintetek mi győzött április 12-én, és a ti kis környezetetekben, mikrokörnyezetetekben mit éltek meg most? Ma április 17-én rögzítjük ezt a két adást. Alinda.
2: Én nagyon, nem is tudom, a tények talaján maradva a demokrácia győzött. Tehát én abban hiszek, ez az iszonyatos részvétel, amit ugye egész nap jósoltak, majdnem 80%-os részvétel a választásokon, az azt jelenti, hogy szinte minden állampolgár, akinek jogában állt szavazni, az az urnákhoz járult. Úgyhogy szerintem ez egy óriási győzelem. Amit én gondolok erről, az az, hogy talán esély van azt a közéleti depressziót egy kicsit kiheverni, amiben mondjuk például az én buborékom eléggé szenvedett az elmúlt, hát mondhatom, hogy években. Én például politikai újságírónak indultam, és engem iszonyatosan és szenvedélyesen érdekelt a politika mindig, és én azt vettem magamon észre az elmúlt években, hogy fásult vagyok, és már nem érdekel annyira, már nem akarom tudni a tényeket, mert minek? Mert úgy sincs következménye, ha valaki gondol valamit, úgy sincs következménye, ha felszólal valami ellen. Én most azt veszem észre, hogy egy nagyon izgalmas időszak van, újra olvasni akarom a híreket, és nem csak én, hanem mindenki. Eszmét akarunk cserélni, de újra meg kell tanulnunk demokráciában létezni. És ez egy állatira izgalmas feladat. És még egy dolog, ami szerintem, tehát most újra kell írnunk a játékszabályokat, az alapvetéseinket, és ez, mert elfelejtettük őket az elmúlt 16 évben, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és még egyet mondok, hogy én például arra jöttem rá, és ez már a személyes része, nem a buborékom, hogy újra kell definiálnom önmagamat. 16 évig ellenszélben létezni, az nyomot hagy, hogy az ember hogy fog másként reagálni, hogy fogja megérteni, hogy nincs ellenszélben, az, hogy nem, a harc nem feltétlenül az identitásod része, míg nekem az, vagy eddig úgy tűnt, hogy az. Ez egy nehéz feladat szerintem mindannyiunknak, és még én se tudom, mi a válaszom rá.
5: A harc, mint az identitás része, az már nagyon erősen érinti a pszichológia tudományát, úgyhogy ez fűz már hozzá valamit.
4: És azt is természetesen szeretnénk hallani tőled, hogy április 12-e minek a győzelme?
6: Nekem az első szó, ami eszembe jut, az igazából az összefogás, a kollektív összefogás, és én alapvetően ilyen szociálpszichológiai szempontból nézem ezt az egészet, és szociálpszichológiai szempontból egy társadalom szintjén ugyanúgy vannak ilyen fejlődési strukturális szintek, mint az egyén szintjén. És nem tudom, hogy amikor volt gyereketek, vagy fiatalon, piciként, akkor emlékeztek-e arra, hogy amikor nagyon-nagyon sírt, vagy nagyon-nagyon ki volt bukva, rosszul aludt, meg minden olyan nagyon kegyetlenül alakult, akkor sokszor azt mondtuk, hogy valószínűleg valami fejlődési ugrás előtt áll. És aztán egyszer csak fölkelt, és elkezdett járni, vagy elkezdett beszélni, és akkor minden lenyugodott. Társadalmi szinten is alapvetően, amit láttunk, az az, hogy az utolsó időszakban, amikor így túl feszítődött a változás előtt lévő lufi, mert ugye ezt a fajta változást, az áttörést nem úgy kell elképzelni, mint egy jéghegyet, hogy itt szépen lassan olvasztjuk le, és aztán egyszer csak nincs jéghegy, hanem úgy kell elképzelni, mint egy lufit, hogy folyamatosan növeljük a feszültséget, és aztán egyszer csak kipukkan. A legnagyobb feszültség, a legfeszültebb állapot, az a kipukkanás előtti utolsó állapot volt. Egy nagyon picit visszakérdeznénk így keresztényi értelemben, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk van egyfajta kulturális evolúció, van egyfajta küldetésünk, hivatásunk, és ami az utóbbi időszakban történt, mondjuk az utolsó 3-4 hónapot nézem, az egy olyan szintű egymás mellé állás, közös felelősségvállalás, közös szerepvállalás és összefogás, amit én amióta itt élek, még soha nem láttam. Hogyha az elmúlt időszaknak kellett megtörténnie ahhoz, hogy a magyarság megélje ezt a pillanatot, és ez most egy picit provokatív kérdés lesz, akkor megérte-e? ezt megélnünk, megélte-e végigjárnunk ezt az utat. És nyilván van individuális fejlődésben egy csomó különbség, tehát vannak olyan emberek, akik ezt a fejlődési ugrást már önmagukban 15 éve, vagy 20 éve, vagy akár 30 éve képesek lettek volna meglépni, amire várnunk kellett az az, hogy a kritikus tömegben létrejön ez a változás pillanata. És majd így tökre szívesen beszélgetnék a mostani fiatal generáció szerepéről ebben a változásban, mert azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jelentős volt.
5: Szerintem van kulturális evolúció, és ami most történt, bár stílszerűen inga mozgása van ennek az evolúciónak, és hát az, hogy szükséges volt-e ilyen a végkifejletet megelőző dramatikus állapotnak bekövetkezni ahhoz, hogy aztán ide eljussunk, hát ez már tudod, a sorsszerűség és a determinizmus alapkérdéseit érintő, hogy erre nagyon nehéz vagy lehetetlen szinte válaszolni, hogy minden, ami történik, annak meg kell-e történnie, és úgy van-e jól, ahogy történik, vagy legalábbis az az egyedüli módja a történéseknek, hát ez egy nagy filozófiai kérdés, de szerintem jobban érdekli most az embereket az a része, hogy a kulturális evolúció alatt mit értünk, én veszem a bátorságot, hogy azt a kulturális, szellemi, morális fejlődést, amit az emberiség legalábbis most annak az igen nagy szeletét képező nyugati civilizáció megtett az elmúlt 2000 évben. Ennek számomra hívőként az egyik alapeleme a görög-római civilizáción túl a zsidó keresztény, és azon belül is az evangéliumi szabadság eszmény, amely példátlanul rámutatott az individuum határvonalaira. Egyáltalán arra, hogy én vagyok. Van az én, és van a te. Ez csak egy személyes Isten kapcsolatban bontakozik ki, mondják a personalista filozófusok, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az egyén felismerve, tehát egy kómából felébredve az ember rádöbbent önön valójára, és ehhez a valóhoz jogokat társított. És ez a reformációban, meg a világi változatában, a humanizmusban megelőzte a felvilágosodást, és a felvilágosodás pedig kivívta azokat a jogokat, amelyek egyedül képesek az evilági hatalmi szörnyel szemben az individuumok jogait garantálni, és a mindenkori hatalmat visszaszorítani egy olyan kispadra, és dekonstruálni, sőt destruálni, ha kell, amely a megérdemelt szerepköre, mert a mindenkori hatalom, mint tudjuk, nem csak korrupt, hanem fenevadként viselkedik. Ilyen értelemben szerintem a kulturális evolúció, bár inga mozgásban, de újra a jó oldalra lenged ki, mert a magyar társadalom, ebben az esetben a magyar társadalom példátlanul, talán maga történelméhez viszonyítva is példátlanul, tanúságot tett arra, hogy nem múlt el nyomtalanul a polgári demokrácia létélménye, nem múlt el nyomtalanul a jogállam fogalma, az összes nemes eszmény, amit fölhalmoztunk a történelemben, noha persze közben volt Auschwitz, gulág, mindenféle rettenetes, leírhatatlan borzalmak, de mégis maradt valami azokból a konszenzuális értékekből, amelyek most újra felszínre törtek, és azt mondták, egy ennyire sötét, vagy ennyire besötétülő maffia állam megjelenésekor, hogy na ezt nem, és ebben összefonódott a magyar néplélek, és egy új testvériség bontakozott.
4: Akartam pont mondani, hogy akkor röviden a testvériség, a testvériesség és a bajtársiasság győzelme is ez számodra, ugye? Plusz demokrácia, plusz összefogás, én meg azért mondtam a jelenlét győzelmét is, mert egyrészt a nagyon-nagyon aktív online jelenlét, másrészt meg én visszapörgetném egy kicsit az időt, 2 évvel ezelőtt, körülbelül április 2. felében lépett ki Magyar Péter, illetve csatlakozott ehhez a tudomásom szerint EGRI kezdeményezéshez, és mit látunk? Én arra emlékszem, hogy itt van ez a helyes szőke fiú, történt vele az, ami történt, nem akarok a családi háttérre most kitérni, és egy legkisebb királyfi figura egy vándorbottal országjárásra indul, és feláll a platóra, először beszél 10 embernek, 20 embernek, 100-nak, és egyszerűen nem értem, hogy miért csinálja, mi mozgatja őt. És akkor elmondja, hogy 2 év alatt bejárt 700 települést, és volt ahová 7-szer is eljutott. Emberek, a mai korszakban, a digitális világban felépít egyfajta, hát még nem mozgalmat, de mondjuk elkezdte építeni a pártot, és nem értem, hogy mi győzte meg az embereket, vagy az, először biztos nem az ő személye, de ekkora volt a társadalmi feszültség, ilyen nagyon mély sebei voltak a magyar társadalomnak, amit én volt pár év, bevallom a nagy közönség előtt, nem akartam észrevenni, nem akartam meglátni. Ekkora volt a seb, hogy gyakorlatilag bárki kiállhatott volna, vagy kellett ez a helyes szőke fiú a legkisebb királyfi?
2: Hát én nem vagyok politológus, hogy elemezzem ezt a történetet, de megtették szerencsére mások a HVG-nek. Például van egy kiadvány, a Magyar Péter jelenség, ez a kötetnek a címe, amit két kutató írt, tehát nem úgy, ahogy most én itt okoskodhatok erről a jelenségről, hanem egy médiakutató és egy politológus írták ezt a könyvet, és állati jól nyomon követhetők, egyébként a Ludas Matyi motívumot használják, és szerintem nem is véletlen ez, és a kampány is egy ponton túl már ráment erre a Ludas Matyi kontra Döbrögi
4: igen.
2: És ez szerintem nagyon profin építette.
4: Hát akkor ott olvastam. Oké, bocsánat, mond.
2: És ez nagyon profin építette a párt, nem bárki állhatott volna ki, szerintem az egyértelmű, hogy ez bárkinek nem sikerült volna, azt azért nagyon régóta...
5: Senkinek nem sikerült eddig.
2: Hát senkinek nem sikerült eddig, és azt nagyon régóta mondjuk, hogy ez jobbról fog történni, ez a váltás. Ezt nagyon régóta
5: ez
2: mondtuk.
5: Ez Magyarország, és nem...
2: Igen, tehát, hogy konzervatív ember állhat ki oda, és szerintem őszintén szóval van egy fogalom, az a neve egy teflon hatás. A teflon hatás azt jelenti, hogy van egy ember, akiről minden lepereg. Mm. Magyar Péternél ez történt, ugye végig lehet követni, hogy egy ideig még egy kicsit komolyan vetted a vádakat, és volt egy pont, ahonnan bármit mondtak rá, az a visszájára fordult. Nyilván ehhez az is kellett, hogy remekül reagált, meg humorral kifigurázta a támadásokat, de hogy vajon miért volt ez a teflon hatás? És nekem például van egy ilyen elméletem, hogy ő úgy került abba a pozícióba, amibe került, hogy elhagyott egy politikai közösséget. Az a politikai közösség őt árulónak tekinti. Mm. Innentől kezdve mit lehet még mondani? Szóval egyszerűen az emberek ezt elfogadták, beáraszták, pont. És innentől kezdve minden más leperget róla.
4: Oké, és mi volt az első reakciótok, amikor ő megjelent a nagy színtéren, és először még kis platón, aztán lehettek a hónapok.
2: Én a platót imádtam. Én a plató, az azt hiszem Nagy Ervin szerezte a platót.
4: Nem tudom, de én is szerettem.
2: Az egy állati nagy húzás volt, hogy nem nagyon felépített színpad, nem milliós költségvetés, hanem egy plató. Azt szerintem ott szólította meg először a néplelket.
4: Tomi és Tamás, mi volt az első reakciótokra?
5: Minden húzás állati nagy húzás volt, de a megjelenés azért egy konkrét dátumhoz kötöm, amihez megint nem akarok ilyen nagy világ megfejtő lenni, de nem tetek róla, ezt érzem, hogy, és nagyon sokszor megfogalmaztam, hogy valami korszellem, vagy ha úgy tetszik, a valóság változott meg 2 évvel ezelőtt februárban, amikor ugye a gyermekvédelmi botrány kirobbanása után az Edinaék összehívták a influencer tüntetést, és arra rá pár napra kiállt Magyar Péter, és ekkor ez volt az a szellemtörténeti pillanat, amikor a valóság kihátrált az addig, hát nem hihető szavú, de valahogy a pocakos kolbásztöltő, focidrukker, szotyiropogtató, egyszerű névfia, öblös dumájú miniszterelnök imidzse elkezdett hiteltelenedni, üresen kongó propaganda berendezésé válni, és ezzel fordított arányban Magyar Péter pedig elkezdett feltöltődni.
2: De szerintem, amit mondasz, az azért nagyon jó, mert az volt az a pillanat, ahol kiderült, hogy van egy csomó ember, aki bizonyos célokért utcára megy. Mm. És ha emlékeztek, az influencer tüntetés után volt egy hiány, hogy jó, de most hova menjen az energia tovább? Akkor csináljatok pártot, és mondták az influencerek, de mi nem akarunk pártot csinálni, mi ennyit akartunk mondani. És volt egy ember, aki észrevette, akkor én tudom, hol vezessétek le az energiaitokat, mutatom.
4: Mm. Tamás?
6: Én már ott azelőtt, a tüntetés előtt szerintem hónapokkal beszélgettem ezek közül az emberek közül párral, és
2: mármint az influencerekkel?
6: Az influencerekkel, és azt a kérdést tettem föl nekik, hogy mennyire látják tisztán azt, hogy nekik a hatásuk az mennyire hatalmas. És hogy ezt, hogyha még egy picit felelősségteljesebben kezelnék, még egy picit jobban beleállnának ebbe a dologba, akkor az a hegyeket lehetne megmozgatni. Utána létrejött az influencer tüntetés, és utána 2 évvel ezelőtt februárban csináltam egy olyan videót, ahol azt a kérdést tettem föl, hogy vajon Azaria fogja elhozni a rendszerváltást Magyarországon.
5: Nem véletlen Azinak a megjelenése, meg egyébként ezek a betonfitók kezdve mindenki benne.
6: Nagyon-nagyon jelentős volt ez a pillanat, és akkor ott azt a gondolatmenetet fogalmaztam meg, hogyha ezek az emberek túl tudnak lépni az individuális társadalomnak a szabályrendszerén, hogyha jó vagy valamiben, akkor annak kérd meg az árát, és el tudunk fogadni egy olyan koncepciót, hogy ha neked nagy hatalmad van, meg nagy jelentőséged van, akkor neked amellé nagy felelősség is társul, és akkor neked többet kell visszaadni a közösbe. És hogyha félre tudjuk tenni ezeket a dolgokat, Azaria nem kérhet 40 millió forintot egy ilyen megjelenésért, illetve hát az összes többi zenész vagyunk. Kérhet, csak akkor ez nem fog megjelenni. Hogyha mindannyian észrevesszük, hogy ez közös felelősségünk, akkor ez meg fog történni. Én akkor ezt jósoltam. Illetve előtte volt egy beszélgetés, annak közös többszörös volt a címe. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. A Márki-Zay Péter, a Vona Gábor és a Puzsér Róbert beszélgetett az akkori Jól van ez így ügyes srácokkal. És akkor még nem volt Magyar Péter. És én akkor azt éreztem, hogy van egyfajta ilyen tanácstalan várakozás mindenkiben, és amit megfogalmaztak mind a hárman, az az volt, hogy kéne valamilyen messiásszerű ember, aki mögé mindenki be tud állni. Hogy minthogyha a nép egy ilyen Obi-Wan Kenobira vagy Morpheusra várna, aki azt mondja, hogy bíz magadban, Neo, és akkor mi Neo, mint a nép, akkor kilépünk az irodai elnyomott álomvilágunkból, és elkezdünk hinni. És akkor fogunk tudni mi, mint a nép, elképesztő tetteket végrehajtani közösen, hogyha felfogjuk azt, hogy a valódi hatalom az mindig is a nép kezében volt, de a felelősség egy jelentős része is.
2: De most használtad ezt, bocsánat, csak használtad a messiás szót, és erre szerintem tök érdemes lenne kitérni. Ez a kötetés, amire utaltam az előbb, a HVG-s is tárgyalja, hogy vajon az ő követői mennyire tekintik őt messiásnak, tehát van-e ez a fajta összetartozás tudat. Én egy nagyon pragmatikus ember vagyok, és én nem tanácsolom egyébként sem a messiás szó használatát egy politikai személyiségre, sem pedig azt a feltétlen hitet,
4: így van, amit ez azonnal ez nagyon bölcs, így van.
5: Nagyon fontos.
4: Ami működött Orbán Viktornál. Az egyházban mi ezt tapasztaltuk. Nem.
5: Kis egzegézist vagy tegyek hozzá, mint nem annyira pragmatikus ember, hanem inkább ilyen spirituális, hogy ugye maga a szó az, ugye azt jelenti, hogy felkent, és arra kenték fel például a főpapot, mondjuk az Ószövetségben, hogy szakrális feladatokat végezzen, és a teokratikus Izraelben félreértéseket mellőzve a teokrácia az nem egy egyszemélyi diktatúrát jelentett, hanem egy nagyon komoly hatalmi megosztottságot, mert a főpap, a majd megjelenő király, törzsközösségben is ott a törzsfő, de a majd megjelenő király, a főpap és a próféta hármassága már is egy hatalmi megosztottságot, és akkor plusz még volt a bölcsek tanácsa, a Sanhedrin, 72 tag, ez simán megfeleltethető egy modern monarchikus demokráciának, mint Angliában.
2: Igen, csak ez kéne, ez a háttértudás.
5: Na most várjál, hogy folytatásom, mert ott vagyunk, hogy a Magyar Péter versus messiás kifejezés, mennyire is, hogyan illegitim, és hogy lehet benne nagyon metaforikus tartalom, ezért nem akarom erről sem lemondani. Tehát én vagyok az, aki leginkább elutasítja a politika és a vallás egyesítését. Ez a legmérgezőbb elegy, ami létezhet. Tehát ilyen értelemben kategorikusan elvesthetjük, akár Magyar Péter, vagy bármilyen politikussal kapcsolatban.
4: Többek között ezért is született meg a Cross GPS.
5: Ezért is,
4: így van. Ez egy alapvetés.
5: Létrehívása, ez a negáció. De hogy mondjak valamit? Viszont abban az értelemben, hogyha szétszálazom a messiásnak a szerepköreit tisztán a szellemi dimenzióban, és erre metaforikusan képezek egy párhuzamot, tudva azt, hogy most egy példázattal élek, és nem szó szerinti megegyeztetéssel, és azt mondom, hogy a politikai értelemben olyan feladatot lát el, hogy hirtelen egy nagyon-nagyon hosszú sötétség után felszabadít valamit, akkor ilyen nagyon erősen költői esztétikai felhangokkal használható.
2: Így igen,
5: ez.
2: Így igen.
5: De ezért kellett ezt
2: szépen. De a politikai nyelvezet nem.
5: De az, amikor azt mondja, csak úgy messiás, hát az...
2: Nem, én ezt kifejezetten cínikus, bocsánat, kifejezetten cínikus kifejezésnek érzem, vagy úgy használják.
5: Persze.
2: A gyakorlatilag, tehát ha azt mondják, hogy a te messiásod, az egyből azt jelenti, hogy te a birka vagy, aki
4: megvezetnek. Igen, Tamás.
6: Tökre egyetértek ezzel. Azt azért használtam ezt a kifejezést.
4: Milyen jó parázs.
2: Nem téged támadtalak, inkább csak egy tök izgalmas problémának tartom.
6: Én csak úgy emlékszem, hogy ebben a beszélgetésben ez így hangzott el. És hogy az ő szerepe ebben a helyzetben ez mi volt, azt hiszem egy tök érdekes kérdés. Mert hogy az én álláspontom az az, hogy amikor egy társadalmi változás a csúcspontjához ér, akkor olyan, mintha szükségünk lenne valakire, aki ennek a társadalmi változásnak, mint jelenségnek az élére áll, és nem értékeket teremt, vagy nem értékeket módosít, hanem értékeket közvetít, és értékeket megnevez.
5: És egybe fog.
6: És emiatt szeretnék tökre egyetérteni azzal, amit mondtál, hogy ez jelenleg egy modern jobboldali ember tudta megcsinálni Magyarországon, azért, mert ez jelenleg a többségnek az identitása. Tehát lehet, hogy gondolkozhatunk úgy, hogy egy mostani modern baloldal, egy zöld irányultság, az egy ennél magasabb szintű elképzelés, de teljesen fölösleges ebben gondolkodni, hiszen alapvetően mi országos szinten a saját berendezkedésünket és identitásunkat szeretnénk képviseltetni a politikusok által. Ami történt, az az, hogy átváltottunk egy olyan rendszerbe, amit már egy másik ember tud képviselni. Alapvetően én azt gondolom, hogy a Fidesz az azért tudott ennyi ideig fönt maradni, mert nagyon sokáig korrelált azzal az identitással, amivel mi rendelkeztünk.
2: Hát meg a választói törvény módosítása, meg ilyen apró pragmatikus lépések.
6: Igen,
5: de azért volt mögötte, és mondjuk most is van 2,5 millió szavazó.
4: De hogy
6: nem tudsz egy olyan rendszert szerintem nagyon hosszú ideig működtetni, ami 100%-ban ellentmond az emberek alapvető berendezkedésének. Tehát mi...
5: A liberalizmus pillanata az beszűkült a rendszerváltásra, mert annak volt egy akkori korszelleme. Teljesen egyetértek veled, és egy mondat idézem csak beszúrásképpen, aztán folytasd a Bödös Tibit, aki azt mondta, hogy most nem kell fonyalogni, hogy ne, tűz, ég a ház, akkor nem ilyen tűzoltót képzeltem. Tehát itt ez a lényeg.
2: Amúgy ezzel én csak részben tudok érteni. Mert szerintem nagyon fontos minden kritikát kifejezni. Szerintem pont az a lényeg.
5: Akkor is, ha bennéksz a házban?
2: Most ez nyilván az analógia, értem, de Sánti, de egy miniszterelnök esetén jogod van kifejezni.
5: De még jobb a Sántitunk, ha felerézünk bennék a házban.
2: Hát annál mindenképpen jobb, csak azt mondom, hogy szerintem. Egyetértünk.
4: Na ez tényleg társadalmi reflexió, figyeljetek, ez leképezzük azt, ami az online és az offline térben van, azok a harcok, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mikorra fog ez lecsitulni. Tavaly...
5: A tűz elmúlta után majd megbeszük a tűzoltóság összetételét.
4: az elmúlt bő 2 évben, tehát mondjuk így a kegyelembotrány kipattanása óta, mikor volt az a pillanat, vagy esemény, amikor ti úgy gondoltátok, hogy ez egy teljesen reményvesztett ország, és mikor volt pontosan az ellentéte, amikor azt mondtátok, hogy gyerekek, ezt meg lehet csinálni? Nálam a kegyelembotrány volt az, csak hogy segítek, hogy gondolkodjatok egy kis idővel. Amikor, figyeljetek, én tök ciki hívő ember vagyok, de én ott úgy földbe álltam, hogy azt mondtam, hogy hát jó, elfogadom, ebben az országban nem lesz demokrácia, ebben az országban nem lesz elszámoltatás, mert ahol a papok, az egyház emberei és a lelki vezetőink ezt teszik, és nem kell a tetteikről számot adni, nincs következménye, akkor hová menjek? Komolyan elgondolkodtam rajta, Alinda, hogy most én is menjek el ebből az országból. Nekem ez volt a mélypont, és körülbelül, mi van most, április 17, talán március eleje volt az, amikor valami áttört nálam. És valószínű, hogy nyilván engem...
2: Már melyik március?
4: Idén március eleje volt az, és a külpolitikai események miatt nyilván február 28 Irán háború, szerintem amiatt is, mert láttam azt, hogy itt most valami tényleg meg fog mozdulni. És pontosan ugye a háborús propagandával riogattak, és felismerhető volt ez szerintem annak, aki józanul gondolkodik, hogy ugyan már program nincs, kampány nincs valódi, de van háborús riogatás. Szóval a legmélyebb pontotok az elmúlt két évben, és az, amikor azt mondtátok, hogy meg lesz.
2: Én nem tudok legmélyebb pontról beszámolni, mert az elmúlt 17 évben kb. Ugyanolyan mélységeket láttam.
4: Ha legjobbakat, akkor neked mostantól.
2: Nem, tényleg nem. Tehát láttuk, amit láttunk, a rendszer szintű korrupciót, a szakemberek teljes figyelmen kihagyását, stb. De amikor elkezdtem azt gondolni, hogy ennek a politikai erőnek, amit ma már tudjuk, hogy Tisza pártnak hívunk, hogy ennek van jövője, az nagyon izgalmas, mert az nem ez a március 15, nem is az előző, hanem az az előtti.
4: Tehát két évvel ezelőtt?
2: Két évvel ezelőtt Pécsett jártunk, és mentünk Pécsett, és emberek úgy járkáltak az utcán, hogy hangosan a mobiltelefonjukon nézték, hogy miről beszél Magyar Péter március 15-én.
4: Jaj, kirázat!
2: És olyan? Akkor, igen. És
5: a fellépése utáni közvetlen első március 15.
2: Az, igen. És hogy akkor láttam, hogy emberek itt járkán, láthatóan szabad időben, hiszen mindenki nyaralgatott, vagy mit csinált, tavaszolgatott.
4: Igen.
2: És hogy bekapcs, és úgy megy, és nem a fülesbe, hanem hogy hallja te is. És én akkor kezdtem azt érezni, hogy ez valami erősebb, mint gondolom.
4: Ó, de jó,
2: de szerintem, amiről te beszélsz, az szerintem akkor történt meg kb. Vagy szerintem idén történt meg az a társadalmi átszakadás. Ez a Lufinak az a fúvódása, hogy egyszer csak minden a győztesnek jön be, és elkezdenek az emberek a győztes felé húzni, az szerintem is idén történt.
5: De és ennek is a vége az egy exponenciális ív volt, és elmondom, hogy szerintem még...
4: De azt is el kell mondanod, a te legmélyebb és legmagasabb pontodat.
5: Én együtt hullámoztam ezzel, illetve most én nem a belvilágomról akarok most itt tájékoztatást adni, hanem inkább erről a dologról, hogy azért gondolom, hogy exponenciális volt a vége. Mert hát egyrészt ugye a Szőlő utca ügyei is társultak a korábbi gyermekvédelmi is, úgyhogy abból leágazott egy csomó más. Utána most lehet, hogy nem sorrendben mondom, de az utolsó egy-két hétben olyan ügyek jelentek meg, ami a mindenkori államiság alapjait és a legalapvetőbb etikai kérdéseket ásták alá, ami a Szabó Bence Gundalf versus Pálinkás százados. Tehát amikor az államot kisajátító érdekcsoport az állami felhatalmazást és az azzal együtt járó fegyveres monopóliumot a saját polgárai ellen kezdi felhasználni, tehát ez az, amikor az állam felmondja a szerződést és maffia államá válik, és ebben is mondjuk az íre a majdnem utolsó pont, de ez már ilyen tő sokszoros umlautos i betű, amikor megjelent a Szavazat ára című dokufilm, én is csatlakoztam, mert hívtak ebbe a deakciócsoportban, csak a végében publikáljam. Ez ugye arról szól, hogy az állam

0: droggal vásárolt szavazatig a leggusztustanabb köztörönyes bűncselekményeket követi, és az elnök, ezutáni két pont már csak az volt, amikor Szijjártó és Lavrov, illetve Orbán és Putyin beszélgetése kiszűrődött, és az utóbbiból idézem a számomra a véget, amikor tényleg fölrobbant az agyam, és egy haragzöld Jackie-ben kiment a parlamentet, és beleordítottam a telefonomba, hogy azonnal mondja le Orbán, hát ezt nyilván nem tette meg, de most már meg fogja tenni. Az volt, amikor a Magyarország választott miniszterelnöke a világ legnagyobb élő tömeggyilkos hóhér gazemberének azt mondja, nem is ember, azt mondja, hogy kapcsolatunk olyan magas szintre emelkedett, hogy mindenben állok rendelkezésre.
1: Igen, elnök úrnak.
0: Itt vége. Tehát ez olyan, ez rosszabb, vagy körülbelül az a ekvivalens, mint amikor a Hortit látjuk közösen parolázni a Hitlerrel egy autóba. Szóval körülbelül az a, na itt nekem betelt a pohár, ennek az embernek szerintem a legsúlyosabb módon bíróságát kell felelni a tetteire, és nem csak neki, hanem a következő, a hozzá közel álló hatalmi döntnököknek is.
1: Tamás, legmélyebb, legmagasabb pontod az elmúlt két évből?
2: Elmúlt kettő év?
1: Kettő, igen. Hát a kegyelem botrány óta. Két év.
2: Mert én ezt a kegyelmi botrányt egyébként a gyújtópontnak éltem meg. Tehát, hogy ha úgy vesszük, akkor ez volt a legmélyebb pont, mert ott értük el azt, ahonnantól kezdve szerintem elindult valami, ami majd később a változáshoz vezet. Emlékszem, hogy ez, amit mondtam, ez az interjú, ez a közös többszörös, ez volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy most tényleg ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy ezek a dolgok megtörténnek-e vagy nem, de hogy a jelenlegi helyzetben igazából, ha nem jön egy ilyen szereplő, én is egyetértettem ezzel, akkor nincs esélyünk a változásra. Tehát ugyanazok a ilyen különböző köntösbe öltöztetett ilyen furcsa összefonódások próbálkoztak meg kormányváltással, amik szerintem nem annyira képviselték a népnek az igényeit. Ugye nem kimondták az igényeket, meg kimondták a nézőpontot, hanem ők megpróbálták formálni. És megmondani, hogy ha mi leszünk, akkor ez lesz, mert ez a jó, és nem érdekel, hogy ti mit akartok. És szerintem a népnek pont abból kezdett elege lenni, hogy senkit sem érdekel, hogy ő mit akar. Szóval nekem ez volt a gyújtópont. A legmagasabb pillanat, tehát amikor én hogyha a választás pillanatát nem nézzük, akkor szerintem a rendszerbontó nagy koncert volt, amit így végignéztem, és azt éreztem, hogy na ezért a pillanatért történt minden.
0: Ott már eldőlt.
2: Ez volt az a momentum, amikor így mi végérvényesen összeálltunk egy közös nemzetté úgy, amilyet én még soha nem láttam.
3: Hát igen, és nagyon fiatal.
2: Hogy ezt a pillanatot már nem veheti el tőlünk senki. A fiatal generáció, az Z-generáció szempontjából meghatározó generációs élmény vette kezdetét ezen a ponton, mert végre kaptak egy olyat, amikor nem megoldva, meg eldöntve, meg elintézve lett valami helyettük, hanem amikor ők oldottak meg egy helyzetet, és aktívan részt vettek egy helyzetnek a megváltoztatásában. Ez lélektani szempontból kimondhatatlanul fontos ennek a generációnak, akit ugye megbénította a Covid időszak, és elképesztően pozitív hatása lehet. Tehát, hogy én a magam részéről most azt várom, hogy ez a generáció ez szárnyalásba fog
3: kezdeni. Ez egy nagyon-nagyon politikus generáció. Nekem ekkora, ugye a gyerekem 13 alulról súrolja, mindjárt 14, eszméletlen politikus volt végig.
1: És
0: nekem is, mondjuk,
3: a 9 éves
0: hozzá.
3: Fiam.
1: Mondjuk a génjeiben vannak.
3: Kétségtelen, de amikor a 9 éves ül otthon, és azon lamentel, hogy a DK-nak meg lesz-e a 2% szerinted. És várjál, és akkor lementem vele pingpongozni, a szomszéd pingpongasztalnál 12 éves, a következő párbeszédet csíptem el. És akkor a hajni anyja bejött, te ezek DK-sok, az a párt még létezik? Én nem tudom,
0: jaj, de
3: a
0: napja,
3: mi hazánkos, az is van. Tehát nagyon érdekes volt. De egy dolgot szeretnék mondani, amellett, hogy nagyon átpolitizált generációra van szó, és nyilvánvaló, hogy a zenészek miatt is egyébként, mert van most egy olyan zenei hullám, szerintem rettenetesen erős generáció jött elő, nagyon komoly szövegekkel és zenével, és teljesen kezdek én is a fannyuk lenni, tehát, hogy iszonyatosan jó hallgatni, mondjuk például a Gegét, ő a határom
0: hát a Geget,
3: és hallgatod a Gegét, és 5 szám után kicsit megpihensz, mert annyi utalás, és annyi réteg, és minden van benne, hogy elképesztően fantasztikus. Na de még azt akartam mondani,

0: hogy itt mondtad a sorba, hogy milyen mekkora dolog volt, amikor jött a Szabó Bence, meg a Gundalf, meg a nem tudom mi. És azért azt szeretném mondani, hogy pont ez az a téma, ami meg egy, szóval, hogy ez nem egy ilyen eufórikus téma, tehát, hogy szerintem Magyar Péternek dolga van a független sajtóval. És ezt azért mondom, mert én emlékszem még arra a bejegyzésére, amikor azt mondta, hogy ne a független sajtót támogassátok, hanem a Tisza pártot. És emlékszem arra, hogy hogyan akasztott Bajszot nagyon komoly oknyomozó újságírókkal. A nagyon komoly oknyomozó újságírókkal. Ez mit tudom, másfél éve, vagy valahogy.
1: Igen, de változott szerintem.
0: Nem tudom, hogy változott. De az biztos, hogy most a nemzetközi sajtótájékoztatón például szót adott Kaufmann Balázsnak.
1: Hát a Juhi könnyek között mondta elérzékenyülve a Juhi a podcastjában, hogy ezt ő nem bírja könnyek nélkül.
0: Oké, tehát hogy csak hogy aki nem hallotta, az is tudja, tehát hogy szót adott Kaufmann Balázsnak, és miután a Balázs föltette a kérdéseit, ugye ő az az újságíró, aki robbantotta a kegyelmi botrányt, megjegyezte Magyar Péter, hogy szeretném akkor elmondani az itt lévő nemzetközi orgánoknak, hogy ő az újságíró, aki a kegyelmi botrányt robbantotta, és ahonnan elindult ez a történet. És ebben az a szuper, hogy nem megköszönte. És nem is kell megköszönnie, mert a sajtó a dolgát teszi, a miniszterelnök a dolgát teszi, és a Balázs se köszönte meg, hogy a miniszterelnök...
1: Ez egy polgári történés.
0: Csak azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy onnan, hogy ne támogassátok a független sajtót, meg a kirohanok a stúdiókban, meg azért, igen. Hogy most már eljutott odáig, hogy anélkül nem jött volna össze.
2: Így van.
1: Én ennyire fejlődőképes embert, aki ennyire tehetségesen és intelligensen rendszerezi és rekonstruálja magában a valóságot, én még életemben nem láttam, mint a Magyar Péter. Ez nem azt jelenti, hogy ez most nem a morális miben létéről fogalmaz meg valamit, hanem az intelligenciáról, meg a kommunikációs készségéről, és arra, hogy hogyan, milyen gyorsan képes fejlődni, és mekkora munkabírású. Én ezért nyilván kritikus leszek mindig is az állam felé, de most egy ilyen nagyon jó hiszemű kritikával.
2: Ez a 3 órás sajtótájékoztató, nemzetközi az sajtótájékoztató, is, ahogy végigcsinálta, és az is, utolsó az egy is. Órában kezdett belelendülni. Nem bírtam elmenni, mert bocsánat, a mellékhelyiségesen
1: szerintem az a dolgunk tetszett. Most, hogy igen, legyünk őrei a demokráciának, igen. De most egy olyan, megengedhetjük szerintem most egy ilyen történelmi pillanatban, mert különben jakubinusok leszünk, vagy ilyen zizis, hogy keressük a hibát. Nem, most szerintem engedjük meg azt, hogy egy nagyon nehéz helyzet benne, nagyon nagy felhatalmazással tegye a dolgát. Úgyis mindenki emlékezik, hogy miket ígért. És de hogyha nem azt csinálja, akkor gyorsan fölébred.
0: E tekintetben én például nagyon egyetértek a Molnár Áronnal, akinél szintén nagyon munkabíró, nagy munkabírású emberről van szó, és tényleg a nagy célja volt, hogy hogy bukjon meg a NER, és hát ezt elérte. És én megkérdeztem, hogy mi van utána. Tehát aki 11 órát tölt naponta képernyőn, hogy igen, csinálja videóit, igen. Hogy folyamatosan politikai influencerként működjön, az mit csinál ilyenkor? És tök jót mondott, és ezt így ajánlom mindannyiunknak. Ha megválasztjuk Magyar Pétert, vagy a Tisza pártot, vagy nyilván bárki más, de ez most nem volt téma, akkor adok 100 nap türelmi időt.
1: Erről van szó.
0: És várjuk meg, hogy mi történik a 100 napban, és utána, ha nem tetszik, el lehet kezdeni, nem tudom, kritizálni.
1: De olyan arányosan.
2: És örüljünk, és az is fontos, hogy éljük meg az örömünket. Muszáj kitérni, ha már itt van Alinda. Ti ott 4 otthon. Amikor éppen nem politizáltok. Családilag miről beszéltek?
0: Rengeteget politizálunk. De nyilván
2: még egyszer a gyerekeid kora, 9 és 13.
0: 9 és 13, igen, mindjárt 14. De ő nagyon... Szóval ő az, aki kitűzőkkel, meg mindenhogy. És ezt
2: a lányom.
0: Meg kell, hogy mondjam, a lányom, igen. És meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt értem. Jobb volt a mörcs a rendszerváltásnak, mint a Fidesznek. Sokkal jobb volt a mörcs. Szellemesebb volt, izgalmasabb volt, pulcsik, pólók, anyukám is bevásárolt. Mindegy.
1: Szerintem a rendszerváltáskor szerintem az SZDSZ jó szereplési arányának nagyon nagy részét tette ki, hogy a sziporkázó értelmiség lökte magából a poénokat.
0: Igen, de itt volt effekt mörcs. Tehát matricák, lehetett találkozni, mentek ezek, akik rendszert váltani akartak. Szóval ő nagyon politikus lett, úgyhogy nekünk azon kellett inkább dolgozni, hogy jó, ez a te véleményed, amit láthatóan léptennyomon ki akarsz fejezni, de ha valaki visszakérdez, hogy miért, akkor legyen rá válaszod. És tulajdonképpen ő elkezdett politikai híreket olvasni, és újságokat olvasni, tehát ő önmagát is képzi ebben a kérdésben.
3: Én, hogyha megengeditek, az Alindától szeretném azt kérdezni, hogy csak úgy a megnyilvánulásod alapján, hogy te aggódsz még mindig amiatt, hogy esetleg a független sajtó nem fogja megkapni az őt megillető helyet? Még mindig szkeptikus vagy ezzel kapcsolatban?
0: Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány egyetlen jó gyümölcse független sajtó ellenállásának a kifejlődése. Hogy rezisztens lett, és rájött, hogy a piacról is tud élni. Áldozatokat hozott, egy csomót, akár személyi áldozatokat is, de érted, én is 6 éve teljesen függetlenül dolgozom, mert lehet így is. Nem állítom, hogy ez a legjobb, ami, és nagyon sok kiegyensúlyozandó van a pályán, de kiderült, hogy ez a sajtó él, virul, és köszöni szépen tudja, el tudja látni a dolgát. Nem aggódom a független sajtóért. Éppen ezért, mert önmaga kifejlesztette a saját védelmi rendszerét, és nem gondolom, hogy ez a kormány olyan emberekből állna, akik le akarnák nyomni a független sajtót, de azt szeretném, hogy tiszteljék is. Amikor a külügyminiszter, leendő külügyminiszter elment Bécsbe az ottani magyarokkal találkozni, a Telex megpróbálta megszólaltatni joggal, hiszen mindenki kíváncsi ezekre az emberekre, és nemleges válaszokat kapott, és kirakták az újságírót a rendezvényről, mondván, hogy zárt rendezvény, ez nem jó. Még akkor sem, ha megértem, hogy egyszemélyes volt a kampány, tehát hogy csak Magyar Péter beszél. De szerintem ezt meg kell változtatni, és ahogy ő maga is azt mondta most már, hogy mindig a sajtó rendelkezésére fog állni az összes miniszter, nagyon szeretném, hogy ez tényleg így történjen.
1: Most azért itt már azért arról beszélünk, hogy bizonyos ilyen nagyon magas principiumoknak az alkalmazhatósága egy adott történelmi helyzetben, annak milyen a finom hangolása? Mert egyébként, hogyha most arról, mert elvileg teljesen egyetértek veled, de gyakorlatban meg azt mondom, hogy Magyar Péter nézőpontjából, ha egy ilyen sajtótájékoztatónak, vagy bármi hasonlónak a esetleges negatív kimenetele veszélyeztette volna az eredményt, akkor módszertanilag mégis neki volt igaza. De ezért mondom, hogy ezek már olyan dolgok, hogy szerintem a demokrácia, vagy a legjobb társadalmi berendezkedés konkrét megvalósítása, az mindig nagyon függ az adott történelmi és földrajzi szituációtól.
0: Igen, csak annyit teszek hozzá, hogy szerintem a független sajtónak nem dolga a politika logikáját magáévá tenni.
1: Jó, az
0: a független
1: dolga...
0: sajtónak egyetlen dolga van, a lehető legtöbb információt a választópolgárok elé tárni, hogy a megfelelő mennyiségű információ birtokában dönthessen.
1: De a politikusnak meg néha az a dolga, hogy van. Ezt is átlépje, ez hogyha jó lelki ismerettel azt tudja mondani, hogy igazatok van, gyerekek, de ez most veszélyeztet egy magasabb szempont. Persze ez egy vékony jég, mert néha aztán annyira magas lesz ez a szempont, hogy már kisajátítja, de itt még nem erről van szó.
2: Annyira új jelenség a független sajtó a mai Magyarországon, mint az, hogy a szolgálatok és egykori szolgálatok, tehát elhárítók és hírszerzők képviselői, illetve azok, akik még ma is aktívak, kiálltak a társadalmi színpadra, a nagy nyilvánosság elé, és elkezdtek tájékoztatni bennünket arról, hogy mi zajlik valójában Magyarországon évek, sőt évtizedek óta. És ez is egy teljesen új jelenség. A Buda Péter barátunk, aki biztonságpolitikai elemző, korábban főtiszt volt, elhárító, azt mondta, hogy demokráciákban ennek úgy kell működni, hogy azért, hogy lássa a társadalom, tapasztalja, hogy biztonságban van, és jól végzik a dolgukat az elhárítók és a hírszerzők, tájékoztatási kötelesség van. Tehát ki kell állni a nyilvánosság elé, és azt mondani, természetesen nem államtitkokról van szó, hogy ez meg ez történik, és amikor például megtörtént az elhárítás, arról is tájékoztatni kell a társadalmat. Hát én ezen úgy meglepődtem, de nagyon örültem, ez egy teljesen új jelenség volt ebben a kampányban. Ti ezt hogy fogadtátok, és még van körülbelül 8 perc az első epizódból.
3: Melyik volt szerintetek az a csoport, ami meggyőzte a társadalmat arról, hogy ne féltsük annyira az egzisztenciánkat és a gondosan felépített dolgainkat, hogy ezért cserébe háttérbe szorítsuk, vagy elnyomjuk a saját morális iránytűnket?
0: Én nem biztos, hogy értem most, amit kérdezem.
3: Tehát, hogy ami létrejött, az, hogy valamin keresztül meggyőződtek ezek az emberek arról, hogy nekik joguk van, vagy kötelességük az, hogy ők a morális iránytűjüknek megfelelően cselekedjenek, akár akkor is, hogyha ezzel kockáztatják az egzisztenciájukat, vagy a gondosan felépített kis életüket. Ugye a legfiatalabb generáció esetében ez nem annyira volt releváns, mert ők nem annyira tudtak egzisztenciát,
1: vagy
3: gondosan felépített életet létrehozni, de ezek az emberek adott esetben évtizedes munkaviszonyokkal, ezek viszont rendelkeztek ezzel. Szerintetek kik voltak azok, akik végül áttörték ezt a falat, és meggyőztek mindenkit arról, hogy álljanak ebbe bele? Én csak
2: na, szerinted
3: olyan tartalomgyártók jutnak eszembe, mint mondjuk a pamkutya, vagy olyan vállalkozók, mint mondjuk a Balogh Levente, akik...
0: Hát ő...
1: Ő már elég későn.
2: Ő már nagyon későn.
1: Ő már az utolsó pillanatban. De az is jó, az is jó.
0: Nem rossz, de...
1: De értem a kérdést. Szóval Jolinda, te hogy látod ezt? Hierarchikusan, hogy látod?
0: Nem biztos, hogy hierarchiát szeretnék, de mondd tovább, bocsánat.
3: Nem úgy értettem, hogy a Balogh Levente győzte meg erről az embereket, hanem ezek az emberek mind ebben az utolsó időszakban úgy döntöttek, hogy akkor, ahogy te is mondtad, egy ilyen exponenciális utolsó pillanatban még beálltak emellé, és lehet, hogy részt vettek egyébként abban, hogy ez kétharmad lett, és nem egyszerű győzelem.
1: Szerintem egy transzcendens bátorságmérőt kéne szólalmaztatni ahhoz, hogy ez így, mert szerintem már csak az is, mert az nagyon-nagyon komplex a dolog, mert vannak emberek,
0: szerintem
1: akiknek a tűrés határa sokkal magasabb, és komfortzónájuk a kockázatvállalás, és vannak emberek, akik nagyon óvatosak. Nekik önmagukhoz képest nagyobb küszöböt kell átlépni, másnak meg úgyis benne él a balhéban. Tehát ezek mindig eltértek.
0: De szerintem igen, szerintem voltak tartalomgyártók, akik mertek bátran beszélni és kockáztattak, és adott esetben függetlenné is váltak. Tehát ha megnézitek például a Loop Színházat, ugye ez a Lovas Rozi,
2: igen.
0: Meg a
1: film. Az Lengyel
0: Tamás. Igen, tehát amit ők alapítottak. Ráadásul milyen sokszor beszélnek ők is a kereszténységükről, amellett, hogy az ellenzékiségükről.
2: És nem engedik kisajátítani a kereszténységüket, igen. Ahogy Lovas Rozi nyilatkozta,
0: igen,
2: és
0: meg
2: egyik
0: a
2: oldalra sem.
0: Ugye ők együtt élnek, és például ez is egy fontos dolog, hogy ők csináltak egy független színházat, amiből ők megélnek, és közben politikai tartalmakat is készítettek az internetre, tehát hogy ők felépítették azt az egzisztenciát, ami megengedte nekik a szólásszabadságot. De szerintem azért, ha visszaemlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor a teljes Index szerkesztősége felállt, és egzisztenciát nem féltve elindult valami más irányba, és abból lett mondjuk a Telex, ez is ilyen. Vagy ha arra visszaemlékeztek, hogy Nagy Ervin milyen bátran állt bele politikusokba, és kockáztatta a filmes karrierjét, és meg is kapta a magáét érte. Tehát, hogy adott föl érte.
1: De azért ott voltunk sokan a Népszabadság eltörlésekor
0: ott
1: is.
0: Voltunk akkor is, de szóval, hogy én nagyon sok olyan újságírót tudok mondani, akik ezeket a kockázatokat vállalták. Mm-hmm. Még én is vállaltam ezeket a kockázatokat, hogy az elveinket ne adjuk el. Úgyhogy én azt mondom, hogy sokan, és aztán persze van ez a hullám, amit mondasz, hogy egyszer csak jön a Szabó Bence, meg olyanok, akiktől nem szoktuk meg.
2: És ezt rájuk, hogy reagáltatok? Mert még nem kaptam választ, és még van 4 percünk.
3: Ja, most csak egy gyors reakció, hogy alapvetően én is valami ilyesmire gondolok, hogy olyan társulatok, mint a Loop, vagy a független sajtó ezzel az ilyen törhetetlen lelkesedésével, hogy gyakorlatilag mindent kockára téve, vagy hát igazából csak így fejjel előre menve az elvei szerint előre. Ez talán részt vett abban, hogy így szépen lassan elkezdtek felállogatni az emberek, létrehozva azt a kritikus tömeget, ami végül elindított egy lavinát. Mert ugye itt ez volt a cél, hogy akkorára nőjön egy hógolyó, hogy aztán ebből...
1: A kritikus tömeg legyőzte a kritikátlan tömeget.
0: De azt hozzá szeretném tenni, hogy én például sokat gondolkodtam azon, hogy a kultúra, amit a legjobban figyelek, ott mikor fordultak át a dolgok, és szerintem például a Reisz Gábor filmjénél a Magyarázat mindenre bemutatójánál lehetett először azt érezni, vagy én akkor éreztem először, hogy az emberek már nem csak azért mennek be a moziba, hogy megnézzék ezt a filmet, hanem azért, mert ez a film az államtól függetlenül született, és az szexi. Egyszerűen szexivé vált függetlennek lenni. És onnantól jött a Fekete Pont, Szimlár Bálint, vagy éppen érzem magam otthon, Herendi Gábor filmjei, és a nép azért ment moziba, mert azt mondta, veletek vagyunk. Nem azért, mert a filmet, vagy azt
2: igen,
0: is nyilván,
2: igen,
0: de
2: igen,
0: veletek
2: igen.
0: vagyunk, ezt akarta mondani.
3: Igen, meg a zenész hullám, akik
0: hát
3: elkezdtek erről beszélni.
1: Hát igen, mert ne felejtsük el, hogy a szimbolikusan tankkal elfoglalt SZFE, az egy óriási töréspont. Na, ha valahol kérdezted, hogy nekem hol veszett el végre, az volt, amikor egy katonatisztet oda küldött az SZFE-re. Tisztem a katonai szakmát még a távolról is, de mi köze a színjátszáshoz, vagy egyáltalán a kultúrához. Tehát ez Orbán részéről...
0: Miért a gyógyszerésznek?
1: Igen, de ez Orbán de a katonák más a dolga. Ez Orbán részéről nem véletlen. Ő ezzel azt üzente, ti piti kis sötét tojásfejűek, most megleckésztetlek benneteket, megy a katona és kiszöpör benneteket, és a haverom az írni, olvasni nem tudó analfabéta gázszerelő lesz az ország leggazdagabb embere.
2: És
1: most visszaütött, visszanyalt a fagyi.
2: Így van, mert visszajöttek a katonák, a honvédek, még mindig nem kaptam választ, de nem baj.
0: De akkor gyorsan, tessék, gyorsan. Én a Szabó Bencét óriási nagyra tartom, tehát szerintem ő a becsület szobra gyakorlatilag. Kockáztatott, meglátott valamit, és úgy gondolta, hogy ez nem maradhat a hivatal berkein belül, és tényleg még jól is fogalmazom, egy kamera elé ült, és azt is vállalta, hogy arca, ez egészen varázslatos bátorság az ő pozíciójából. A többiek, akik csatlakoztak hozzá, szint mind nagyon bátrak persze, de én azért, ha kell emelnem, akkor azt mondom, hogy ő volt az első fecske, és nála azt éreztem, hogy érdek nélkül teszi, tényleg csak az igazságért. Ezt nem mindenkiről tudom elmondani, akit hallottam megnyilvánulni, de ő abszolút. Én ezt gondolom.
2: Én nagyon szerettem olvasni, nézni a nemzetközi sajtóban a magyar csodát, és április 12-én éjszaka megszületett bennem egy fogalom, ami úgy hangzik, hogy a magyar megint bebizonyította, hogy egy breaking news nemzet. Mert 56-ban is mi voltunk a breaking news, igaz, hogy csak pár napig, mert utána ugye a szuezi válság átvitte ezt az egészet. 89-ben a határon akkor is mi voltunk a breaking news, és április 12-én 2026-ban megint mi vagyunk a breaking news, és most így le is zárom ezt.
0: De
2: a...
0: De közben meg nem, és más népek is breaking news, szóval, hogy ezt így nem felejtítem. Ez nem tudom, amikor azt mondjuk, hogy milyen sok Nobel-díjasunk van, aztán kiderül, hogy hát jó, van, de másnak is
2: na,
0: van.
2: De annyira picikék vagyunk, tehát ahhoz képest, tehát...
1: Ennyire, hogy legyen már hazafi.
0: Hát, nem baj,
2: lehet vitatkozni, de arról is, tehát így szeretném lezárni ezt az első epizódot, hogy nem csak a magyar csodától hangos már a nemzetközi sajtó, hanem az újságírói etikától is, mert ugye láttunk egymást a Kossuth Rádióban, hallottunk és láttuk az M1-en, illetve azóta már Orbán Viktor is nyilatkozott pontosan tegnap április 16-án a Patriótának, és innen fogjuk folytatni ezt a nagyon izgalmas, nagyon pezsgő beszélgetést Weisser Alindával és Szilágyi Tamással. Jövünk vissza, és köszönjük, hogy hallgattok és néztek is bennünket. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Hello!
4: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. CrossGPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.
3: It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how are we gonna

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down. After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
2: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: is too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
2: A próbák és nyomorúságok olyan dolgok az életben, amelyek nem mindig elkerülhetők. Ma azonban megtanulhatjátok, hogy hogyan használjátok fel őket a hitetek építésére.

Sátán a szenvedést használja arra, hogy ellopja vele a hitünket. A szenvedés egy fegyver, amit a Sátán ellenünk fordít. Ő szereti, ha nem gondoskodunk a testünkről, mert akkor egyszerűen meg tud támadni minket a fizikai síkon. És mindenféle betegséget, meg bajokat a nyakunkba akaszthat, annyit, amennyit csak tud. Azonban ez nem az egyetlen fajta szenvedés, amit okoz. Először megtámadja az elménket, és tegyük fel, nem működik. Megpróbálja támadni a testedet, és talán az sem működik. Utána szívesen megpróbálkozik a javaidat tönkretenni. Megpróbál majd mindenféle veszteséget okozni. Bármit, ami egyelő a szenvedéssel. Beszéltem ma reggel egy barátommal, és mondtam neki, az embereknek lehet, hogy nem nagyon tetszik majd az üzenetem, mert a szenvedésről fogok beszélni. De ettől függetlenül muszáj hallanunk erről, és meg kell érteni a szenvedést. Meg kell értenünk, hogy milyen helyet foglaljon el az életünkben, hogy miként álljunk hozzá, mert akár jobbá is tehet minket, és erősebbé válhatunk általa, ha megértjük, hogy keresztül kell mennünk rajta, és nem kerülhetünk el minden szenvedést. Amen. Tehát a Sátán a szenvedésen keresztül akar elpusztítani. Tönkre akarja tenni a hitünket, azt akarja, hogy feladjuk, hogy azt gondoljuk, Isten nem jó, és időnként Isten megenged bizonyos dolgokat egy időre, még ha ő meg is oldhatná őket, és mi persze nem értjük ezt. Nekünk azonban bíznunk kell Isten időzítésében, és hinnünk kell azt, amit a Biblia, az 1 Péter 4.12-ben mond, hogy Isten a mi hitünk minőségét próbálja meg, amikor megenged számunkra nem tetsző és nehéz dolgokat. Nézzük meg az 1 Péter 4.12. 4:12. Valakinek ez ma segítségére lesz. Reméljük sokaknak. Amen. Te is egy vagy a valaki közül. Szeretteim, ne háborogjatok a szenvedés tüze miatt, amely a hitetek minőségének megpróbáltatására támad közöttetek, mintha valami meglepő, szokatlan és számotokra idegen dolog érne titeket. Azt mondja ezzel, ne gondoljátok, hogy furcsa, ha keresztül mentek dolgokon, a jellemetek megpróbálására van ez. Hányan vagytok most próbák között az életetekben? Oké. Nos, akkor jobb, ha átmentek a próbán, mert ha nem, akkor újra kell kezdenetek előről. Érdekes dolog ez Istennel kapcsolatban. Az ő iskolában nincs bukás. Csak addig kell próbálkoznod ugyanazzal a vizsgával újra és újra és újra, míg végül sikerül. Aztán miután sikerült, és azt gondolnád, na ezzel kész volnánk, akkor időnként kapsz egy emlékeztető kurzust. Hogy egészen biztosan megtanuld az anyagot. A szenvedés előfordul, most szeretném, ha rám figyelnétek a következő pár percben, hogy megértsétek ezt. Akkor szenvedünk, amikor kiállunk valamit, és nem akkor, amikor elfutunk tőle, vagy elkerüljük. Többfajta szenvedés létezik. Ott van a mentális szenvedés, vagy az érzelmi szenvedés, amikor az emberek megbántanak. Ha nagyon bizonytalan vagy, ha összetört a szíved, ezek az érzelmi szenvedés fajtái. A fizikai szenvedés az, ha beteg vagy, ha elvesztetted a javaidat, vagy bármi mást, ha az emberek elutasítanak, ha kritikusan megítélnek, ha az emberek hazudnak rólad, amikor valaki rosszat tesz, ahelyett, hogy kézbe vennéd a dolgokat, dönts úgy, hogy igazi keresztény leszel, és várj, hogy Isten érvényesítse a jogaidat. Hát nem nehéz ez, amikor tudod, hogy te is tudnál tenni ezt-azt? De Isten azt mondja, várj rám. Ez az egyik legnehezebb dolog, amit szinte soha nem teszünk, mert mi annyira szeretnénk beolvasni és helyre tenni az illetőt, hogy tudja, ezt velünk nem teheti meg még egyszer.

0: Ugyan már. A szenvedés elsődleges jelentése az, hogy keresztül menni valamin, engedni, hogy megtörténjen, és kibírni azt. Például az 1 Korintus 6.7-ben Pál megfeddett néhány gyülekezeti tagot, amiért azok bíróságra mentek és pereskedtek egymással. Azt mondta, miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Nos, manapság a mi társadalmunkban valahányszor történik valami, ami nem tetszik nekünk, vagy valahányszor igazságtalanság történik, vagy beütjük a lábujunkat valaki járda küszöbébe, akkor mi azonnal pereskedünk. És őszintén szólva, a világban lévő pénzügyi válság részben a bolond pereknek köszönhető, meg annak, hogy mennyire drága lett a biztosítás, és hogy mennyit fizetnek értük az emberek arra az esetre, ha valaki beperelni őket. Elképesztő, hogy mennyi olyan problémánk van, amelyek nem is léteznének, hogyha odafigyelnénk arra, amit a Biblia mond. Egy üzletember barátunk nemrég elköltöztette vállalkozását, és olyan szerződése volt, amely szerint az addig bérelt hely tulajdonosa nem adhatta volna ki a helyet egy hasonló tevékenységi üzletnek. Mégis alig költözött ki a helyről, amikor egy ugyanolyan tevékenységgel foglalkozó keresztény testvér kibérelte a helyet, tudva, hogy a szerződés szerint a tulajdonos nem adhatná ki azt a helyet. Nos, ugye az első kérdés, ami felmerül, az az, hogy nem lehetne tenni ez ellen? Nem perelhetné be őket? Hát nem éri őt kár ilyen módon? Erre a férjem azt mondta, biztos nem fog ilyet tenni, ő egyszerűen csak nem az a fajta keresztény. De hát már... Én nem mondom azt, hogy az ilyen dolgoknak soha nincs helye. Szerintem, ha valami nagyon komoly hanyagság történik, akkor időnként fontos, hogy lépéseket tegyünk, és megakadályozzuk, hogy valaki mással is megtörténjen az, ami velünk történt. De szerintem azzal is egyetértetek, hogy nagyon-nagyon sok butaság történik ezen a téren, és ha nem állítjuk meg ezt, akkor az árak csak egyre feljebb és feljebb mennek majd. És Pál valójában azt mondja itt, hogy jobb, ha elszenveditek a rosszat, és bíztok Istenben, hogy majd ő elintézi ezt, mint hogyha belekezdtek zűrzavaros dolgokba, ha idegeskedtek, és keresztül mentek mindazon, amin keresztül kell menni, nos pedig ez a lényege ennek. Ha besétálok egy üzletbe, és túlságosan magas a cipőm sarka, ezért kifordul a bokám, majd eltörik, akkor az nem az ő hibájuk. Az az én ostoba hibám, mert olyan cipőt hordok, amilyet nem kellene, ha már itt tartunk. Amen. Tehát időnként, még ha úgy is érzed, hogy megbántottak és rosszul bántak veled, jobb, ha vársz, amíg Isten érvényesíti a jogaidat, mintha te tennél valamit, még akkor is, ha a mai világban az utóbbi a népszerű. Amen. Ismerek egy pásztort, akinek a fia halálos áramütést szenvedett a pulpitust tartó színpad alatt. Egy új gyülekezetbe költöztek, és a villanyszerelő cég olyasmit tett, amit nem kellett volna, és felületesek voltak valamiben, amire jobban oda kellett volna figyelniük, és emiatt történt meg a baj. És tudjátok, az első reakció ilyenkor az, hogy be fogjuk perelni őket, ezt meg azt fogjuk tenni, aztán meg amazt tesszük, és Isten sokat dolgozott rajtuk, hogy ne tegyék. Csak ne tegyék. Hagyjátok ezt én rá, majd én elintézem. Valószínűleg ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is tenniük kellett. Figyeljetek rám, nagyon nehéz ez, amikor azt gondolod, hogy tehetné valamit, és megfizethetné valakinek, gyerünk, segítsetek, jobban prédikálok, mint ahogy viselkedtek. Nagyon nehéz ez, amikor azt gondolod, hogy tehetné valamit, azért, hogy megfizess. De a teljes kép láttán, abból a szemszögből nézve, hogy mit tenne Jézus, inkább úgy döntesz, hogy elengeded, és Istenben bízol. És persze újra mondom, nem arról van szó, hogy mindig rossz dolog pereskedni, csak azt mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor azt kell mondanunk, tudod mit? Isten sokkal jobban el tudja intézni ezt, mint amire én valaha is képes lennék. Először is, amikor belevágsz az ilyen dolgokba, az általában hosszú éveken keresztül elhúzódik, és kiszívja belőled az életerőd. Amen. Amen. Tehát Pál a különféle szenvedésekről beszélt, melyeken keresztül ment. Nézzük meg a 2 Korintus 4:8-at. Ha bármit is tenni fogsz Istenért, akkor szenvedni is fogsz. Köszönet a lelkesedésért. A 2 Korintus 4:8. Mindenütt körbevettek minket és szorongatnak. Mindenféle bajjal és nyomással küzdünk, de nem szorítanak be. Kínos helyzetekbe kerülünk. Mindjárt mesélek egy történetet egy kínos helyzetről. Tanástalanok vagyunk, és nem találjuk a kiutat, de nem esünk kétségbe. Követnek minket, üldözöttek vagyunk, és agyonhajszoltak, de nem elhagyottak. Nem vagyunk egyedül, letipornak a földre, de soha nem ütnek ki, és nem pusztítanak el. Pál kemény dolgokon ment keresztül. Igen, én is itt állok az összejövetelen a reflektorfényben, és körbeutazom a földet. És tudjátok, mindenki újong és tapsol, de hadd mondjak valamit. Nem volt ez mindig így. Jól emlékszem, amikor a szolgálatom elkezdett ismerté válni, akkor azt mondták nekem az emberek, hol voltál eddig? Soha nem hallottunk rólad. Erre én eddig is itt voltam valahol, csak ti nem akartatok ott lenni, ahol én voltam. Azok a csendes évek Istennel nem voltak könnyűek. Amikor azt hiszed, hogy elhívásod van, és hiszed, hogy valaminek történnie kellene az életedben, de mégsem történik semmi, és bízol Istenben, hogy áttörés és csoda történik majd, de úgy tűnik, hogy mindenki más számára megtörténik, ez csak a számodra nem. Nos, ezek nehéz évek. Hadd mondjak valamit. Ha abba hagyod és feladod az egészet, akkor onnantól csak hátrafelé haladsz. De ha továbbra is előrefelé mész, akkor ahogyan a ma reggeli dalunkban is énekeltük, végül kitörsz a helyzeted, és győztes leszel. Mi történik, amikor keresztülmész dolgokon? Valahányszor keresztülmész valamin, és nem adod fel, olyankor azon a területen egy izmot növesztesz, ami korábban nem létezett, és amikor egy ugyanolyan helyzetbe kerülsz, akkor az már nem zavar majd téged, mint amennyire elsőre zavart. Aztán, amikor megint keresztülmész rajta, és ekkor már annyira sem zavar téged, mint amennyire második alkalommal zavart, és aztán hamarosan már itt tartasz, és annyi tapasztalatod lesz azon a területen, már annyi mindenen keresztül mentél, hogy azt mondhat, az ördögnek. Nos, erőlködj csak, és szórakozz, amennyit csak akarsz, mert már én nem is érzek semmit. Amen. Néhány éve volt egy média botrány a városomban, ami rólam szólt, és ami vagy 13 oldalt elfoglalt az újságban. Szóval a képem ott volt a címlapon, és az egész nevetséges volt. Az történt, hogy kiforgatták a szavaimat, kiragadták őket a szövegkörnyezetből, egyéb elhangzott dolgokat pedig kihagytak, és így minden teljesen más értelmet nyert, és az összes kép közül, melyet készítettek, és amelyeket leközölhettek volna, azt a képet mutatták be, amelyiken valaki egy csomó adakozó kosárral található. Értitek az üzenetet? Meg egy másikat, amin így voltam. De ez nem minden, mert az emberek, akik ezt tették, nem voltak egyenesek velünk. Azt mondták, hogy a missziónkat meg a szolgálatunkat akarják bemutatni. Mi pedig bíztunk bennük, ami persze nem volt jó döntés. Szóval, a történet röviden, besétáltam a Starbucksba egy kávéért, és a címlapon láttam magamat. Annyira kínos volt. És számomra ez borzasztóan fájdalmas és bántó volt érzelmileg. Te jó ég! Legszívesebben azt mondtam volna, hogy ez nem éri meg. Ez nem fair. Az emberek megítélnek és kritizálnak téged, pedig semmit nem tudnak rólad. Az emberek irigykednek mindenre, amit van, pedig azt sem tudják, hogy mind mentél keresztül. Tudjátok, egyszerűen az volt bennem, hogy... És napokig annyira mérges voltam. Van egy belvárosi gyülekezetünk, ahol az utcán élő embereknek segítünk új életet kezdeni. Emiatt volt egy csomó ex-prostituált, részt vettek a nőknek szóló programunkban, ahol igyekeztünk helyreállítani őket, és ők nagyon szeretek engem, úgyhogy azt mondták, figyelj testvérnő, mi még emlékszünk a dörgésre, akarod, hogy menjünk és elbeszélgessünk velük? És tudjátok mit? Szerintem elég komolyan gondolták. Szerettem volna azt mondani, hogy menjetek. De azt kellett mondanom, nem hagyjuk. Engedjük, hogy Isten intézze el ezt. Én meg imádkoztam, ó Istenem! Ó Istenem, áld meg őket! És sokáig, annyira, el sem tudom mondani, mennyire fájt ez. Tudod, amikor tisztában vagy vele, hogy az emberek hazudnak rólad, és mindaz, amit mondanak, hatással lesz mások rólad alkotott véleményére, és te mégsem tehetsz az égvilágon semmit, és tudjátok, megtehettem volna, hogy a tévéműsoraimban elkezdem megvédeni magamat, de hogy őszinte legyek, ez nem sokat használ, mert Jézus soha nem próbálta megvédeni magát, nem próbált igazságot szerezni magának, és az egésznek a lényege az, hogy az emberek vagy megvíznak a kenetben és a gyümölcsökben, vagy nem. A gyümölcseikről ismeritek meg őket, és nem az újságokból. Ugyebár? Óvatosnak kell lenned, hogy mi mindent hiszel el abból, amit hallasz. Szóval csak bíznom kellett benne, hogy Isten elrendezi ezt. És a lényeg az, hogy hosszú távon az történt, hogy növekedni kezdtünk, mert több ember lett kíváncsivá. Tényleg így történt. Úgy voltak vele, hogy nos, nézzük meg ezt a dilis nőt, és majd meglátjuk, hogy ki is ő, hogy mit is csinál. És aztán elég hamar, tudjátok, az Isten szeretete és az Isten kenete kinyúlt, megérintette őket, és a szolgálat végül még növekedett is. Amikor üldözik a gyülekezetet, akkor az növekszik. Amikor üldöznek téged, te növekszel. De ez nem azt jelenti, hogy nem fogod érezni mindannak a fájdalmát, amin keresztül mész. Hallottok engem? Pál tudta, hogy nem kerülhette el mindazt a szenvedést, amiről a 2. Korintus levélben beszélt, pedig milyen könnyű lett volna számára, hogy elkerülje őket. Csak annyit kellett volna tennie, hogy elhagyja a várost. Igazából én is gondoltam rá, hogy másik városba költözzem. Arra gondoltam, nem szeretem ezt a várost. Na gyerünk, mondtam Dave-nek, csak el kell mennünk egy olyan városba, ahol több eszük van. Olyan mérges voltam Dave meg, vesd a terhed Jézusra, hereim meg, nem a te arcod van az újságban. Azt mondta, a feleségem vagy, engem is érint, hereim, de nem rólad beszélnek, ó, olyan mérges voltam. Amikor legközelebb megtörtént, felmérgesített, de már nem annyira, mint elsőre. És amikor utoljára történt, arra gondoltam, csak erőlködj. Az emberek vagy szeretnek és bíznak bennem, vagy nem. És ha nem, akkor elég idős vagyok ahhoz, hogy nyugdíjba menjek, úgyhogy nem érdekel. Amen. Azt hiszem, azon a ponton vagyok, ahová Pál is eljutott, amikor azt mondta, nézzétek, a Jézus Krisztus bélyegeit hordozom a testemen. Mostantól fogva senki ne piszkáljon, mert szimplán nem érdekel. Szimplán nem érdekel. Én ismerem a szívemet, és ha te is ismered a tiédet, akkor tudod, milyen kapcsolatban vagy Istennel, tudod, hogy őszinte vagy, akkor nem kell foglalkoznod mások véleményevel, hogy mit gondolnak rólad, mit hisznek, vagy mit tesznek, hogy elfogadnak-e, vagy elutasítanak, mert nem ő előttük fogsz megállni az ítélet napján. Amen. Most szeretném, ha rám figyelnétek. Akkor fogsz szenvedni, amikor más kedvéért ott maradsz, ahol te nem akarnál. A szenvedés akkor fordul elő, amikor más kedvéért ott maradsz valahol, ahol te nem akarnál. Pál ott maradt olyan emberek kedvéért, akiknek szükségük volt az üzenetére. Könnyebb lett volna neki továbbállnia. Elkerülhette volna a szenvedést, de ő szenvedett, hogy valami megszülethessen ő bennük. Hadd mondjak valamit. Bármi is születik meg, valakinek keresztül kell mennie a szülési fájdalmakon. Valakinek. Voltak női szolgálók, akik előttem jártak, akiknek nyilvános szolgálataik voltak, és akik kikövezték az utamat. De amikor én kezdtem, még gyakran előfordult, hogy a férfiak felálltak és kisétáltak, amikor megtudták, hogy egy nőt hívtak meg a gyülekezetbe. Ó, igen. Ez nehéz volt. Te nem teheted ezt, te nő vagy. Azt mondta, most már teszem, szóval... Gondolod, hogy amikor Isten elhívott, akkor nem tudta, hogy női testet adott? Úgy értem, lehetetlen annyi éven át végezni ezt úgy, hogyha ezt nem az Isten tette volna. Amen! Keresztül kellett mennem néhány dolgon ezen a téren, de megfizettem az árat, és most sokan közületek elfogadottan szólhatjátok az Isten igéjét. Amiről Dave beszélt nemzetünkkel kapcsolatban, hogy az elődeink miként fizették meg annak a szabadságnak az árát, amit mi élvezünk. Mert minden szabadságunkért valakinek ki kellett fizetni az árat. És Isten most azt várja, hogy mi is fizessük meg azt az árat, hogy ott maradjunk, ahova ő helyezett minket, és tegyük, amit ő kért, akár megfelelő az számunkra, akár nem, akár idejét érezzük, akár nem, akár kényelmes, akár nem. Joyce, testvér, kérlek, imádkozz értem, hogy másik munkahelyet találjak, mert a mostani helyen én vagyok az egyetlen keresztény. Ó, úgy megpofoználak. Ha te vagy ott az egyetlen hívő, akkor csak is a saját kényelmed miatt akarsz eljönni onnan, mert most szenvedsz. Mert most szenvedsz. Szóval te hajlandó vagy elsétálni, hagyni az embereket meghalni a sötétségben és a pokolba menni, hogy te ezentúl együtt ehess valakivel, aki kedvel téged. Gyerünk, én jó dolgokat prédikálok. Úgy gondolod, a dicsőítő csapatban a helyed, de ők nem fogadnak be téged, ezért mérges vagy, és arra gondolsz, én innen elmegyek. Miért, te kis buta? Hogyha sértődötten távozol, akkor a következő helyre meg sértődötten érkezel majd, és ott sem fognak működni a dolgok. Tarts csukva a szád, légy csendben, várj, hogy Isten léptessen elő, és ha ő nem léptet elő, akkor jobb, ha nem is akarsz előléptetést. Mert ha te helyezed magadat valahová, akkor neked is kell ott tartanod magadat. Amen. Annyi igen van erre. Isten világosra tette Pál előtt, hogy szenvedni fog apostolként, de ő mégis elvállalta a munkát. 2 Timóteus azt mondja, legyünk hajlandók elszenvedni a rosszat, és közben legyünk kedvesek, békeszeretők, megbocsájtók és türelmesek. A 2 Timóteus 3.12 azt mondja, de mindazokat, akik kedvesen akarnak élni Krisztusban, szintén üldözni fogják. Csak mert eldöntötted, hogy jót teszel, nem azt jelenti, hogy a gonosz vörös szőnyeget terít majd eléd. Amen? Lehet, hogy a szeretteid fordulnak ellened. Időnként olyan emberek fordulnak majd ellened, akik esetében a legkevésbé érted, hogy miért nem állnak melletted, és miért nem örülnek neked. Arra gondolsz. De én azt hittem... Tudod, a gonosz nem tud bántani téged, ha az illető semmit sem jelent a számodra. Többé ne rájuk haragudj, hanem a gonoszra. A sátán keres majd valakit, akit szeretsz, és megtalálja a gyenge pontját, hogy rajta keresztül dolgozzon, akkor is, ha tudtán kívül használja őt. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai ellen. Amen. Hányan ismeritek azt a helyzetet, hogy a házastársatoknak van egy őrítő gyengesége, és amikor gonosz már minden egyes dolgot megpróbált, hogy kikészítsen benneteket, akkor a társad rákezd arra a dologra. Ugye? Rákezd arra a dologra, amit már ezer éve nem csinált. Te meg arra gondolsz, ó, Istenem, nem most. Gyerünk, igazam van, ugye?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatódik a koranyári idő, a déli banoni papokhoz szólt 14. Leópápa. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leópápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hív közlekedés.

épületrész ipari csarnok jellegét, történt a Rozsdai övezetből kiemelkedő Pesterzsébeti zöld kampusz kialakítása. A több mint 100 éves ipari épület mintegy 1100 négyzetméteres részének energiahatékony felújításával a legkorszerűbb innovatív technikai eszközökkel felszerelt gyakorlótereket hoztak létre. Az EU környezethatékony és digitális elvárásainak megfelelően lettek kialakítva az oktatási, kutatási és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és helyiségek. Egy álom megvalósulásának folyamatát kíséretjük figyelemmel, fogalmazott Fekete Péter a felújított épületrész átadásán. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója hangsúlyozta, a magas tető fedésének cseréjével hőszigetelt és energiagazdaságosan üzemeltethető cirkusz és táncművészeti szintereken folytatódhat az európai felsőoktatási, művészeti és művészetpedagógiai életében kiemelkedő és meghatározó magyar cirkusz pedagógiai és művészeti munka, hozzájárulva ehhez a fővárosi nagycirkusz szakmai innovációjához. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók, közölte az intézmény. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ülőfelületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Az elmúlt években több időszaki rendezvényt tartottak a biodom területén, köztük Lampion Fesztivált, fényművészeti tárlatot, fotókiállítást és dinoszaurusz kiállítást. A biodom belső és külső tereit 2023. decembere óta összesen 311 ezeren keresték fel. A Dzsungel a városban koncepció azonban nem csak Budapesten működik. Két napra a globális AI párbeszéd kiemelt színhelye lesz Budapest. Május 21 és 22 között a Hunren Magyar Kutatási Hálózat és a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem immár második alkalommal még ambíciózusabb és még szélesebb spektrumot átölelő programmal rendezi meg az angol nyelvű AI szimpózium 2026 tudományos konferenciáját. Az eseményen más világhírű kutatók mellett előadást tart Luke Ong, a mesterséges intelligenciáért és digitális gazdaságért felelős alelnök, és Mark Polface, az ETH Zürich számítástechnikai tanszékének professzora, egyben a Microsoft Zürichi Spatial AI Lab igazgatója. A regisztrációhoz kötött, de ingyenesen látogatható rendezvénnyel a Hunren célja, hogy a magyar kutatók, fiatal tehetségek, egyetemi szereplők, fejlesztők és innovatív vállalatok Budapest is közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a mesterséges intelligencia nemzetközi élvonalával. A budapesti ingatlanpiacon mára egészen új jelentést kapott a drága szó. Ami néhány éve még lélektani határnak számított, az mostanra sok esetben az átlagár. A fővárosban és környékén például az eladó ingatlanok több mint 40%-át 100 millió forint felett hirdetik. A kínálati ár egyértelműen feljebb torlódott, a kereslet azonban ezt nem követte ugyanilyen tempóban, derül ki a zenga.hu felméréséből. Az adatok alapján jól látszik a kereslet kínálat közti feszültség erősödése, miközben a budapesti hirdetések esetében 10-ből 4 ingatlan árcédulája már a 100 milliós sávban mozog, a fővárosban vásárlók mindössze negyede keresebben az árkategóriában. Ez az arány vidéken még látványosabb különbségeket mutat. A Balaton környékén, különösen Veszprém és Somogy vármegyében is egyre gyakoribbak a 9 számjegyű árak, de a kereslet itt is inkább az alacsonyabb kategóriákba koncentrálódik, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Hasonló a helyzet Nyugat-Magyarországon is. Győr-Moson-Sopron vármegyében minden 5. ingatlan hirdetési ára eléri a 100 millió forintot, miközben a potenciális vásárlóknak csak körülbelül 10%-a nézelődik ebben a tartományban. Ez az egyensúlytalanság nem véletlen. Az elmúlt időszakban a kereslet érezhetően visszafogottabb lett, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelyek ára vagy négyzetméter ára kívül esik a támogatott finanszírozási lehetőségeken, például az Otthonstart program feltételein, tette hozzá Futó Péter. Ennek következménye pedig a növekvő alku és a hosszabb értékesítési idő, melynek során az eladók egyre
inkább kénytelenek lesznek alkalmazkodni a realitásokhoz. Világsztárok és magyar zenészek lépnek fel a

Jazzfest budapesti programjában. 12 országból csak nem 200 zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az 5. Jazzfest Budapesten. Június 27-től július 5-ig koncertet ad mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd. Egy város attól lesz igazán értékes, ha minél több olyan kulturális rendezvénye van, amely bevonja a lakosságot. A Jazzfest Budapest ilyen, és bár az elmúlt időszakban számos nehézséggel néztünk szembe, a főváros támogató hozzáállásával sikerült idén is megszervezni, mondta Kleb Attila fesztiváligazgató a budapesti sajtótájékoztató. Arról is beszámolt, hogy a 2026-os rendezvény számos kerek évfordulóhoz kapcsolódik. 100 éve született a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane, 15 éve ünnepeljük a Nemzetközi Jazznapot, 5. évébe lépett a Budapest Jazzfest, amelyen az idén 70 éves Borbély Mihály, a hazai jazz kiemelkedő alakja is fellép. Ez egy olyan program, amelyre az egész világ odafigyel, a külföldi sajtó is komoly érdeklődést mutat, fűzte hozzá. A fellépő számos világsztár között lesz a gitárzene élő legendája, Aldi Meola, napjaink egyik legnagyobb hatású és legsokoldalú muzsikusa, aki június 28-án ad majd műsort. Nem sokára újabb programajánlatok érkeznek.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. május 6-a van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Megakadt a hegyvidéki szigorítás, később térhet vissza a javaslat. Több mint 10 autót vert szét egy pszichiátriai beteg Budapesten. Robotok figyelik a plakátokat, új korszak jöhet az utcai reklámoknál a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szinte mindenki egyetértett vele, mégsem ment át. A hegyvidéki építési szigorítás most egy időre lekerült a napirendről. Nem fogadta el a 12. kerület képviselőtestülete azt a javaslatot, amely szigorúbban védte volna a műemlék és helyi védettségű épületeket. A tervezet szerint jelentősen visszaszorították volna azokat az eseteket, amikor egy régi épület bontása után nagyobb beépítés valósul meg. A jelenlegi szabályok ugyanis ezt lehetővé teszik. Ha egy védett házat lebontanak, az új épület akár nagyobb is lehet, miközben a bírság viszonylag alacsony, 200 ezer és 2 millió forint közötti. A kerület vezetése szerint ez nem jelent valódi visszatartó erőt. A módosítás egyik legfontosabb eleme az lett volna, hogy aki lebont vagy hagy lebontani egy védett épületet, az a telkén csak nagyon korlátozottan építhetne. Egy 1000 négyzetméteres telken például legfeljebb egy 100 négyzetméteres földszintes ház készülhetett volna. A javaslat azonban nem emiatt bukott el. A rendelet egy másik része, amely az építési szabályok pontosításáról szólt, vitát váltott ki, és mivel a két elemet nem lehetett külön szavazni, az egész előterjesztést levetették a napirendről. A kerület vezetése szerint a védett épületek megóvását célzó részt várhatóan újra benyújtják a következő közgyűlésen. Közben más, szigorító intézkedések átmentek. A testület döntött arról, hogy hatékonyabban büntetik az engedély nélküli fakivágást, és növelik a pótlási kötelezettséget. A kivágott fák után 150%-os pótlást írnak elő. Újdonság az is, hogy a madarak költési időszakában tilos lesz fát kivágni, és a gyümölcsfák kivágásához is engedély kell majd. A hegyvidéki vita tehát nem ért véget, csak egy körrel későbbre tolódott. A kérdés továbbra is ugyanaz, hogyan lehet megőrizni a kerület értékes épületeit úgy, hogy

eset körülményeit. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízis helyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is. A gyermekek kifejezetten a nekik létrehozott kék vonal számát is tárcsázhatják, melynek száma 116-111. Botrányos ámokfutást rendezett egy 21 éves férfi vasárnap hajnalban a főváros 13. kerületében. Az őrjöngő fiatalember több mint 10 autónak törte be az ablakát, majd próbált ellopni azokból tárgyakat. Nem jutott messzire, a rendőrök még a helyszínen elfogták, őrizetbe vették. A további fogvatartásáról, letartóztatásáról pedig a bíróság dönt majd. A blik elérte az egyik tulajdonost, akinek 2 autóját tette tönkre a bűnöző. A tettes pszichiátriai kezelés alatt állt, most az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben tartják fogva. Kiderült, hogy a támadó, aki nem igazán volt magánál, a 10 emeletes házak között sorban haladhatott, de egyelőre nem tudni, hogy mi vezérelte. Sajtóértesülések szerint a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt, ezért jelenleg az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben tartják fogva. A férfi ellen lopás és rongálás miatt folyik eljárás. Őrizetben van, de nem merült fel nála a kábítószeres befolyásoltság gyanúja. Parkot nyírnak a fűből Aquincumban, különleges megoldás a romok védelmére. Nem építenek, nem betonoznak, mégis születik egy park, méghozzá szó szerint a fűből. Szokatlan módszerrel alakítanak ki közparkot az Aquincumi romváros feltáratlan területén. A BKM főkert szakemberei nem építkeznek, hanem egyszerűen belenyírják a parkot a gyepbe. A 3. kerületben található területen akáckarókkal jelölték ki azokat a sávokat, ahol rendszeresen nyírják majd a füvet. Ezekből alakulnak ki az ösvények, pihenőhelyek és közösségi terek. A többi részen viszont meghagyják a növényzetet természetes állapotában, és csak ősszel kaszálják le. A megoldás egyébként nem véletlen, a felszín alatt a római kori város romjai húzódnak, így minden komolyabb beavatkozás veszélyeztetné a régészeti örökséget. Ezért választották a lehető legkíméletesebb módszert. A park így egyszerre lesz természetközeli és használható. A rövidre nyírt részeken lehet sétálni, piknikezni vagy akár labdázni, miközben a magasabbra hagyott gyep segíti a biodiverzitást és élőhelyet biztosít a rovaroknak. A koncepció az Aquincumi Múzeum kezdeményezésére indult, és a városvezetés tavaly jóvá hagyta. A tervezés során a lakosság véleményét is figyelembe vették, végül egy olyan változat mellett döntöttek, amely minimális beavatkozással dolgozik. A park szerkezete részben a már meglévő kitaposott ösvényekre épül. Ezek találkozásánál központi tér jön létre, emellett több kisebb geometrikus kialakítású közösségi pont is készül. A cél egy olyan hely kialakítása, ahol a látogatók nem csak kikapcsolódhatnak, hanem információs elemek segítségével a lábuk alatt rejtőző történelmet is megismerhetik. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és a budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik majd ki, aztán kezdődik az országos szavazás. Robotok figyelik a plakátokat, új korszak jöhet. A nyugati téren most nem csak az emberek nézték a reklámokat, egy robot is szemmel tartotta az egész teret. Szokatlan technológiai kísérlet zajlott a nyugati téren, egy humanoid robot térképezte fel az utcai reklámokat valós időben. A fejlesztést egy magyar gyökerű vállalkozás tesztelte, a cél az volt, hogy az offline hirdetések, például plakátok, city lightok vagy járműreklámok is ugyanolyan pontosan mérhetők legyenek, mint az online kampányok. Jelenleg ugyanis az utcai reklámok hatékonyságáról jóval kevesebb adat áll rendelkezésre. A robotot 360 fokos kamerával szerelték fel, így folyamatosan rögzítette a környezetében látható hirdetéseket. A felvételeket azonnal feldolgozta a mesterséges intelligenciára épülő rendszer, amely azonosította a reklámok tartalmát, a hirdetőt, a pontos helyszínt és még az időpontot is. Ez a technológia új lehetőségeket nyithat a marketingben. A cégek pontosabban követhetik, hogy versenytársaik hol és milyen üzenetekkel jelennek meg az utcákon, és akár időben is összehasonlíthatják a kampányokat. A technológia egyébként elsősorban az

0: üzleti felhasználók számára lényeges. A rendszer ügyfelei egy áttekinthető felületen követhetik, hogy versenytársaik milyen gyakorisággal, milyen üzenetekkel és milyen formában jelennek meg az utcai térben. Olyan információk válnak automatikusan elérhetővé, amelyek korábban csak manuális megfigyeléssel, töredékesen vagy egyáltalán nem voltak hozzáférhetők. A teszt után egyébként azt mondták, hogy városi környezetben először mérték fel az egész tér hirdetési zaját, ami eddig elképzelhetetlen volt az offline térben, az most már ugye valósággá vált. A robot egyébként stabilan teljesített, a feldolgozott adatok pedig már a tesztnap végére használható formában álltak rendelkezésre. A tervek szerint a rendszer 2027 elején indulhat el élesben, amikor a robotok rendszeresen végigjárják majd a kijelölt útvonalakat és folyamatosan gyűjtik az adatokat. A módszer ugyanakkor kérdéseket is felvet. A városi környezetben történő adatgyűjtésnél fontos lesz az adatvédelem és az etikai szabályok betartása. Egy dolog viszont már most látszik, a jövőben nem csak az interneten, hanem az utcán is mérhetővé válhat minden reklám. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez a Ma.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kisközösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57/A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkő barlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves fallépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása a több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó a kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstér a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Budapest Update.
1: A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdéget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentélyavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező. Az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: kocka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed, szabadsági szerelmemet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben

0: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose halunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett díszszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb vitamin szerda, amiben a tavaszi fáradtságról és a tavaszi, illetve a nyár elejé restartról beszélgetek Mosó Attilával, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, aki igazán adekvát és autentikus ebben a témában is, úgyhogy kezdjük ott, Ati, és köszönöm, hogy ránk érsz egyben, hogy mi is az a tavaszi fáradtság, mert nagyon sokat emlegetjük, és sokan érezzük is, hogy olyan erőtlenek vagyunk, lassú, mint az őszi légy, pedig tavasz van, álmos vagyok, nyom a fejem, semmi nem úgy megy, de mi ez tulajdonképpen?
2: Én is üdvözlök mindenkit. Én kicsit azért kettészedném a tavaszi fáradtság témakörét, mert a klasszikus értelemben vett tavaszi fáradtság az, hál' Istennek, azért ma már nem létezik, ugye ezt eredetileg arra használtuk ezt a kifejezést, amikor így a tél végére, ugye igazából a zöldség és friss zöldség állomány az ugye már teljesen megkopott, és már nem nagyon volt bevitel, főleg ilyen február tájékán még nagyon régen, akkor mint a hűtők, meg mezőgazdaság ugye nem úgy működött, ahogy most. Azonban egy átvitt értelemben ez a tavaszi fáradtság azért megvan, hiszen véget ér az az időszaka az életünknek, amikor nagyon be vagyunk zárkózva, nem nagyon mozdulunk ki. Ugye jellemzően nagyon sok embernél ez a fizikai aktivitásban is megnyilvánul, hogy jóval kevesebbet mozog ilyenkor. És jön egy megújulás időszaka, hiszen azért a bioritmusunk azért valamennyire együtt mozog ezzel, tehát a tavasszal elkezdődnek, nyúlnak a nappalok, egyre tovább van világos, és ugye nekünk is egyre inkább van hangulatunk és kedvünk mozogni és megmozdulni, és igazából ma már azt gondolom, hogy leginkább ebben az átvitt értelemben használjuk ezt a kifejezést, amikor jön a megújulás korszaka, meg ugye szokták mondani viccesen, hogy elkezdünk készülni a nyári beachbodyra, és elkezdünk kicsit magunkra is odafigyelni.
1: Tehát akkor a tavaszi fáradtságot már most másképp kell értelmezni, ettől függetlenül létezik egy ilyen fajta fáradtság az évszakváltásnál, főleg akkor, amikor manapság már ugye hirtelen beköszönt a nyár, tehát nem nagyon van átmenet úgy, mint mondjuk egy tizen pár évvel ezelőtt volt.
2: Igen, hát sajnos, hogy ez a tavaszi időszak, ez mondja, környezet vagy a klíma változásával együtt, hogy ez a tavaszi átmenet, ez nagyon lerövidül, tehát hogy az a klasszikus tavasz azért már az idei év az meglepően jól mutatta, amit várnánk egy tavasztól eddig, de igazából ez sajnos most már ez egyre kevésbé van, de az tény is annyi van, abszolút megvan egyrésztről, hogy várjuk azt a, hogy milyen megindul a reményteli várakozás abban a részében, hogy egyre többet tudunk a szabadban, a kertben, a levegőben lenni. Ezzel együtt ténylegesen nagyon sok embernek az aktivitása is megnő, tehát hogy visszaáll egy egészségesebb rendre, és megjön a kedvünk ahhoz, hogy jobbat, többet mozogjunk, sétáljunk, hiszen az időjárás is nem olyan zord, tehát tudunk sokkal több időt kint lenni, anélkül, hogy ez kellemetlen lenne. Tehát én azt gondolom, hogy erről szól leginkább ez a tavaszi fáradtság, hogy elkezdünk e felé fordulni, meg elkezdünk egy kicsit magunkra figyelni, és aktivizáljuk magunkat újra.
1: Miben tudunk, és hogyan tudunk segíteni ilyenkor a szervezetünknek, illetve mire fontos odafigyelni ilyenkor?
2: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát, hogy ha valakinek a téli időszak folyamán például a fizikai aktivitása nem volt elégséges, vagy nem volt, ott például a fokozatosság ebben egy nagyon fontos részem. Tehát, hogyha mondjuk nem nagyon mozgott, vagy nem nagyon mondjuk sétálni sem nagyon sétált, akkor nem most kezdjük el egyből az első tavaszi napon egy, nem tudom, 30 kilométeres túrával ezt az időszakot, mert az nem tesz jót azért a szervezetnek, hanem szoktassuk magunkat szépen fokozatosan a terheléshez vissza. Próbáljunk egy kicsit ennek így határt, önmérsékletet gyakorolni és határt szabni, és szépen fokozatosan visszaszoktatni magunkat az ilyen jellegű tevékenységekhez. A másik az, ami szerintem nagyon fontos, hogy és akkor maradnék az én kaptafámnál is azért, hogy például ne kezdjünk el ilyen óriási döppingszerűen, na akkor itt ennek a leküzdésére mindenféle vitamint kilószámra fogyasztani, hanem egy jól összerakott rendszerrel dolgozni, és összeválogatott vitaminokat, nyomelemeket pótolni. Aha. Ebben egyébként egy fontos szempont az, hogy nézzük meg azt, hogy mire is van igény, mi a célunk, mit szeretnénk elérni tulajdonképpen. mindenképpen, tehát hogy valaki csak így egy általános feltöltésben gondolkozik, vagy ne adj Isten, van valami cél az idei évre, akár egy valami maraton, futóverseny, stb., amiben szeretne magának is bizonyítani. Tehát azt gondolom, hogy ezek a felkészülésnek egy fontos elemei, és a táplálkozásban is megindul egy ilyen változás ösztönösen, hiszen egyre többet is, egyre jobban vágyunk a frissre, a nyersre, a saláták, a gyümölcsöknek a fogyasztására, plusz ráadásul azért az első tavaszi gyümölcsök is azért hamar megjelennek, és akkor az is meghozza a kedvet egy kicsit jobb táplálkozási irányba. Motivál minket.
1: Tavaszi fáradtság, annak a leküzdése egyáltalán mi az a tavaszi fáradtság, és a tavaszi, illetve nyár elejé restart a szervezetünknek. Erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a testünket, a szervezetünket, vagyis testünket, lelkünket az elkövetkező időszakra, a nyári időszakra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tavasz és nyár elejé restart, erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Sok mindent elmondott már Attila jó tanácsként, de akkor folytassuk a sort, mi mindent tehetünk még meg, illetve létezik-e ez a bizonyos felkészülési igény a nyáridőre időseknél és gyerekeknél, és hogyha igen, akkor mennyiben kell másképp viselkednünk ebből a szempontból?
2: Én azt gondolom, hogy ha nem hanyagoljuk el magunkat a téli időszakban, tehát azért odafigyelünk arra is, hogy ha már jobban föl kell öltözni, meg adott esetben nehezebb a körülmény, de mozgásban maradunk a téli időszakban is, akkor igazából nem igényel külön felkészülést, vagy rákészülést a tavaszi időszak, vagy a nyára készülés. Ugye ténylegesen az a gond, vagy a baj, hogy a legtöbb ember ugye télen annyira elmegy a motiváció, meg a kedv, hogy ez teljesen háttérbe szorul. Igazából ott, ami nagyon fontos, az, hogy főleg az időseknél meg különösen, hogy fokozatosan terheljük magunkat vissza. Tehát, hogyha mondjuk például egy idős embernél is, ugye maga, az, ami mindenképpen életkorral együtt megnyúlik, az, hogy mennyi idő alatt képes felvenni a fonalat, vagy visszahozni mondjuk a tavalyi formát, az azért életkorral együtt ez egyre egy lassabb folyamat. Tehát oda kell figyelni arra a részére, hogy ne az legyen, hogy kizöldült a kert, mennyi minden van, és akkor hirtelen a szobai létből egyszer csak kiszakadunk, és egész nap kint van, és megy megállás nélkül, mert azért a tervezetnek ez nem egy ideális állapot. Ha valaki erre oda tud figyelni, vagy kell készülni rá, hogy télen is azért mozgásban tartja magát, akkor ez sokkal kevésbé megterhelő, ha pedig úgy alakult, hogy ez nem jött össze, akkor meg arra odafigyelni, hogy inkább kisebb részletekben, többször, egyszerre nem sokat, és így szoktatjuk magunkat hozzá a mindennapi aktivitáshoz újra.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban felfrissüljünk, és az energiaszintünk emelkedjen?
2: Hát szerintem a legfontosabb itt a prevenció, tehát hogyha nem hanyagoljuk el magunkat. Ha meg már ez megvolt, akkor igazából a napi gyakorlat. Tehát az, hogy minden nap csináljunk valami aktivitást, minden nap mozogjunk egy kicsit, és ne az legyen, hogy ilyen kampányszerűen csinálunk nagy terheléseket, és igazából akkor lehet a leggyorsabban visszaszerezni a formánkat, hogyha ez tényleg minden nap megtörténik, és beépül a gyakorlatba. Illetve nyilván vannak azért olyan, hogyha ez valakinek gond, akkor vannak terápiás lehetőségek is, amivel például állóképességet lehet javítani, de azt gondolom, hogy otthoni rutinban egy nagyon fontos elem az, hogy minden nap azért ott legyen az, hogy mozgunk egy kicsit, még akkor is, hogyha valaki például még abban a korban van, hogy dolgozik, akkor ott is azért az, hogy a munka mellett foglalkozik magával napi egy órát, és edzi magát, szoktatja magát hozzá a terheléshez vissza.
1: Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. A műsor mai vendége, a tavasz és a nyári megújulásról beszélgetünk már, mert az egészségünket, az energiaszintünket illeti. Attila, még ebben a blogban annyit beszéljünk meg, hogy mi az, ami igaz abból a mondásból, hogy érdemes azzal táplálkozni, ami az adott évszakban a rendelkezésünkre áll, mert nem véletlenül oda születtünk, ahova nem véletlenül azt adja nekünk az a föld, az az éghajlat, amit ad.
2: Igen, ez van egy ilyen trend, és ezt gondolom, hogy ez sok szempont alapján is egy abszolút jó irány, hogy elsősorban azt fogyasszuk, ami nekünk honos, tehát amit megszoktunk és meg tudunk termelni, vagy meg tudnánk termelni magunknak. Nyilván ez most a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, hiszen azért a szállítás, a nagy szállítás, az ugye mindenképpen ugye az ökológiai lábnyomon sem elhanyagolható mértékű, de egyébként abszolút ugye táplálkozástanilag is van egy ilyen irány, hogy alapvetően azokra a tápanyagokra van szükség, ami közegünkhöz igazodik, azt pár pedig abból lehet leginkább meg összeszednünk, ami olyan növény, vagy olyan élelmiszer, ami itt terem meg a saját környezetünkben. Persze lehet ettől függetlenül mértékkel azért mindent enni, szóval nem kellett teljesen elzárkózni, de azért törekedjünk arra, hogy olyat tegyünk, ami itt van. Nyilván minél frissebb, annál jobb, tehát hogyha az évszaknak megfelelően táplálkozunk, akkor az valószínűleg tápértékében is a lehető legjobbat fogja adni, hiszen nem kellett semmilyen mesterséges módon előnevelni, vagy utónevelni, vagy késletetni az érést, vagy pont az, hogy korán lesz észrevették, hogy és tulajdonképpen erre ugye vannak technológiák, amikkel fel lehet gyorsítani az érést, tehát nyilván ezeknek az ilyen mondjuk úgy, hogy mahinált élelmiszereknek a tápanyag értéke azért nem az lesz, mint amikor például a napon szépen a maga ütemében, idejében megérik egy gyümölcs, tehát azért is érdemes mindig a szezonalitásra úgy figyelni, hogy nyáron ott vannak a frissek, ott vannak a gyümölcsök, rengeteg zöldség van, illetőleg, és akkor télen pedig már egyre inkább figyeljünk arra, hogy ott, ami ugye természetes módon elrakható, tehát az ilyen gumósok, a répafélék, hagymafélék, stb., és ugye ezek adják a bázisát, és aztán megint, amikor itt ráfordulunk a tavaszra, akkor előkerülnek a zöldek, a saláták, nyilván már abszolút ugye szezonja van az epernek jelenleg, tehát hogy ez megérik, nem sokára jönnek majd a cseresznye, meg a megyfélék is reméljük, tehát hogy azért ez alakul, és hogyha ennek megfelelően táplálkozunk, akkor igazából azokat a gyümölcsöket és zöldségeket tudjuk megenni, aminek valószínűleg a lehető legnagyobb a természetes tápanyag tartalma, és nem voltak, nem kellett őket semmilyen mesterséges trükkel mahinálni, hogy éppen fogyasztható legyen.
1: A műsor vendégem a Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel a tavasz, illetve nyár elejé restartról beszélgetünk, vitaminok, a testünk felkészítése a jó időre, életkortól függően és attól függetlenül is, és a következőkben arról beszélünk majd, hogy az étrend kiegészítőkkel, a mozgással, illetve alapvető vizsgálatokkal például kell-e élnünk ebben az időszakban, hogy valóban jól felkészüljünk a nyáridőre. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját. Vigye

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tavasz és nyár elejére start, erről beszélgetek ma Mosó Attila, a fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértővel. Attila nagyon sok mindent elmondott már erről, illetve ezzel kapcsolatban. Tehát összefoglalásképpen akkor kérlek, mondd el, Atti, hogy mi az, amit érdemes szedni, hogyha étrend kiegészítőkről beszélünk így a nyár előnél, kell-e? Illetve vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni ilyenkor az évszakváltásnál?
2: Amit én nagyon fontosnak gondolnék, hogy csak kezdjük a kiegészítőkkel talán, mert az egy fontos eleme, vagy talán az egyszerűbbik eleme, mint a szűrővizsgálatok. A kiegészítőkből nagyon fontos az, hogy szedtünk-e bármit az elmúlt időszakban, hogy igazából indokolt-e, hogy valamit szedjünk, vagy ne szedjünk. Lehet egyébként, ha már ilyen feltöltődésről beszélünk, akkor egy multivitamin kúrát, valamit keresni, amivel ezt tudjuk támogatni. Nem biztos, hogy szükséges, azért ez nagyban függ az előző időszaknak a dolgaitól, szedtünk-e bármit, volt-e bármilyen igény. Tehát azért ez így általánosságban véve, én azt gondolom, hogy nincs ilyen örökérvény, hogy na, ez feltétlenül kellene. Lehet, hogy van igény, lehet, hogy van indokoltsága, de lehet, hogy nincsen. Nyilván egy ilyen multivitamin kúra az a készletek feltöltésére adott esetben mindig hasznos lehet. Nem kell folyamatosan, de ha már feltöltődésről és rátervezésről beszélünk, akkor ez például mindenképpen egy jó segítség lehet. A másik ilyen, hogyha nem voltunk aktívak, és most kezdünk vele, akkor valami olyan készítmény, ami az ízületek egészségét, rugalmasságát, a kötőszövetek állapotát segíti, az egy hasznos funkció lehet, hiszen ilyenkor, amikor még nem szoktuk meg a mozgást, akkor egy kicsit sérülékenyebbek vagyunk, tehát ezeknek a megelőzésére valami ilyen jellegű készítmény az lehet, hogy hasznos. Nyilván attól függ, hogy mennyire van erre, vagy mennyire volt mozgás az elmúlt időszakban, mennyi a tervezet, milyen célt céloz meg magának. Tehát, hogy ezek függvényében ez igazából azért abszolút még egy finom hangolandó kérdés. A szűrővizsgálatokban én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden évben menjünk el valamilyen szűrővizsgálatra, ha ez éppen most tavaszra esik, ami lehet egy jó apropó, akkor azt ne hagyjuk ki. Ha voltunk nem olyan régen szűrővizsgálatok, akkor nem biztos, hogy célzottan ebbe az irányba szükség van, plusz most azért csak, hogy akkor itt feltöltődünk. Én azt gondolom, hogy a nyári szezonra készülés előtt egy anyai vizsgálat, egy ilyen bőrgyógyászati átnézés az mindig jó, még mielőtt neki kitesszük itt a naphosszú a terhelésnek a bőrünket, hogy egy ilyen általános felmérés, hogy ne adj Isten, megnyugtassa mindenki magát, hogy tiszta lappal kezd neki ennek a szezonnak, az egy hasznos szűrővizsgálat, és azt talán szezonálisan tehető ide. Ezen kívül persze, hogyha bárkinek bármilyen problémája volt, tehát tudom én például keringési zavara, vagy keringési betegsége volt az elmúlt időszakban, mielőtt azért itt a nagy mozgás visszaépítésbe belekezd, akkor az lehet, hogy hasznos, lehet, hogy azt megnézheti, hogy ott nincs-e valami probléma, de általánosságban véve azért ilyen nagy, hogy ez feltétlenül szűrővizsgálat, ezt mindenképpen meg kell csinálni, ilyen azért szerintem nincsen, itt az egyéni faktor az ebben abszolút meghatározó.
1: Még zárásképpen még egy mondat, a gyerekekkel kapcsolatban mi az, ami fontos ebben az időszakban?
2: Egyrészt, hogy engedjük őket a levegőre, az szerintem nagyon fontos, hogy legyenek minél többet a jó levegőn, mozogjanak minél többet a levegőn, abszolút motiváljuk őket ebbe az irányba, és azért az UV-sugárzásra figyeljünk, hiszen az ő bőrük aztán meg még sérülékenyebb a felnőttekhez képest is, tehát hogyha kell, akkor naptejet használjunk, napvédelemre figyeljünk oda, folyadékfótlásra gyerekeknél emlékeztessük őket, hogy igyanak, és hagyjuk őket játszani és élvezni a jó időt.
1: Ez volt a tavaszi nyári restart, vagy tavaszi nyár elejé restart. Itt a Mannán Mosó Attilával beszélgettem, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrogenomika szakértő, aki el tudta mondani nekünk azt, hogy mire van szükségünk, mire érdemes odafigyelni, és mi az, amivel nem kell foglalkozni, és nem kell túlzásba vinni ebben az időszakban. Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mondja.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogy milyen is a porcelánbőr, és hogy hogyan érhetjük el a tökéletes, sima, igazi porcelánbőr, tehát ahhoz vezet egy állítólag egyenes út. Ez a legnagyobb őrület most a neten, ahol ugyan találunk csomó eszetlen szépségtrükköt is, de ez speciál a jók között van. Ez a rizsvizes arcmosás. Most mindenki ezért van oda, sőt azt mondom, hogy innentől kezdve mindenki ezért lesz oda. Ez egy univerzális csodaszer a bőrápolásban, amiről több száz éve tudnak, és mégiscsak most lett népszerű, de én azt hiszem, hogy most lett népszerű Európában, hiszen azt hiszem, hogy például Japánban a nők biztosan tudnak már erről, és használják is sok száz éve. Hogyha az ember előszeretettel bújja a bőrápolási tartalmakat, akár a neten, akár könyvekben, akkor biztos, hogy találkozott már ezzel a rizsvizes történettel, ami egy rizsvizes arcmosást jelent. Nyilván nincs új a nap alatt, úgyhogy a rizsvíz az már több száz éve népszerű bőrápolási összetevő, különösen nem csak a japán, de az ázsiai kultúrákban. Most azonban a bőrgyógyászok is elárulták, hogy nagyon jó a rizsvíz, de hogy konkrétan mire is jó a rizsvíz, illetve hogy valóban csodaszerről van-e szó. Na de mi is az a rizsvíz? Kezdjük innen. A rizsvíz nagyjából pontosan az, aminek hangzik, egy folyadék, amelyet a rizs áztatásával, aztán szűrésen állítanak elő. A bőrápolásban általában tonikként funkcionál, segít megnyugtatni a bőrt, a benne rejlő magas keményítő vitamin és antioxidáns tartalom miatt rendkívül sokszínű tud lenni, lehet használni a sötét foltok és az egyenetlen bőrtónus világosítására, tonizálásra, feszesítésre, valamint a bőrgyulladás és a bőrkiütések megnyugtatására. Tehát például a 40-45 pluszos hölgyek, akiknek májfoltos tud lenni a napsütéstől, vagy úgy egyáltalán a hormonális változás az állkapocsvonal, a mellkas, a kézfej bőre, ott bizony érdemes bevetni, és rendszeresen naponta többször is használni a rizsvizes mosakodást vagy lemosást. Mik a pozitívumai a rizsvíznek? A fényvédő hatás például. Nagyon gazdag ugyanis antioxidánsokban a rizsvíz, ahogy ezt az imént már mondtam, és ezek pedig képesek megvédeni és segíteni

0: a bőrt a napkáros hatásai ellen felvértezni. Vizsgálatok szerint a rizsvíz képes megakadályozni az UV expozícióból származó szabad gyökképződést, így aztán ígéretes ellenszernek bizonyul a fotóöregedés ellen. Fontos kiemelni persze, hogy természetesen ez nem helyettesíti a fényvédő, a magas fényvédő tartalmú termékeket, krémeket és fényvédő, magas fényvédő faktorú naptejeket. Van egy bizonyos fiatalító hatása is, ugyanis a rizsvíz képes blokkolni az elasztáz aktivitását, az elasztáz pedig egy olyan enzim, ami lebontja a rugalmas rostokat, és a kor előre haladtával ráncokhoz és megereszkedéshez vezet. Ennek meggátlása tehát konkrétan egy anti-aging hatást okoz. A rizsvíz hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik, és így segít kisimítani a bőrfelszínt, és javítja annak textúráját, aztán nyugtatja az irritált bőrt, a magas keményítő és vitamin tartalma az, ami segít megnyugtatni azt. Gyulladás csökkentő hatása is van, így segíti a száraz bőrt és az ekcémás tüneteket is. Halványítja a foltokat, világosítja a bőrt, konkrétan bőrvilágosító hatása van, ugye ezt már említettem, ami potenciálisan segít az úgynevezett hiperpigmentáció megfékezésében, mérséklésében. Ennek pedig az oka az inozitolban keresendő, a rizsvízben található cukorról vizsgálatok kimutatták, hogy potenciális és hangsúlyos bőrvilágosító hatással bír. Na, hogy hogyan kell használni? A rizsvíz tonikként a legelőnyösebb, a bőr számára napi egy, maximum két alkalommal használva, legyen inkább kettő. Annak érdekében, hogy a bőr ne száradjon ki túlságosan, a bőr hidratáltságának megőrzése érdekében érdemes utána szérumot vagy hidratáló krémet felvinni. Természetesen, mint a legtöbb bőrápolási termék esetében, itt is érdemes egy kis bőrfelületen végzett teszteléssel kezdeni, hogy lássuk, hogy hogyan reagál a mi bőrünkre, hiszen nem úgy reagál, mint az összes többi nőjé. A rizsvíz elkészítéséhez fél csésze rizst beáztatunk két csésze vízbe, tehát fél csésze rizs, két csésze víz, lehetőség szerint ez legyen tisztított víz, és hagyjuk állni 30-60 percig, én inkább a 60 percet javaslom, leszűrjük, és akkor innentől kezdve a rizsvíz már készen is áll a használatra. Ha viszont nem akarunk az elkészítéssel bajlódni, akkor lehet olyan termékeket vásárolni, amelyek rizsvizet vagy rizs kivonatot tartalmaznak, de azért ez az otthoni, ez biztos, hogy jót tesz, beleöntjük egy csinos kis üvegbe, ott hagyjuk a fürdőszobában, és rendszeresen használjuk. A rizsvíz több száz éve népszerű Japánban, Koreában, Kínában, és valószínűleg most már érthető az is, hogy miért. A vitaminjai, az ásványi anyagai, az antioxidáns tulajdonságai többek között képesek segíteni, ahogy már mondtam, a gyulladt bőr megnyugtatásában, a textúra javításában, a sötét foltok világosításában, és így a legtöbb ember számára nincs is sok mellékhatása. Ha bármilyen aggája van az embernek, akkor érdemes konzultálni egy bőrgyógyászsal, egy kozmetikussal, egy kozmetológussal, mielőtt beillesztenénk a bőrápolási rutinba, de vélhetően nem okoz problémát, annál több örömet és pozitív hatást viszont igen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője zseniális Sigmund Freud, aki 1856-ban született a morvaországi Freibergben, ami ma Príbor Csehország területén található. Jakob Freud textilkereskedő gyermekeként élesesszű, jó humorú kereskedő volt az apuka, de nagyon szigorú apa. Az első házasságából ekkor már két felnőtt fia volt, a második házassága gyermektelen volt, és a harmadik házasságából Sigmundon kívül 7 további gyermek született. Sigmund 3 éves volt, amikor 1859-ben a Freud család Lipcsébe költözött, majd egy éves lipcsei tartózkodás után tovább vándoroltak, és Bécsben, az akkori Európa egyik legjelentősebb tudományos és kulturális centrumában talált magának végleges lakóhelyet a család. Az egyre szűkösebb anyagi körülmények közé kerülő szülők mindent elkövettek, hogy Sigmund megfelelő iskolába járhasson, és az őt érdeklő könyvekhez hozzájuthasson, ugyanis Freud ragyogó intellektus és szerteágazó érdeklődése már egészen kicsi korában kiragyogott és megmutatkozott. Ebben a korban a zsidó karrier lehetőségei meglehetősen szűkösek voltak, és tekintve, hogy ők egy zsidó család voltak, így aztán nekik is nehezebb volt. Freud a Bécsi Egyetem orvosi karára nyert felvételt, orvostan hallgatóként az érdeklődése elsősorban az élettan felé fordult, de a filozófiai kurzusokat is örömmel hallgatta. Az egzisztenciális és asszimilációs szempontok mellett a pályaválasztásában nagy szerepe volt a romantikus természet filozófiai érdeklődésének, amit Goethének a természetről szóló esszéje ébresztett fel benne. 1886-ban nyitott magánorvosi rendelőt Bécsben, akkoriban azokat a zavarokat, amiket ma már lelki eredetűnek tart a tudomány, idegrendszeri problémának vélték, és a kezelésüket is így próbálták megoldani, több-kevesebb sikerrel. Freud is több olyan beteggel találkozott, akiken az elfogadott kezelési mód nem, vagy csak átmenetileg segített, ezért aztán új módszerekkel próbálkozott. Kezdetben kollégája és barátja Joseph Breuer nyomán hipnózissal dolgozott, később pedig úgy látta, hogy nem mindenki hipnotizálható, és hogy hipnózissal nehéz tartós eredményeket elérni. Az is zavarta, hogy a páciensek nem emlékeznek az élményeikre. Felfedezte viszont, hogy az elfojtott, tudattalanná vált emlékek szabad asszociáció révén is felszínre hozhatóak, így arra kérte a pácienseit, hogy mondjanak el mindent, ami épp akkor eszükbe jut, még akkor is, ha jelentéktelennek, vagy éppen zavarba ejtőnek, vagy butuskának, érthetetlennek vélik azokat a bizonyos felbukkanó gondolatokat. Ezeket a szóbeli asszociációkat gondosan elemezve visszatérő témákat fedezett fel, csak úgy, mint a gyermekkori emlékek, vagy az álmok felidézésekor. Az elfojtott emlékek tudatosításában alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, és ezt nevezte a tudattalanhoz vezető via regi, vagyis a királyi útnak. Freud úgynevezett topográfiai modelljében az emberi lelket egy jéghegyhez hasonlította, ahol a vízből kilátszó kicsi rész a tudatos élmény, a vízfelszín alatti sokkal nagyobb rész pedig a tudattalan, a vágyak, a késztetések, a hozzá nem férhető elfelejtett emlékek tára, amelyek ugyanakkor folytonosan befolyásolják a mindennapi életünket. Úgy vélte, hogy a tudattalamban zajló folyamatok hatással vannak az életünkre, megmutatkoznak a viccekben, az elszólásokban, az elfelejtésekben, hatással vannak minden gondolatunkra, az érzelmeinkre és a cselekedeteinkre is. Ez a pszichológiai determinizmus elve, amely szerint mindennek oka van, nincsenek véletlenek. Breuerrel együtt neurotikus betegekre specializálódva 1895-ben publikálták a Tanulmányok a hisztériáról című kötetet, amelyben bemutatták többek között az egyik páciensük, Anna O., eredeti nevén Berta Pappenheim gyógyításával kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek után rendkívül termékeny időszak következett Freud életében, számos könyv és előadás jelezte elmélet alkotói előrehaladásának az állomásait. Az évek során egyre több pszichés jelenséget térképezett fel. Az 1900-as álomfejtésben kifejti nézeteit arról, hogy az álomképek tudattalan tartalmakat szimbolizálnak, és ezek értelmezése révén feltárhatóvá válik a személyiséget mozgató tudattalan dinamika. Freud első úgynevezett topográfiai modelljében szemléltette a lélekről alkotott elgondolásait, és ezen elmélet szerint a pszichikus tartalmak létezési minőségük szerint három csoportba tartozhatnak: a tudatosba, a tudat előttesbe vagy a tudattalamba. A tudatos pszichikus tartalom az, amire figyelmünk éppen irányul, továbbá azok a gondolatok és érzések, emlékek, amelyek könnyen hozzáférhetőek, mások számára a szóbeli beszámoló alapján érthetőek, vagy a viselkedésből kikövetkeztethetőek. Freud becslése szerint a személyiség összes pszichikus tartalmainak mindössze 10%-a tudatos, mint ahogy már említettük, a vízben úszó jéghegy felszín felett látszó része. A tudat felelős azért, hogy az ember pontosan észlelje a környezetét, az őt körülvevő személyeket, illetve hogy szervezze és koordinálja az ember viselkedését. A tudat előttes a tudattalan és a tudatos közti úgynevezett átjárási zóna. Emlékek, gondolatok, fogalmak, nevek, amelyek pillanatnyilag nem részei a tudatnak, de oda beemelhetők, szükség esetén hozzáférhetők, olyan információk, amelyekre az adott pillanatban nem gondolunk, tehát nincsenek jelen a tudatunkban, nincsenek elől a fejünkben, mondjuk így, de amelyek szükség esetén tudatossá tehetők. Ezt példázza a nyelvemen van jelenség. Ja, itt van a nyelvemen, gyorsan akartam mondani, nem jut eszembe például, ugye, amikor egy adott kifejezés vagy név hirtelen nem jut eszünkbe, nem tudjuk a tudatunkba húzni, de érezzük, hogy már közeledik a tudatosuláshoz. A tudattalan pedig a tudat küszöb alatti, így a tudat előttest is magába foglaló tartomány, amely az összes lelki tartalom 90%-át teszi ki. A jéghegy metaforánál maradva ez a felszín alatti láthatatlan rész, és igazából, ahogyan ezt a klasszikus modernség is írja, e tartalmak eredetük szerint kétfélék. Egyrészük sosem volt tudatos, ilyenek például az ösztönén tartalmak, az újszülött és csecsemősöt javarészt a kisgyermekkori tapasztalatok és a perceptuális elhárítás. Másrészük az elfolytások nyomán tudattalanná vált olyan emlékek, vágyak, érzelmek, gondolatok, amelyek a személy önálló erőfeszítései ellenére is hozzáférhetetlenek a tudat számára. A pszichoanalitikus értelmezés szerint a tudattalan olyan információ tároló és feldolgozó, tehát például probléma megoldó kreatív és alkotó rendszer, amely a tudatossal párhuzamosan működik, e működésnek köszönhető a látens tanulás, az intuíció és a heurisztikus gondolkodás, és tartalmazza mindazt, ami aktuálisan nincs a tudat, tehát a figyelem és az észlelés fókuszán. Na hát, akit érdekel Freud munkássága, az ő tézisei és felfedezései, érdemes utána olvasni a neten, elképesztő érdekes dolgokat tudhatunk meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátántangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ha közeledik a nyáridő, akkor közelednek a nyári táborok. Tessék figyelni, szülők, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, keresztülők, mert hogy itt van újra a Köszi Egyesület aktuális táborozási lehetősége. Milyen táborokat választhatnak a srácok, milyen tematikák vannak, milyen életkorban melyiket válasszuk. Ebben lesz segítségemre ma is dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz, mesélj a táborokról.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon várom én is a nyári táborokat, ugyanis az elmúlt 16 év tapasztalatai alapján tovább fejlesztettük a táborok koncepcióját, és nagyon izgalmas készségfejlesztő élménytáborokkal jelentkezünk, amelyek ugyanúgy egy kiváló közösséget erősítenek, ahogyan eddig is, viszont egy kicsit még fókuszáltabban foglalkozunk azok minden nap használható készségekkel, amelyek a gyerekek életében nagyon fontosak, legyenek azok ilyen szociális készségek, a magabiztosságnak, a társas helyzetekben való fellépésnek, a konfliktuskezelésnek az eszközei, vagy akár a saját érzelemszabályozásuknak a kapcsolatos készségek, stresszkezelés, szorongáscsökkentés, vagy akár a probléma megoldásnak, az időgazdálkodásnak a tudatos haladáshoz szükséges készség, és így aztán idén három különböző nyári táborba is tudnak jelentkezni a gyerekek, ahol júliusban és augusztusban ottalvós, illetve napközös verzióból is választhatnak, és egészen 7-18 éves korig lehet jelentkezni.
1: Érdekes és fontos tudni azt is a Köszivel kapcsolatban, hogy milyen jellegű táborok vannak, hogy mennyire fontos nálatok a hit, úgyhogy még mielőtt elkezdenénk konkrétan a táborokat, azoknak a tematikáját elmesélni, kérlek, hogy néhány percben mutasd be az Egyesületet.
2: Az Egyesületünk 2010 óta létezik, és egy nagyon összeszokott baráti társaságból nőtt ki, amelyhez aztán rengeteg különböző szakember csatlakozott, és 2010 óta a legeslegfontosabb számunkra az, hogy a gyerekek számára egy olyan közösséget teremtsünk, amelyben nagyon fontos a keresztény értékrendünk és keresztény háttérünk, de emellett rendkívül fontos számunkra, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy saját magukban megtanuljanak szintén egy kicsit nagyobb békességet, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot találni, és hogy a társaikkal és a körülöttük lévőkkel is egy nagyon békés, támogató, segítő, szeretetteljes viszonyban legyenek. Tehát ez a keresztény értékrend és keresztény háttér, ez nagyon fontos számunkra, és azt gondolom, hogy ennek a tábornak mindenképpen egy különlegessége az, hogy önkéntesek szervezik, tehát önkéntesek vannak jelen a táborban, miközben egy nagyon professzionális szakmai háttér az, ami felépíti az anyagát, a szakmai hátterét ennek a tábornak, és nagyon lényeges az is, hogy ezek az önkéntesek nagyon kedvelik a gyerekeket, nekik is abszolút feltöltődést jelent ez a közös táborozás, és hogy így aztán a gyerekek, fiatalok itt olyan hiteles, nem csak mintákkal találkoznak a felnőttek személyében, hanem olyan emberekkel, akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, és egy egész évben egyébként elérhető közelségben vannak hozzájuk, tehát a kapcsolat mindig tovább él két tábor között.
1: Nagyon fontos dolog az is, hogy ilyenkor ebbe a típusú táborba, vagy ezekbe a típusú táborokba a Köszi Egyesületnél nem csak a hídben járó szülők gyerekei csatlakozhatnak, hanem bárki csatlakozhat a táborokhoz, viszont biztos, hogy megtalálja a maga hitét, legalábbis az évek során, ahogyan én Petrával a táborokról és magáról a Köszi Egyesületről beszélgettem, én ezt fedeztem fel benne. Szóval a Köszi Egyesület nyári táborairól beszélgetünk a továbbiakban is. Vendégem dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, és akkor jön majd a következőkben hamarosan a tematikája a táboroknak, mert a Köszinél mindig nagyon izgalmas tematikájú táborok vannak, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Nyári táborok, mivel már a Köszi Egyesület történetéről beszéltünk egy kicsit, említettük a táborokat, ezért most jöhetnek a tematikák.
2: Igen, tehát ahogy mondtam, a keresztény háttér előtt vagy mellett itt nagyon fontos, hogy a készségfejlesztés irányába szeretnénk menni, mert azt látjuk, hogy rengeteg nagyon hasznos és fontos dolgot megtanulnak a gyerekek az iskolában, de közben a szociális téren akár olyan kérdésekben, mint az időgazdálkodás, vagy pénzügyi tudatosság, vagy feladatok priorizálása, döntések meghozása, vagy akár hogy hogyan kezeljenek stressz helyzeteket. Ezekben viszont viszonylag kevés segítséget kapnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan zajlódjanak a mindennapjaik, és azt tűztük ki célul, hát igazából ezt már 16 évet csináljuk, viszont most ezt így zászlónkra is tűzzük, hogy fejlesztük ezeket a készségeket, és ezért aztán minden táborba eljövő gyerek választhat idén-nyáron 3 különböző modulból, az alapján, hogy a nap során 2 részletben milyen készségeik azok, amiket leginkább szeretnének ők fejleszteni, és olyan fajta kiscsoportos, interaktív foglalkozásokon vesznek részt, ilyen tréning gyakorlatokon vesznek részt, amelyek ezeket képesek fejleszteni. Magyarul például a Speak Up nevezetű modulban, ahol a szociális készségekre tesztük a hangsúlyt, ott a konfliktuskezelés, a kommunikáció, a stressz helyzetben lévő kommunikáció, az önérvényesítés kérdéseivel foglalkozunk, úgyhogy ismerjük a gyerekek mindennapjait, látjuk, hogy milyen nehézségeik vannak, az ő élményeikből, kérdéseikből, nehézségeikből indulunk ki, és azt reméljük, hogy a tábor végére úgy mennek haza, hogy ötleteket, gyakorlási lehetőségeket, esetleges ilyen alternatív, tehát sikeresebb megoldási technikákat kapnak a tábor során. De beszélhetek itt egy másik modulról is, ami a Feel Good nevet viseli, ahol a stresszkezelés, az érzelmek szabályozása, az indulatok szabályozása a legfontosabb témánk, az, hogy hogyan tudjuk az önértékelésünket elég magasan tartani akkor is, amikor esetleg támadások érnek, vagy nehéz dolgok történnek az életünkben. Tehát a Feel Good nevű, szintén választható modulban napi kétszer is, kétszer egy órában ezen a területen szeretnénk őket fejleszteni. A harmadik lehetőség az pedig a Level Up nevet viseli. Uh-huh. Itt pedig az időgazdálkodás, a döntéshozatal, a gyakorlati problémák megoldása, a kreativitás, vagy akár tényleg a célállítás, feladatok priorizálása témában szeretnénk picit segíteni, mert látjuk, hogy ezek a mindennapokban kihívást jelentenek a kisebb és nagyobb gyerekeknek is.
1: Hogyan tudnak találkozni a korosztályok nálatok? Mi a tapasztalat?
2: Nagyon régóta jelen van az, hogy kisebb és nagyobb gyerekek együtt vannak a táborainkban. Ez egyrészt abból a szempontból is nagyon szerencsés, hogy a kicsik tudnak tanulni a nagyoktól, a nagyok pedig tudják segíteni és akár mintát adni a kicsiknek, de természetesen a beszélgetős vagy tehát életkori különbségeket jelentő táborokban külön vannak a kisebb és a nagyobb csoportok. Itt 3 különböző csoportba tudjuk őket osztani, és nyilván a komolyabb beszélgetéseknél vagy tréning gyakorlatoknál ott meg abszolút ilyen egy nemű homogén életkori csoportokat szeretnénk teremteni, de vannak olyan játékok is, ahol ők találkoznak egymással is. Hát ugye, ahogy a honlapunkon egyébként a fotókat is lehet látni, hogy ilyen nagyon-nagyon kedves, szeretetteljes találkozások vannak kicsik és nagyok között. Általában ilyen hatalmas élményt jelentenek ezek a táborok közösségi szempontból.
1: A műsor vendége továbbra is dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, akivel a Köszi aktuális táborairól, az Egyesület működéséről, az önkéntességről is beszélni fogunk még. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége a Köszi Egyesület elnök helyettese dr. Horvátné Pellionis Petra, akivel az aktuális táborokról, azoknak a jellegéről, a tematikáról, a hit megjelenéséről a táborban, illetve az egyesületnél, és hát természetesen emellett még a működésről, az életkori sajátosságokról és a generáció korosztályok találkozásáról is beszélgettünk is. De ami még fontos természetesen, hogy ugye zajlik a nyáridő, és aztán majd jön az ősz is, és biztos, hogy mindig szükségetek van segítségre. Hogyan lehet nektek segíteni, Petra?
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert valóban ez az az időszak, amikor önkéntesek még tudnak jelentkezni a csapatba, és nagyon örömmel, szeretettel várjuk őket. A legkülönbözőbb tábori megvalósító szerepekbe lehet jelentkezni, nem csak abban a szerepben, ahol a gyerekeknek kell foglalkozást tartani, hanem a hátteret biztosítani is. Tehát, hogy bármilyen érdeklődési vagy adottságú önkéntesek tudnak hozzánk kapcsolódni, akik 18 évesek elmúltak, és nagy örömmel várjuk őket. A www.koszi.net oldalon található meg a mi elérhetőségünk, és az önkéntesekhez való kapcsolódásra is, de ők is találnak választ erre a kérdésre, hogy hogyan találnak még minket, és milyen típusú feladatok várják őket.
1: Hogyan tudunk segíteni a táborok kapcsán, illetve mit tudnak tenni a szülők, hogy jól előkészítsék és felkészítsék a gyerekeket mondjuk az első táborozásukra?
2: Az első táborozás egy nagyon, nagyon izgalmas helyzet, én magam is átéltem szülőként. Nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők ilyenkor jobban szoronganak, mint a gyerekek sokszor, és én azt gondolom, hogy szülőként fontos, hogy nyilván mindenképpen jól tájékozódjon az ember, viszont hogyha tájékozódott, és elkísérte a gyermekét, és ott egyébként látta azt, hogy megbízható emberek várják őt, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos megadni ezt a bizalmat, hogy igen, mi ott tényleg nagyon figyelünk rájuk, mindig igyekszünk elérhetők lenni folyamatosan a szülőknek, nyilván a táborban a gyerekeknek is. Észre fogjuk azt venni, hogyha gyerekeknek nehézsége van, ha esetleg magunktól nem, akkor bármikor tényleg elérhetők vagyunk 24 órában a gyerekek számára a táborban. Tehát, hogy ez a fajta bizalom, azt gondolom a legtöbb, amit a szülő adhat, hogy úgy engedi el a gyerekét, hogy egyrészt megpróbálja őt így megerősíteni abban, hogy képes teljes mértékben az önellátásra, másrészt meg, hogy megajándékozza azzal is, hogy ő maga is bízik az ott jelenlévő felnőttekben, illetve nyilván a szociális normáknak a megtanítása az nagyon fontos a szülők részéről, de a táborokban a mintaadáson keresztül a gyerekek nagyon-nagyon szépen tudnak fejlődni abban, hogy egymást hogy segítsék, ha esetleg konfliktus van, akkor azt hogyan lehet konstruktívan megoldani. Tehát valójában az egész tábor ezért egy ilyen gyakorlati szociális tanulást is jelent.
1: Mi az, ami még fontos a táboraitokkal kapcsolatban, illetve hogyha lezajlik majd a nyáridő, aminek most még az elején vagyunk, úgyhogy korainak tűnik erről beszélni, de azért mindig szeretem tudni, hogy mi lesz majd a következő évszakban. Ilyenkor tervezitek-e már az őszit?
2: Természetesen már megvan az őszi táborunk, az októberben az őszi szünetben tartandó táborunk időpontja is, és ez is megtalálható a honlapon, de én most a legfontosabbként azt emelném ki, hogy itt van a táborba jelentkezésnek a legfőbb szezon. Most még egyébként a szemfüles időszakban vagyunk, és tényleg a honlapon érdemes a Skill Camp köszi táborokat megnézni, és kiválogatni, együtt beszélgetni egyébként a gyerekkel arról, hogy például ő melyik modult választaná, mi az a téma, amiről szívesen játszana, beszélgetne. És hogyha ezt így együtt megnézegetik most, akkor nagyon-nagyon örömmel várjuk a jelentkezéseket, és a szülők tudhatják azt is, hogy ez nem egy egyszeri élmény, hanem valóban folytatódik aztán ősszel az őszi szünetben, tavasszal a tavaszi szünetben, tehát hogyha egy gyereket érdekel, hogy jól érzi magát ebben a közösségben, akkor évi 5 darab táborba is el tud jönni, és ahogy említettem, van ottalvós, illetve bejárós verzió is, és hát az én személyes kedvenceim azok a Pilis Csabai, gyönyörű zöld környezetben megtartandó táborok, de egyébként Budapesten Zuglóban is van bejárós táborunk, tehát oda is tudnak jönni a gyerkőcök. Ahogy említettem, egészen 7 és 18 évkor között lehet jelentkezni ezekbe a táborokba.
1: Petra, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Minden információ természetesen újraolvasható és megtalálható a koszi.net oldalon. Dr. Horváthné Pelionis Petrával beszélgettem, a Köszi Egyesület elnök helyettesével, a közelgő nyári táborokról, magáról az egyesületről, az önkéntesség lehetőségéről, illetve az őszi programokról is. Köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője az 1908-ban született csehországi születésű Oskar Schindler, ahol Zwittauban, ahol született, az egyik leggazdagabb család volt az övék. Édesapjának, Hans Schindlernek ugyanis hatalmas gyára volt. A családi cég a gazdasági válság idején csődbe ment, Schindler pedig egy évre munkanélkülivé vált. 1931-ben és 32-ben háromszor is őrizetbe vették részegeskedésért és közbotrány okozásáért. Aztán 1935-ben belépett a Szudéta német pártba, egy évvel később pedig a náci Németország katonai hírszerzésének a kémje lett. Ezt később

0: előkészítése keretében a lengyel katonai tevékenységről és a vasutakról gyűjtött információkat. Miután Lengyelországot megszálltak a németek, Krakkóban telepedett le Oskar Schindler, ahol kihasználta a háború adta gazdasági lehetőségeket, jó kapcsolatokat ápolt a náci párt befolyásos tisztjeivel, illetve a fekete piacon is voltak hasznos ismerősei, így aztán sikerült megvásárolni a híres zománcozó üzemét, amit, mivel Schindlernek nem volt saját tőkéje, olyan gazdag zsidó befektetők által szerzett meg, akik a zsidó törvények miatt nem tarthattak maguknál nagyobb összegeket, ezért igyekezték a vagyonukat később profitáló ügyletekbe menekíteni. Ezen befektetők közül azonban senki sem érte meg a háború végét. Schindler a gyárában a gettó lakóit dolgoztatta, először azonban csak azért, mert ők voltak a legolcsóbb munkaerő, kapcsolatainak köszönhetően pedig elérte, hogy az alkalmazottai egy külön számukra kialakított altáborban lakhassanak. Ez azért is volt fontos, mert a hírhet Amon Göth nagyjából ez időben döntött úgy, hogy felszámolja a gettókat, és az ott élőket munkatáborokba hurcoltatja el. A rabokkal brutálisan bánt Göth, egyes információk szerint ritkán élt egy fogvatartott 4 hétnél tovább a táborában. A körülmények borzasztóak voltak, ráadásul kegyetlen szokása volt az is, hogy távcsöves pucskával vadásszon a rabokra. Schindlernek a külön kialakított altáborokhoz azonban élelmiszerekre, gyógyszerekre volt szüksége, melyeket a fekete piac segítségével szerzett be. Egyszer őrizetbe is vették illegális üzletei miatt, és egy másik alkalommal is volt börtönben, ám erről szerencsére Göth nem tudott. Schindler gyárában teljesen más körülmények uralkodtak, mint Göth táborában, ám engedély nélkül a náci katonák nem léphettek be az üzembe, így nem tudtak erről. Az ott dolgozók 2-szer annyi élelmet kaptak, mint a munkatáborban, amire Schindler egy vagyont költött. A gyárban nem verték a dolgozókat, senkit nem öltek meg, és nem küldtek Auschwitzba, ráadásul volt egy titkos kórház is a betegek részére. 1943-ban a gyárat átalakították lőszergyárrá, ám 2 év alatt egyetlen használható lőszer sem készült ott. Miután a Szovjetunió csapatai elérték Lengyelországot, a táborokat elköltöztették, így Schindler gyára sem maradhatott. Mivel ő is a náci párt tagja volt, minden követ megmozgatott, és végül elérte, hogy Csehországba helyezzék át az üzemét. Ekkor készült a Hollywoodot is megihlető Schindler listája, ami azoknak a zsidóknak a nevét tartalmazta, akiket magával vitt az új gyárába. A lista 1098 nevet tartalmazott, melyen az időseket 20 évvel fiatalabbként, a gyermekeket pedig felnőttként tüntették fel. Az orvosok, tanárok neve mellett szakmunkás végzettség szerepelt. A listán van Abraham Bankier neve is, aki eredetileg a gyár tulajdonosa volt. A gyár 1945. május 8-áig üzemelt, ám Hitler halála után Schindlernek menekülnie kellett. Búcsúajándékként egy gyűrűt kapott, amibe ezt vésték bele. Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. A háború után félő volt, hogy Schindlert is elítélik háborús bűnökért, hiszen hivatalosan a nácikat szolgálta. Nagyon sokan mellé álltak azonban, és igazolták az amerikaiaknak, hogy a gyártulajdonos rengeteg zsidó életét mentette meg. Schindler és felesége a háború után nem igazán találta a helyét a világban, próbáltak nyugatra költözni, éltek Argentínában, de végül is mégis Németországban kötöttek ki. 1974. október 9-én Hildesheimben halt meg 66 éves korában, ám Jeruzsálemben a Sion hegyén temették el. Ő az egyetlen, akit a náci párt tagjaként így tartanak tiszteletben. Kalandos életéből Steven Spielberg filmet is rendezett, melyben a főszerepét Liam Neeson játszotta.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 8 szuper növényi olaj hajápolásra serkenti a hajnövekedést és erős tincseket varázsol. Ezek a természetes alapanyagok kitűnően tudják táplálni a fejbőrt és a hajhagymákat, ami azért nagyon fontos, ugye erről már sokat beszéltünk itt a Beauty rovadban, mert ha a fejbőr egészséges, akkor egészséges a hajhagyma, és ha egészséges a hajhagyma, akkor normális tempóban nő ki a fejbőrünkből az egészséges hajszál. A hajnak nagyon sok mindenen kell keresztül mennie, rengeteg tényező árt neki, a szennyeződésektől a páratartalomig, ami aztán károsíthatja a hajtincseket. Ezért aztán a megfelelő ápolás tényleg elengedhetetlenül fontos. A természetes hajápolók évezred óta a nők jó barátai, ezek a növényi olajok, és ezek nem is új találmányok, de ugyanolyan hatásosak, mint anno a régi időkben, és mint a modern társaik. Itt vannak azok a válogatott növények, az a 8 növényi olaj, ami kitűnően hat a fejbőrünkre és a hajunkra, mert ahhoz, hogy a haj erős, egészséges és fényes legyen, nyilván megfelelő tápláltságra van szükség, egyébként ezt belülről is megtehetjük, és hogyha mondjuk belülről és kívülről tápláljuk a hajunkat, a fejbőrünket, akkor biztos, hogy nagyon egészséges, szép, fényes hajunk lesz. Az egyik legnépszerűbb hajápoló csodaszer a kókuszolaj, E-vitaminban és antioxidánsokban gazdag, elősegíti a haj növekedését és egészségessé teszi a fejbőrt. Kiválóan működik minden hajtípuson és minden típusú fejbőrnél. Aztán egy tudományos gyógyszerészeti folyóiratban megjelent egy tanulmány, ami kimutatta, hogy a mandula kivonatok segítik az egerek szőrnövekedését, és a benne lévő E-vitamin és magnézium pedig így a hajnövekedést is segíti, tehát aki mandulaolajhoz hozzájut, lehet kapni egyébként, és ilyenkor nyilván érdemes 100%-os tisztaságot választani, az biztos, hogy nagyon jót fog tenni, nem csak a bőrének, hanem a fejbőrnek, meg a hajnak is. Ott van az argánolaj, a másik csodaszer, minimális feldolgozáson megy keresztül, úgyhogy az olajok közül ez a legtermészetesebb választás a haj problémák kezelésére. Ez is gazdag E-vitaminban és antioxidánsokban is, és képes arra, hogy feltöltse a hajhagymák tápanyag raktárait. Kiváló száraz vagy göndörhajra, vagy a szőkítéstől elmolyosodott olyan pelyhes kis szöszös hajra. Aztán ott van a ricinus olaj, ami legendásan hajnövesztő, sőt szempilla növesztő hatással is bír, úgyhogy aki nem kemikáliával szeretné erősíteni a szempilláját, szemöldökét, ez nyilván a ricinus olajat használja, de mivel ez ricinolsavban nagyon gazdag, keringést serkentő tulajdonságokkal rendelkezik, így természetesen a szőrtűszők teljes egészében képes az egészségét elősegíteni, és így aztán a hajnövekedést is. Aztán a Toxicological Research nevű külföldi tudományos folyóiratban szintén megjelent egy tanulmány, ami szerint a levendulaolaj képes elősegíteni a szőrnövekedést. Egereken kísérleteztek szegénykéken, és az eredmények szerint az állatok szőrzete sűrűbb lett a levendulaolaj alkalmazása után. Ennek hatására nő a szőrtűszők száma. Ez az egyetlen ilyen olaj, aminél egyébként ezt hallani lehet, mert ez nagyon ritkán fordul elő, mint hatás, tehát a levendulaolaj hatására nő a szőrtűszők száma, ami támogathatja a haj újbóli kinövését, ennél fogva segíthet a kopaszodás megelőzésében, vagy a hajdúsításban. A szőlőmagolaj legendásan jótékony hatású, a hajnövekedése szintén jó hatással van, bőrpuhító anyagokban és antioxidánsokban nagyon gazdag, erősíti a hajat, és így aztán serkenti a szőrtűszők növekedést. Tehát akkor még egyszer összefoglalva, szőlőmagolaj, ami tudja a fejbőr és a haj egészségét növelni, szőlőmagolaj, ricinusolaj, kókuszolaj, nagyon fontos, hogy ezzel is tisztában legyünk, hogy az, amiben sütni is tudunk, azzal testápolóként is tudunk dolgozni, illetve hajnövesztőként is, és hogyha ezek megvannak, akkor innentől kezdve már az argánolaj és a mandulaolaj még megkoronázhatja azt a rendszeres hajápolási rutint, amit ilyenkor érdemes beiktatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Albert Einstein születésnapján érdemes néhány bölcsességet is megjegyezni tőle. Nagyon sok idézetet szoktunk használni Albert Einsteintől, de ennél sokkal több van, amit érdemes megjegyezni tőle. Ugye vitathatatlanul ellentmondásos személyiség Albert Einstein, sürgette az amerikai atomprogramot, aztán 6 évvel később megpróbálta megakadályozni az atombomba bevetését. Van, aki hívőnek nevezi, van, aki ateistának, még mások természetimádónak tartják, bár szerintem természetimádónak lenni nem zárja ki azt, hogy az ember hívő, vagy istenhívő, vagy hitben járó legyen. Tudós és filozófus is volt, az írásai mind a mai napig sikerkönyvek. Itt van néhány érdekesség és olyan idézet tőle, amit érdemes megszívlelni. Például az egyik kedvencem tőle: minél több a tudás, annál kisebb az ego, és minél nagyobb az ego, annál kisebb a tudás. Aztán 1941-ben hangzott el egy másik nagyon híres mondása, amelyet sokszor idéztek már, a Tudomány, a Filozófia és a Vallás című szimpóziumon jelentette ki Einstein, hogy a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. És azt is ő mondta, ez egyik legismertebb idézet tőle: az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra, és várni, hogy az eredmény más legyen. Az első felesége a szerb származású Mileva Maric volt, Einstein a zürichi főiskolán ismerkedett meg vele, a lány volt az egyetlen női hallgató. Aztán 1919-ben elváltak, és Einstein még abban az évben feleségül vette elsőfokú unokatestvérét, Elsa Löwenthalt, aki 1936-ban hunyt el. 1919 november 7-én a londoni Times lelkendezve számolt be a tudomány forradalmáról, a világegyetem új elmélete világhírnevet hozott és adott Einsteinnek. Aztán ott van az az érdekesség is, hogy 1939 őszén a hitleri Németország atombomba fejlesztésének hírére írta meg a három magyar fizikus, Wigner, Szilárd és Teller, illetve Fermi az amerikai elnöknek címzett híres levelét, mely felgyorsította az amerikai atomprogramot. Einstein is aláírta, ezzel pedig nagy felháborodást váltott ki a béke mellett elkötelezett barátaiból. 45-ben egy újabb levélben kérte, hogy az atombombát ne vessék be polgári lakosság ellen. A levelet Szilárd Leóval együtt írta sikertelenül, de legalább megpróbálták megakadályozni a katasztrófát. Később áttért például a vegetariánus életmódra, azt mondta, hogy semmi sem olyan üdvös az emberek egészsége szempontjából, és biztosít nagyobb esélyt a földünkön lévő élet túlélése érdekében, mint a vegetáriánussá való fejlődés. Fontos egyébként, és érdekes az a kapcsolatban is egy kicsit gondolkodni, hogy mi mindent fogyasztott. Egyébként az is fontos dolog, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit ad a testnek az, hogyha nem fogyasztunk húst. Erről korábban már szó volt, és erről nagyon sokat beszélt Einstein, az életéről szóló könyvben szó is van erről. Aztán ott van még a legendás idézetek között, hogy lehetne mindent tudományosan leírni, csak semmi értelme nem volna, ugyanolyan értelmetlen lenne, mint egy Beethoven szimfóniát ábrázolni a hullámnyomás variációjaként. Szintén ő mondta azt is, hogy ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes, és azt is, hogy a történelem arra tanít meg bennünket, hogy ez emberiség semmit sem tanul a történelemből. Érdemes megfigyelni, hogy hányszor és milyen pontos megfigyelésként jön elő Einstein figyelmeztetései között az a gondolat, miszerint belső változásra van szükség. A mai ember problémája nem a tudomány, hanem az emberi szív. Vagy megújul az érzület, vagy elpusztul az élet. Mert a tudomány gyorsabban fejlődött, mint a lelki ismeret. Azt hiszem, hogy van bőven mit megszívlelnünk Albert Einstein bölcsességeiből, és bárhol is van ez a zseniális, számomra nagyon kedves ember, Isten éltesse őt, remélem, hogy odafönt, vagy valahol figyel és segít bennünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a koranyári idő, a déli banoni papokhoz szólt 14. leópápa. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdúsámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határ. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdúsámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Manna Hits.